0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés és várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
2: Hobby Rádió.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
6: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.

0: Útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Hobbi Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbi Rádió.
8: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
6: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
7: a Hobby Rádióban.
8: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Az MVM felkészült a fűtési szezonra, több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztórendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gály Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepes Falvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ

0: KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be, emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános WC-kben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelműen igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul, és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az ország

0: Több ezer műtárggyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió.

0: Kamu reklám?
1: Petra mindig szárazon és erősen lehet. És nem tudom, miért is jött be.
0: Kamu reklámot hallottak?
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tisztás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni, kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés és várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban! Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Bond. James Bond.

0: James Bond.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
1: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
0: Omega!
2: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
1: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám.
1: Viha lerkka. Lerk. Hk. P. Pamparamparamparamparam. Az első jó volt, csak rágölcsöltem. Viha lerk Kft. 3534 Miskolc, Lórántfi Zsuzsa utca 30/A. Viha lerk Kft. Nem, egyszerűen a K miatt. Viha lerk Kft. 30534... 3500...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Anya is vagyok, és egyben gyermekorvos. Gerebem már a harmadik kisbabánk. Az első két gyereknél még nem volt alkalmam használni ezt az univerzális pelenkát, de most használom, mert mindig bevisilek.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
10: Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányság hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írta Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
4: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 28-a hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 14,4 fok van. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdély Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
5: Szeptember 28-án köszöntjük Vencel nevű kedves hallgatóinkat. A szláv-német eredetű férfi név jelentése koszorú és dicsőség. Becézése a Vencel névnek Vencelke, Venci, Vencike és Vencus. Jeles viselői: Bíró Vencel történész, Borsó Vencel szerzetes, Vencel magyar király harmadik Vencel néven cseh és lengyel király, Vencel német király, első Vencel cseh király, valamint második Vencel cseh és lengyel király. És ön, kedves Vencel! Szeptember 28-án a Venceleken kívül köszöntjük még Bernárt, Bernát, Isméria, Izméne, Justina, Justinia, Pelbárt, Salamon, Szelim, Tárkány, valamint Velek nevű kedves hallgatóinkat is.
4: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük 1422-vel, szeptember 28-án Habsburg Albert és Erzsébet luxemburgi Zsigmond volt magyar király, és Cillei Borbála királyné gyermeke házasságot kötött. Folytassuk a 16. századdal, 1573. szeptember 28-án Caravaggio-ban megszületett Caravaggio, olasz festőművész. Leghíresebb alkotása a Sírbatétel című festmény. A 18. századra ugrunk, 1787. szeptember 28-án megszületett az amerikai alkotmány. És most folytassuk a 19. század közepével, 1852. szeptember 28-án megszületett Henri Moissan, francia Nobel-díjas vegyész, az elemi fluor előállítója. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1891. szeptember 28-án meghalt Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője. Ismét csak keveset, mindössze egy évet lépünk előre, 1892-re, ugyanis szeptember 28-án megszületett Elmer Rice, amerikai író. Elmer Rice írásaira szatirikus hangvétel jellemző, a leghíresebb színműve a számológép. És még mindig a 19. században maradunk, 1895. szeptember 28-án meghalt Louis Pasteur, francia kémikus és mikrobiológus. Most folytassuk a 20. századdal, 1934. szeptember 28-án Párizsban megszületett Brigitte Bardot, francia színésznő. Ugorjunk 1943-ra, szeptember 28-án Csapakon megszületett Kerényi Imre, színházrendező, érdemes és kiváló művész. Folytassuk 1946-tal, szeptember 28-án Budapesten megszületett Benedek Miklós színész, Jászai Mari díjas érdemes művész, aki pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte. 1983 óta a Katona József Színház tagja, szerepeiből Rokonok, Ahogy tetszik, Revizor és a Hippolita lakály. És végezetül 1960. szeptember 28-án született Jennifer Rush, énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
2: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. szeptember 28-a hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 46-tól 50. vers. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Elmélkedés. A tanítványok azon vitatkoznak, ki a legnagyobb közülük. Talán nem is tudatosan, de elkezdik egymással összehasonlítani magukat, pedig elég volna az, ha mesterükhöz válnának egyre jobban hasonlóvá. Ők mégis egymással foglalkoznak. Ki tett többet? Ki áll közelebb Jézushoz? Ki értett meg többet a mester tanításából? Ki imádkozik többet? A kérdés önmagában nem bűnös, de könnyen elvezet a szeretet helyett a versengéshez. Szent Lukács evangélista megdöbbentő őszinteséggel mutatja meg az emberi gyengeséget. Bizony, még Jézus közvetlen közelében is felüti fejét a versengés, az önérvényesítés vágya. Ki a legnagyobb? Jézus nem korhol, nem szíd, hanem szemléletes módon tanít. Egy gyermeket állít közéjük. Egy kicsi, törékeny, senkit sem lenyűgözni akaró gyermeket, aki nem kér rangot, nem akar uralkodni. Az igazi nagyság nem mások fölé emelkedik, hanem lehajol másokhoz. Az lesz nagy, aki nem akar az lenni. A közösségeinket sokszor a versengés, a véleménykülönbségek, az összehasonlítgatások sebzik. Pedig Jézus világosan mondja, aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Az evangélium önvizsgálatra hív. Engedd el az összehasonlítást. Ne akarj nagyobb lenni másoknál, inkább maradj hűséges Istenhez. Ne félj attól, ha valaki más utakon, más formában, de ugyanazt a Jézust követi. A lélek mindig nagyobb, mint amit mi képesek vagyunk átlátni. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg a versengés lelkületétől. Ne akarjak többnek látszani másoknál, hanem taníts meg úgy szeretni, mint te. Csendesen, szeliden, önmagamról megfeledkezve. Add, hogy ne keressek rangot, dicséretet, elismerést, hanem elég legyen tudnom, ha a legkisebben jót teszek, neked szolgálok. Segíts, hogy a kicsikben téged lássalak, és neked szolgáljak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy az egyiptomi keselyű egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a strusz tojásra ejtve feltörje azt? Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy mézes mustáros csirke mellett hoztam önöknek ananásszal párolva. A hozzávalók 4 szemére: csirkemell 60 dekagram, mustár 2 evőkanálnyi, méz 2 evőkanálnyi, olívaolaj 1 deci, ananász 30 deka, sóból 1 csipetnyi. Serpenyőben a felhevített olívaolajon hirtelen megsütjük a csirkemell mindkét oldalát. Miután mindkét oldala megsült, mustárral megkenjük, mézzel megcsepegtetjük. Majd a kockára vágott ananásszal és annak levét felhasználva ráöntjük, és hirtelen átpároljuk. 10 perc alatt gyorsan, könnyen elkészíthető étel. Köretként párolt rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Vencel nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg Budapesten 14,4 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1213-ban Gertrúdnak, második Endre hitvesének szerencsétlen halála. A gyilkolásnak az szolgált okul, hogy a királyné tudtával, sőt segélyével és termében egyik testvére Bánk Nádor nejét bujavágyának áldozatává tette. A vérengzéskor a királyi pecsét nyomó több államirattal együtt elveszett. 1971-ben Mindszenty bíboros elhagyja Magyarországot. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Milyen rovat van?
3: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjenek ki a busztába!

0: Hobbi rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
2: Itt a Hobbi rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. You are connected.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. 7 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
3: Hobbyrádió.hu
4: A rádiót

0: Jó reggelt!
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is, Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz. Erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánk

0: Mondta Jász-Nagykunszolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottak.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 28-a, hétfő. A fővárosban a villamos pályák karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárják a külső sávot ma 8 órától a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt közműjavítása miatt. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Pannónia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt.
4: Hobbi Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem, esküszöm.
7: Hobbi Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma szeptember 28-a van, és Vencel hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 14,2 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után innen folytatjuk.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
9: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobbi Rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 28-án köszöntjük Vencel nevű kedves hallgatóinkat. A szláv német eredetű férfi név jelentése koszorú és dicsőség. Becézése a Vencel névnek Vencelke, Venci, Vencike és Vencus. Jeles viselői: Bíró Vencel történész, Borsó Vencel szerzetes, Vencel magyar király harmadik Vencel néven cseh és lengyel király, Vencel német király, első Vencel cseh király, valamint második Vencel cseh és lengyel király. És ön, kedves Vencel! Szeptember 28-án a Venceleken kívül köszöntjük még Bernárt, Bernát, Isméria, Izméne, Justina, Justinia, Pelbárt, Salamon, Szelim, Tárkány, valamint Velek nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával szeptember 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük 1422-vel, szeptember 28-án Habsburg Albert és Erzsébet luxemburgi Zsigmond volt magyar király, és Cillei Borbála királyné gyermeke házasságot kötött. Folytassuk a 16. századdal, 1573. szeptember 28-án Caravaggio-ban megszületett Caravaggio olasz festőművész. Leghíresebb alkotása a Sírbatétel című festmény. A 18. századra ugrunk, 1787. szeptember 28-án megszületett az amerikai alkotmány. És most folytassuk a 19. század közepével, 1852. szeptember 28-án megszületett Henri Moissan, francia Nobel-díjas vegyész, az elemi fluor előállítója. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1891. szeptember 28-án meghalt Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője. Ismét csak keveset, mindössze egy évet lépünk előre, 1892-re, ugyanis szeptember 28-án megszületett Elmer Rice, amerikai író. Elmer Rice írásaira szatirikus hangvétel jellemző, a leghíresebb színműve a számológép. És még mindig a 19. században maradunk, 1895. szeptember 28-án meghalt Louis Pasteur, francia kémikus és mikrobiológus. Most folytassuk a 20. századdal, 1934. szeptember 28-án Párizsban megszületett Brigitte Bardot, francia színésznő. Ugorjunk 1943-ra, szeptember 28-án Csapakon megszületett Kerényi Imre színházrendező, érdemes és kiváló művész. Folytassuk 1946-tal, szeptember 28-án Budapesten megszületett Benedek Miklós színész, Jászai Mari díjas érdemes művész, aki pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte. 1983 óta a Katona József Színház tagja, szerepeiből Rokonok, Ahogy tetszik, Revizor és a Hippolita lakály. És végezetül 1960. szeptember 28-án született Jennifer Rush, énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
3: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.
1: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: 2026. szeptember 28-a hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 46-tól 50. vers. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket. Maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Elmélkedés. A tanítványok azon vitatkoznak, ki a legnagyobb közülük. Talán nem is tudatosan, de elkezdik egymással összehasonlítani magukat, pedig elég volna az, ha mesterükhöz válnának egyre jobban hasonlóvá. Ők mégis egymással foglalkoznak. Ki tett többet? Ki áll közelebb Jézushoz? Ki értett meg többet a mester tanításából? Ki imádkozik többet? A kérdés önmagában nem bűnös, de könnyen elvezet a szeretet helyett a versengéshez. Szent Lukács evangélista megdöbbentő őszintességgel mutatja meg az emberi gyengeséget. Bizony, még Jézus közvetlen közelében is felüti fejét a versengés, az önérvényesítés vágya. Ki a legnagyobb? Jézus nem korhol, nem szíd, hanem szemléletes módon tanít. Egy gyermeket állít közéjük. Egy kicsi, törékeny, senkit sem lenyűgözni akaró gyermeket, aki nem kér rangot, nem akar uralkodni. Az igazi nagyság nem mások fölé emelkedik, hanem lehajol másokhoz. Az lesz nagy, aki nem akar az lenni. A közösségeinket sokszor a versengés, a véleménykülönbségek, az összehasonlítgatások sebzik. Pedig Jézus világosan mondja, aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Az evangélium önvizsgálatra hív. Engedd el az összehasonlítást. Ne akarj nagyobb lenni másoknál, inkább maradj hűséges Istenhez. Ne félj attól, ha valaki más utakon, más formában, de ugyanazt a Jézust követi. A lélek mindig nagyobb, mint amit mi képesek vagyunk átlátni. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg a versengés lelkületétől. Ne akarjak többnek látszani másoknál, hanem taníts meg úgy szeretni, mint te. Csendesen, szeliden, önmagamról megfeledkezve. Add, hogy ne keressek rangot, dicséretet, elismerést, hanem elég legyen tudnom, ha a legkisebben jót teszek, neked szolgálok. Segíts, hogy a kicsikben téged lássalak, és neked szolgáljak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Jobbi Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön az, hogy az egyiptomi kesejű egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a strusz tojásra ejtve feltörje azt? Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1213-ban Gertrúdnak, második Endre hitvesének szerencsétlen halála. A gyilkolásnak az szolgált okul, hogy a királyné tudtával, sőt segélyével és termében egyik testvére, Bánk Nádor nejét buja vágyának áldozatává tette. A vérengzéskor a királyi pecsét nyomó több államirattal együtt elveszett. 1971-ben Mindszenti bíboros elhagyja Magyarországot. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, milyen időjárás várható. Ma várhatóan tiszta, derült ég várható. Ebben a pillanatban 14 fokot mutatnak a hőmérők. Az előrejelzés szerint 14 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A 22 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 60% körül alakul, ami kellemes érték. Szinte egész napos napsütés várható. A várható UV index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Eső vagy zápor nem valószínű. Kettő felől enyhe szellő érkezhet. Kedden derült lesz az ég. A hőmérséklet napközben 14 és 23 fok között várható. A nap jelentős részében kisüt a nap. Eső vagy zápor nem valószínű. 33 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 24 km/órásak is lehetnek. 30-a napos időre számíthatunk. 14 és 22 fok között mozog majd a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. 50 felől enyhe szellő érkezhet. A széllökések elérhetik a 24 km/órát. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Reggel 8-ban kezdődik a Népzenei Kavalkád című műsorunk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Jó reggelt!
1: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban két hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az ellandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Ellandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 28-a, hétfő. A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szélkámán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárják a külső sávot ma 8 órától a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt közműjavítása miatt. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Pannónia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: foglalkozhatott az akkor élő felvidéki magyar dudásokkal, a középtúri Seres Imrével, valamint az Ipoly Palásti Szikora Jánossal. A magyar dudazenekar több koncertet is adott, külföldön és Magyarországon egyaránt. Számos dudatalálkozókon és fesztiválokon is felléptek. Közülük többen is elnyerték az Népművészet Ifjú Mestere díjat. A magyar dudazenekar tagjai a régi magyar dudások stílusában játszanak. Közülük már többen több zeneiskolákban, illetve népművészeti iskolában oktatnak. Magyar dudazenekar évről évre több generáción ment keresztül, tehát egyre fiatalabbak is kerültek be a zenekarba. A magyar dudazenekar 1989-ben egy kissé átalakult, Karakasz Zoltán lett a dudazenekar vezetője, és a művészeti vezető továbbra is maradt Ifjú Csóri Sándor. Mind a három tanárom benne van a zenekarban, akitől tanulhattam 6 éveken keresztül. A magyar dudazenekar tagjai több népzenei együttes tagjai is. Ifjú Csóri Sándor, aki jelenleg az Ifjú Muzsikás Együttesben játszik. Kozák József, aki az egyik első alapító tag, aki először a Süvöltő Együttesben játszott, jelenleg pedig a Tártos Együttesben játszik. Lányi György, aki a TK Együttes alapító tagja. Adorján István, aki az Új Stílus Együttes kontrása. Bese Botond, aki jelenleg a Vágtázó Csodaszarvas nevezetű formációban játszik. Okos Tibor, aki a Gajdos Együttes alapító tagja. Egyébként ő volt a második tanárom. Istvánfi Balázs, aki a Kalamonna Együttesben játszott, ezen kívül több szólólemeze is jelentkezett, és az első tanáron volt. Szokolai Dongó Balázs, aki megszámolhatatlan formációban játszott, többek között a Vujcsics Együttesben, ő pedig a harmadik tanáron volt. És még sokan mások. A magyar dudazenekarban három énekes nő is énekel. Csonka Boglárka, Strack Orsolya és Bognár Szilvia. A magyar dudazenekar több népzenei együttes lemezén közreműködött, ezen kívül többször közreműködött az Új Élő Népzene sorozat, antológia lemez, és a Táncház Népzene sorozat lemezein is. Önálló lemezzel 2004-ben jelentkeztek először. A magyar dudazenekar próbái heti rendszerességgel keddenként voltak a Fővárosi Művelődési Házban, a színházteremben. 2003 őszétől 2004 nyaráig olyan szerencsében lehetett részem, hogy bejárhattam a próbáikra. Én is együtt zenéltem velük. Még a lemez felvétel próbáin is ott voltam. A fellépéseikre sajnos technikai okok miatt nem juthattam el, de számomra az is nagy öröm volt, hogy heti rendszerességgel keddenként együtt zenélhettem velük. A magyar dudazenekar lemezén minden egyes tagnak külön összeállítása volt. Most hallgassunk meg egy moldvai összeállítást, amelyet Kozák József állított össze. Énekelnek a lányok, tehát Csonka Boglárka, Strack Orsolya és Bognár Szilvia.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobbi Rádiót hallgatja.

0: Ebben az összeállításban furuján közreműködött Kozák József, ütőhangszereken Bese Botond és Kobzon Istvánfi Balázs. A következő összeállításban hallgassunk betyár énekeket. Dudán közreműködik Istvánfi Balázs, énekel Ladák Károly.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

dostum soňalom. Jerek jí dostum, bo bude lari.

0: következő összeállítást az Óbudai Népzenei Iskolában tanáraim tanították is nekem, és olyan szerencsében adott meg nekem a sors, hogy a Magyar Duda Zenekar próbáin is én is játszhattam.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

0: Most pedig az első tanárom, Istvánfi Balázs fog játszani egy összeállítást az egyik kedvenc dudásától, Szikora János Ipoly Palásti dudástól.
1: Popi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: A következő összeállítás címe: Megütik a dobot. Ebben a felvételben természetesen hallunk dobot is, ma, ezen kívül török sípot, amelyen Végandor játszik, Istvánfi Balázs pedig kobzon, valamint a dudások és az énekesek.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron!

következő összeállításban Vég Andor fog dudálni, méghozzá az egykori Somogy megyei berzencei, majd később Csurgón élő Jankovics Imre dudástól egy összeállítást. Előtte azonban hallgassuk meg Jankovics Imrét dudálni. Jankovics Imrének fújtatós dudája volt, amit nem szájjal kellett fújni, hanem a másik karjára csatolt fújtató kezelésével használta. A dudáját természetesen ő maga csinálta. A másik érdekesség az, hogy az ő dudájában nem három, hanem négy síp is volt. A negyedik síp egy különálló síp, amely a rikkantót, vagyis a felső oktávot adta. Vég Andor is egy pontosan ilyen dudán fog játszani, amit szintén maga készített. Jankovics Imre G-hangolású dudán fog játszani, Vég Andor pedig A-hangoláson. Jankovics Imre felvételei az 50-es években készültek a Magyar Rádió stúdiójában. Természetesen népzenekutatók is készítettek vele számos felvételt. Jankovics Imrét hallhatjuk még a Lilionfi című filmben is dudálni. Hallgassuk előbb Jankovics Imrét, majd Vég Andort.

0: Jankovics Imre természetesen nem csak dudálni tudott, hanem hosszú furulyázni is. Erről már az első adásban mutattam egy példát. A következő összeállítás a lemez címadó dala, Dudásom, Dudásom, Kedves Muzsikásom. Ezt a felvételt is együtt dudálhattam a Magyar Dudazenekar próbáin. Először hallgassuk meg Szikora János Ipoly Palásti dudástól ezt az összeállítást, majd a Magyar Dudazenekar előadásában.
1: Dudásom, dudásom, kedves muzsikásom, elfújd meg a dudádot, öleld a babádot, elfújd meg a dudádot, öleld a babádot.

Most pedig hallgassunk meg egy összeállítást Vékony János mezőkövesdi dudás nótájból. Egyébként neki is fújtatós dudája volt. Ez a négy felvétel a korábbi adásaimban már említett Pátria lemez sorozaton jelent meg. Először hallgassuk meg magától Vékony Jánostól, majd Szokolai Dongó Balázs előadásában.

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fias tyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fias tyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fias tyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. Műre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Szeptember 28-a, hétfő. A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárják a külső sávot ma 8 órától a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt közműjavítása miatt. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Pannónia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
10: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
11: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
12: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
11: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam, és ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába, akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam, és akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
10: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondta?
11: Így van. Fúrás, faragás.
10: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
11: Persze.
10: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
11: Persze.
10: Erre nem is gondoltam.
11: Bizony. Sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek, úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
10: Hát,
11: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és folyt a nyálam mindenem.
10: De énekelni tudták? Jött a minden
11: hát
10: betűtisztán?
11: Énekelni tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor utána is mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondod.
10: Hát egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
11: Abszolút, igen.
10: Hogy közben mit éreztél?
11: Igen.
10: Hogy jól érezted magad?
11: Nagyon éreztem.

0: itthon vagyok. Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Kozma Orsi, énekesnő.
3: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
4: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
3: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát ő a maga módja mondta, akkor ezt hallgass meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
4: Olyan jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt
3: hát persze,
4: ne.
3: Az anyukám.
4: És miről? Szeti.
3: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
4: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
3: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt,

0: meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
3: A bátorítás át tud billeni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
4: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok. És az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, hogy mondjuk gyerek vagy, pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
3: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ezt te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerülésről megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor túl mély, meg túl
4: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem mond, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
3: Igen, csak veszélyes játék, hogy apa mondta, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát ezért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
4: már
3: emberként.
4: A Bibliából.
3: A Bibliából, úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igé, hogy ne félj, csak higgy.
4: Bátorít.
3: És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
3: igen,
2: semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
3: Hát...
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Biztos emlékeznél rá hirtelen, igen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
3: Igen.
2: Hát, lehet, hogy nem volt.
3: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
2: Na hát...
3: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, én nem tudom, én úgy érzem.
4: Kozma Orsi, énekesnő.
5: Most a Dés Andrés jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyike azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót, sajnos nem kaptam senkitől.
1: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: A Starportré most folytatódik.
2: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
3: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
2: neked?
3: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
4: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
3: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
2: Egy testvér?
3: Kettő testvérem van, kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
2: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
3: Persze, kimondotta jó. Kimondotta
2: és jó. Egymást például tudtátok bántorítani?
3: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, és azt hiszem, ez fontos.
2: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
5: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
4: Kozma Orsi, énekesnő.
5: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
1: Starportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Koltai Róbert, színművész.
3: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy van, akinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este.

0: Csak Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Szivárvány.
2: Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Hallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányság hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a déli es, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 28-a, hétfő. A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárják a külső sávot ma 8 órától a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt közműjavítása miatt. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Pannónia utcában a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt.
0: Hobby Rádió.
1: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és mai kedves vendégemet, Mónus Józsefet, többszöri világrekordert, a tradicionális távíjászatban, ugye? Jól mondom.
1: Igen, távíjászat, igen.
0: Itt a Pagony könyvesboltba, a Bartók Béla úton. Kedves József, te hatalmas sikert mondhatsz magadénak. Lassan, de biztosan nem lesz ember Magyarországon, és nem lesz ember a sportvilágban, aki nem ismerné a neved és a tettedet, azt, hogy 1063 méteres új világrekordot állítottál fel Amerikában. Hol és miben?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Amerika Egyesült Államokban voltam világrekordlő verseny augusztus 29-én, Mohács emlékezetével a szívemben.
0: 1526.
1: Igen, és augusztus 29-én. Ugye ez Szulejmánnak egy nevezetes dátum volt. Augusztus 29-én foglalt el Budavárat, augusztus 29-én vívták meg az utolsó nagy csatát a Mohács alatt, gyakorlatilag akkor ott a roham. Tehát ezzel a történelmi emlékkel a szívembe mentem oda, hogy emlékezzek a hőseinkre, és tudtam ugye hónapokkal azelőtt, hogy augusztus 29-én lesz ez a verseny, első fordulója. Nevadában voltam, a válasz a kérdésedre, Nevadában voltam, Mitkékben. Ez egy olyan hely, ahol valamikor egy tengernek a területe húzódott, ott egy tengerrész. Ez azt jelenti, hogy sós a föld, az altalaj. Egy ilyen
0: úgy, mint nálunk is, Pannoniában tenger volt.
1: Nagyon, nagyon csúcs, tehát hófehérnek látod, nincsen növényzetben, és rendkívül kemény talaj volt most ebben az évben. Úgyhogy itt volt egy világrekordlő verseny, a World Archery, és ő a világ legnagyobb IAS szervezete, ő rendez az olimpiát, és a USA Archery, az USA Archery-nek a világrekord versenyére mentem el. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan verseny, amit 1940 óta rendeznek, és ez nem világbajnokság. A világbajnokság az egy egyszerű kategória. Ugye 10-szeres világbajnok vagyok, és 37-szeres világrekord. Ez egy világrekordlő verseny. Hogy megértsék jól a hallgatók, mit jelent a világbajnoki cím, és a világrekordlő verseny. A világbajnok, mondjuk képzelje mindenki azt, hogy van két világ első világbajnok ebben a pillanatban, abban a kategóriában. Meg van 500 rossz. Megrendeznek egy versenyt, elmegy az 500 rossz nyilvessző, vagy bocsánat, 500 rossz, aki kilúgja a nyilvesszőjét, de ha kettő világban, a két sztár közül, a két világbajnok szintű lövő közül az egyik beteg lesz, akkor nyilván a másik fogja megnyerni harc nélkül, mert az 500 rossz nem tud veled felvenni a verseny. Ez a világbajnok. A világrekordló verseny pedig képzelje mindenki azt, hogy a nagyon nagyok, tehát a világ legendák, 1940-ről beszélek, Amerikáról, 1940-ben létrehoztak egy szervezetet, ezt a világrekordló verseny megalapították, és csináltak, most virtuálisan képzeljünk egy nagy falat. Egy rekordlistát hoznak létre, előbb 7 év, utána kiegészítik összesen 25 ídosan. És felírják minden évben, amikor voltak a versenyek, felírják abba a kategóriában, mi voltak a legnagyobb lövések. Tehát ma 2026-ban, hogy ezt az 1063 méter 59 centit meglőtt, mindenkit, akkor kerülhetsz fel erre a listára, akkor lesz rajta a világrekorderek listáján, hogyha ezt túllövöd. Tehát mindenkit lehet. Ez 10.000, 20.000 lövés, 10.000, 20.000 ember, ez elképesztő nehéz. Ma ott tart a dolog, hogy mondjuk ha fél méterrel rövidebb lősz, mondjuk kimész és fél méterrel rövidebb lősz, akkor legfeljebb megveregeti a barátod vállat, és ennyi. Mert nem tudtál a jobbat lőni. Tehát ez nem érdekli már az embereket. Mert nem vagy világrekord, mert volt nagyobb. Ez egy óriási, kíméletlen dolog ez, hogy ma például nincsen 1000 méter fölött lövő a világon. Tehát nincsen 1000 méter fölött tudó lövő az világ, nincs senki sem. És ugye sokszor ültem már 1007 métert, 1024-et, 1027-et, 1031-et, erre a csizmámon is rajton 1031, ez volt a legnagyobb lövésem, az két évvel előtt ültem, tavaly csak 1027, és most úgy hívják a kategóriát, kérdezed, hogy compound flight, angolul compound flight kategória, ennek van több ijjelőségű osztálya, van a korlátlan osztály, az unlimited,

0: És azt gondolom, hogy tehát jó Isten nélkül nem tudtam volna megtenni nyilván, tehát nagyon felkészült voltam, 3 éve készülök erre, az a nyilvessző körülbelül, hát azt hiszem a másik vagy a 2 millió forintos nyilvessző repülőt odáig, tehát őrült pénzt kell beleraknod, minden nap ezzet lövök a felkészülés során, reggel este utána kísérleti régészeti íjak nyilag, tehát ez a világom állandóan. És azt gondolom, hogy ez még mind kevés, hát hiába állsz oda, hiába van egy fantasztikus világ első íjam. Tehát nyugodt szívem merem mondani, hogy a világ legjobb íjait készítem. A világ legjobb nyíveszély voltak velem, azt is én készítem. De, és meglőttem, de a jó sem nélkül nem működik. Tehát ebben tisztában vagyok. Tehát amikor nincs segítségem, akkor ott vagy a valós reális értéken, hogy méterekkel rövidebb a lövésed. 29 évvel ezelőtt lőtt tényleg egy elképesztő ember is. A sors megtisztelte valójában őt is, meg engem is, mert nem 50 méterre lőttem túl, nem 100-zal, hanem 80 centivel. Tehát ez mind a kettőnket emel, azt gondolom. Amúgy ugye nagyon sok, tehát 37 világrekordom van. Az egész családom, a családom mindenki, férfi, nőbe, a fiam, a feleségem, a fiam párja, királylány, ki arra, mindenki világrekordnál ezen a listán. Tehát most megnéztem direkt.
1: Ijászba?
0: Ezen a amerikai világrekordlő listán a mi nevünk van legtöbben. Tehát a magyar zászló van. Ez valamikor, mikor én 2011-ben kerültem ide, akkor az angol meg az amerikai zászlók uralták. Tehát most megnéztük, ha egyéneket nézünk, akkor nekem van 7 élő világrekordom ezen a listán. A következőnek, a Tony Osborne-nak, ő egy angol, neki 5. És a többinek még kevesebb van. És a feleségem is, a fiam is, a Kéra is, mindenki birtokolja ezeket a világrekordokat.
1: Nagyon szép. És mi van, ha ellenszél van?
0: Nem számít. Tehát valójában van egy időpillanat, amikor jól tudod előni. Ha ellenszél van, akkor alkalmatlan vagy rá. Tehát ha ugye kell hozzá egy kitűnő nyilvessző, egy jó lövő, a jó Isten, meg kell az időjárás is, hogy mindig azt szoktam mondani, ne vegyen el, ne adjon, csak ne vegyen el. Most a síugrásban, ott például a szembeszél jó. Az ijászatban úgy fogalmaznék, ha biciklisztél már, ami jó neked a biciklizésnél. Ha hátul egy picit fúj, az jó, de a szembe akkor ne akarj biciklizni, mert régi bicikről beszélek, nem ezen a átételes egyebeken, akkor ez nem jó. Tehát akkor nem, akkor jó is, úgy rendelkezett, hogy elmentél, elköltötted a pénzt, felkészült egy évig, és nem tetted meg.
1: Az utat a világrekordig óriási munkát, tudást, tehetséget, kitartást, hitet követelt. Ez az út, ahol évek küzdelme, verejtéke és álmai állnak. Hogy történt ez lépésről lépésre, hiszen te se íjjal a kezedbe születtél? Mikor kezdődött a nyílvessző csendes hangjának bűvköre? Hány éves voltál?
0: Valamikor, ugye régen én Nagyunáláson születtem, ez Bocskai harci város volt egykor, én gépészüzemmérnöknek tanultam, nyilvánzára jártam, és gépészüzemmérnök vagyok. Mezőgazdaság gépészüzemmérnök. És nagyon, nagyon szép gyerekkorom is volt, egész életem szép volt, azt gondolom, és nem volt, tehát szegények voltunk, de én mindig szép köpenybe jártam, szép toltartom volt, szép ruhában öltöztem, nem volt édesapám, mert elváltak a szüleim, de a nagymamám, nagyapám és az anyukám is csodálatos módon elváltak. Nagyapám által kézügyességem elképesztő. Tehát nem tudok olyat elképzelni, hogy nem rádió, meg tévé, hogy ne tudjam elkészíteni. Nem ismerek ilyen katonát. Nem tudok elképzelni olyan embert, aki jobban tud fűrészelni, reszelni, hogy nem tudok ilyen embert. És tehát nagyon szép körülmények között nőttem föl. A főiskola után ugye szegény gyerekként én nagy álmom volt, és az álmom maradéktalanul megvalósult. Tehát értsen mindenki jól, például 26 évvel ezelőtt, most annyi a jövedelem, amennyi az embereknek, 26 évvel ezelőtt a kollégáim, a munkásainak egy gabonaszállító telepet építettem, 1000 eurót kerestem. 26 évvel ezelőtt. Úgyhogy örültem annak, hogy sikeres voltam. Majd jött a sors,

0: és bevettünk egy embert, egy gazdag, egy milliárdos embert, és a barátság, a pénz a barátságot fölrúgja a 90 szájba, vagy 95. És rájöttem arra, hogy nekem nem kell az a világ, ahol a pénznek nagyobb értéke van, mint az embernek. Tehát ez a harácsolás, ez az emberség, ez nem az én világom. Sajnos nem tudtam igazán elég tételt venni sosem, mert bocska idejével egyszerű volt, de nyilván a szabályok, és ez rendjén is van, de régen egy pár bajjal megoldották, de ezt már nem lehet nyilván. Úgyhogy, és nagyon idegesített az. 126 millió forintot vesztettem már 2003-ban. Egyetlen fizettek ki egy adásvétel után. És nem tudtam megvédeni az igazamat. Tehát nem volt, tehát ugye parlamenttől kezdve mindenhol ők voltak hatalmon, ők diktáltak, bárkit kilóra megvehettek, bárkit. És ezt én nem tudtam elviselni.
1: Majd a karma törvénye megbünteti.
0: És nem tudtam elviselni, és ezért választottam egy másik világot. Egy olyan világot kerestem, ahol ma úgy szoktam megfogalmazni, hogy építettem magam körül egy világot, aminek a tégláit érzelemből rakták ki, és az ajtaját azok előtt nyitom ki, akik előtt ki akar most nézni, vagy a hallgatók előtt kinyitom ezt az ajtót. És meg akartam mutatni ezek a nyakendős úriembernek, akik azt gondolják, hogy ők a hatalom, a gazdasági mellett, a politikai is, meg minden. Meg akarom mutatni azt, hogy tudod, a harcmezőn, ahol ott állsz a dobogón, és ott vannak a legyőzöttek, és tényleg vadállatmódon élethalálra harcolnak, jó értelemben, érzi jól, amikor legyőzöd a mongolokat, legyőzöd a kínaiakat, a dél-koreaiakat, az amerikaiakat, az angolokat, a törököket, a törökök, mongolok, kínaiak, a dél-koreaiak vadállatmódon harcolnak. Tehát ott a pénzeddel semmit nem érsz. Ott nem tud megvenni, ott legyőznek. Nincs esélye. Tehát világ elsőségek törekedtem, tehát nem vagyok sportoló. A sportoló az magáé harcol, én is 2 évig magáé harcoltam, gyűjtögettem a kis érmecskének. Majd 2 év után, 2008-ban, mint egy villanykapcsolót felgyújtotta, úgy felgyújtott az, hogy nekem a magyarságét tenni kell. Tehát megtanultam azt, hogy tehát óriási tapasztalat, meg óriási tudás halmozódott fel, nyugodt szívemre nem állítani, és tudtam, hogy, és ez hatalom. Tehát nyugodt szívem mondhatom, hogy nincs ember a világon, aki kiállt ellen harci tálőrészedbe. A világon világverseny legyőztem volna, nincs ilyen ember a világon. Mindenkit legyőztem.
1: Azt mondta, törökök, mongolok, azok övön aluli szinten küzdenek. Mit jelent ez?
0: Nem övön aluli, tehát ő vadállat emberek, a kultúrátok. Ez azt jelenti, hogy ha beláll egy harcba, akkor életre halálra harcol, akkor a szétszakad bármi nem érdekli. Tehát ott a zászló, nekik óriási zászlótiszteletük van. Egy mongol, a mongol egyből asszociál, hogy Genghis Khan-nak a fia vagy unokája. Ő egyből asszociál. A török, hát...
1: Tehát inkább meghal, mint hogy...
0: Hogyne. Hát nézd meg a keleti kultúrákat, mai napig vérbosszú van. Tehát ott nincs pardon. Másnap elvágják a torkát. Azért... Mert van egy ősi kultúrájuk, van egy ősi hagyományuk, és az szerint él. Ugye a magyar emberben ne szerint él. És ezt akarjuk, hogy az szerint éljen, hogy nem arra gondoltam, hogy vadállat legyen, nem. Arra, hogy tisztelje azt, hogy tudja azt, meg mondja el a gyerekének, hogy...
1: Büszke legyen arra.
0: Büszke legyen arra, hogy ő magyarnak született. Itt a hunyadék, az ilyenek, a leszállalítai vagyunk. Tehát azt ne felejtse el senki, hogy itt volt a tatár, itt volt a török, itt volt az osztrák, itt volt a német, itt volt az orosz, mi magyarokként itt élünk. Igen, sajnos voltak árulóink, engedtük azt, hogy országhatárokat húzzanak az ősi történelmföldjeinkre, de én mindig azt mondom, hogy az ősi történelmföldjeinket ember el nem verti tőlünk. Az mindig magyar volt. Ránk bízták az őseink, rábízták, akik itt éltek, a szkétek, a hunok, a zavarok, Árpádék, ezt ide bízták nekünk.
1: Bece nevet Fehér Farkas. Miért? Ki adta neked ezt a szép indián nevet?
0: nem indián név, hanem mongol név. Fehér,
1: igen?
0: Bocsánat, ne érd át sorokat, mert nyilván az indiánok is ugyan jelkép, meg minden népnél jelkép. Tehát a farkas egy földön kívüli misztikumnak a jelképe, azt gondolom, tehát a harcosság, a küzdencsulása, a farkas falka, a nemzet egységét jelképez. És Mongóliában versenyeztem 2012-ben, egy világverseny, és akkor kiraktak a mongolok egy táblát, hogy lője nagyobbat, ha tudsz, 510 méterre. Egyszer volt egy lövőjük, 1226-ban volt egy történet, Genghis Khan-nak volt egy testvére, őt Kaszának hívták, és Kaszának volt egy fia, ő iszukely volt, nagyon-nagyon erős volt, két ilyen szamarat így egy kéz egy fel tudott emelni, és ő lőtt egy dicső csata után rendezett versenyen, ott Kaszár földjén egy 503 méter. Tehát ez az Ermitázs volt, van a kő, egy óriási kő, tehát egy két méter, vagy még magasabb kő is rá van, így van a történet. 503 métert, és mongolok kiraktak egy táblát, 510, de biztos, ami biztos, lőjetek nagyobbat, ha tudtok. És akkor ezen az önlőttem.
1: Mennyit?
0: 653 méter. Ez a világ legnagyobb történelmi lövése, mai napig élő legnagyobb lövés, 653 méter. Hitelesített lövés, 653 méter.
1: Mit szóltak?
0: Az az ember, aki előtte harcolt szinte, érz jól, egy grizzly nagyságú, kétméteres harcosok, 180 kilósak idézőjelben leborultak. Tehát én nagyon sokszor megtapasztaltam ezt, hogy addig harcolnak, mint a vadállat, de amikor legyőzöd őket, tiszteletet kell bennük. Mert tudja, hogy ő mindent megtett, és tudta, hogy a végén látta, hogy esélye nem volt. Tehát az íjjelmet nem bírták kiugulni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy megkérdezik, milyen erős íjjelők. Mondom, olyan erős íjjelők, hogy itt ez az ajtó olyan széles a váll, aki bejön, ő nem fogja kiugulni az íjjelmet. Egyszerűen nem bírja. Fáj neki, de nem fogja kiugulni. Na és akkor ezen a mezőn odajött az eredményhirdetésnek két farkasvadász, és az egyik megszólalt, hogy ugyanazt a tüzet láttam a szemedben, mint amikor a farkas élete halálra harcolt. És te egy igazi fehér farkas. És akkor kaptam egy farkas, Sászki Borika fordította, mongol nagykövetünk, és akkor kaptam egy farkast, és azóta hordom ezt a nevet is a világon, hogy fehér farkas.
1: Olvastam rólad, hogy az íjászhatod 2006-ba kezdted a gyermekeddel együtt. Igaz ez?
0: Így van. Igen.
1: Vitted a fiadat, lányodat?
0: Csak fiam van, egy gyerek.
1: Fiadat íjászhatott tanulni, és te maradtál ott, vagy mindketten?
0: Mind a ketten tanultunk, tehát egyszer Egerben voltam, és ott láttam, amikor harcosok ültek, és tudtam, hogy én már harcoltam. Íjászverseny volt, és akkor elmentünk kiat venni, és akkor elkezdtem Lasszikával menni versenyen, és emlékszem, a legelső versenyen utolsók voltunk, ő is, meg én is. És akkor megfogadtuk, hogy akkor mi ebbe belállunk. Egy év múlva mi voltunk az elsők, egy év múlva 53 hétvége van, 57-szer a lovón álltam, ő meg 60-szor. Tehát mindenkit megváltunk. Mindenkit. És ez két évig zajlott, két évig előttünk. Én ekkor azt mondtam, hogy ez a sportoló voltam, tehát önző voltam, és magamért harcoltam. Gyűjtögettem a kis érmecskémet. Majd 2008-ból, ahogy mondtam, hogy mint amit felkapcsolnak, ez a nemzettudat, és utána elindultam világversenyekre, hogy harcoljuk az ászlónkat. Amúgy a fiam és az ő párja, Kiara, ők is mindenki világbajnok a családban, mindenki világrekord, el Amerikában, Egyesült Államokban, a világrekord listán ott vannak a neve, Magyarországon világbajnokok, a feleségem, Üzrényi van a unokája, Bumis Jussin Anna, Mária, ő a Anya, egy világelső ilyen, ezt megnyerte, most volt a Nomád világjátékok, 18-ban megnyerte Kirgiziában a Nomád olimpiát, akkor megnyerte Isztambulba a hódító kupáját, 1000 lövő közül, tehát egy világ legnehezebb történelmi verseny Isztambul most, régen Dél-Korea volt, ott nyertem 3 világbajnok aranyat, meg itt nem világbajnokságot csinálunk, de felér bármivel, Isztambulban van is megnyerte a hódító kupáját, világrekord listán rengeteg helyen vannak ki a rávonői kategóriában, tehát mindenki világbajnok, világrekord, tehát mindenki óriási egyéniségén van.
1: Hagyományőrző vagy. Mit jelent neked az ősi magyar hagyomány? A villanyoltás előtt és után.
0: Nagyon, igen, tehát a villanyoltás előtt ugye Én nagyon szeretem a történelmet. Tehát tényleg én a történelemkönyveken nőttem fel, meg az indiános történek, nekem a vesztelen indiános történeteken, de például emlékszem, hogy amikor 8-9 éves voltam, és az egész csillagot kellett olvasni, a kötelező olvasmányt, és akkor elgondolkozott az a csöbb gyerek, hogy Gárdonyi egy óriási hős, dicső háborunkat, csatánkat megírta, és tényleg epikussá tette Eger ostromát, ugyanakkor ő maga is epikus emberré vált, és egy óriási, tényleg emberformáló, tényleg történelmformáló emberré vált. És akkor elgondolkoztam, hogy 8 évesen, vagy 9 évesen, hogy vajon nekem is eljön majd ez az idő, amikor én is tehetek majd valamit ilyen szinten, és
1: eljött.
0: Telt múlt az idő is, és valahogy mindig azt akartam, hogy egy kilőtt nyilvesszővel akarjam felnyom a világ figyelmét a múltunkra, a múlt büszkeségére. Tehát mindig elmondom, hogy mi a Hunyadiak, a Zrínyek, a Rákócziak leszármazottai vagyunk, ugye a feleségem Zrínyi Ranónak el szó szerint. És tényleg szabjával, meg íjjal védték meg ezt az országot, és nekünk egyszerű dolgunk van, mert minket megvéd az ország határunk, de mindenki gondolja el, az ország határunkon kívül mi van, az elszakított földjeinken, milyen nehéz magyarnak lenni. És mindig meg kell emlékezni róluk, mert hogy mondtam, voltak árulin nekünk is. Engedték azt, hogy ország határokat húzzanak a földjeinkre, de az ősi történelmi földjeinket soha nem veti el, ezt tartom és ezt állítom. És járom a világot, és megpróbálom így felhívni a világ figyelmét, hogy a villanyoltás után, hogy felhívna, hogy kilőtt nyilvesszővel. Gondolkozzon bele mindenki, hogy milyen nehéz egy kilőtt nyilvesszővel felhívna a világ figyelmét, és a Jóisten ezt megadatott, hiszen te is fölhívtál az 1063-at. Tehát azért tudni kell, azért rengeteg ijász van Magyarországon sem a világon, és rengeteg jó ijász van, rengeteg lövés van, rengeteg rekord van, de a Jóisten mégis ezt vette föl. És amúgy valójában az irítséget kelt a belső nyilvánazók között. Most gondolja mindenki, hogy mi az irítség? Az az irítség, hogy látsz egy másik embernek a világával valamit szépet, ami tetszik, de nem tud elérni. És inkább belerugsz. Tehát lefordítva a magyar ijászt, képzelj mondjuk egy jó ijászt, egy világbajnokot, vagy aki mindig lő, nem világbajnok, de mindig lő, és tényleg értékes. És bemegy a húsboltba, és a saját barátja azt mondja, hallottad a mómust? És akkor mit gondol? Miért a mómus? Miért nem én? Tehát érted, itt kijön az önzősége. De én nem a mómus akarok lenni. Én a zászló vívő akarok lenni. A zászló vívő, aki tesz. Legyen mindenki zászló, akkor leszünk erősek. Ha mindenki zászló vívő válik. Ne utánam, gyere. Mellettem gyere. Tehát tehát mindig azt szoktam mondani, ne akarj ellenem harcolni. Akarj barátként együtt menni az út. Ha ellenem harcolsz, legyőzlek. Tehát még egyszer mondom, nincs ebben a világon, aki világversenyen kiállt ellenem így a kezében, harci távészetben legyőztem volna, nincs ilyen ember a világon. Még egyszer mondom, 1000 méter fölött nincs ember a világon, akkor tud lőni. Ha szereti, ha nem, ha elismeri, ha nem, ez tény. De ezt nem én magamnak köszönhetem. A jó Istennek.
1: Azt mondod, nincs ember a világon. Erre a teljesítményre születni kell, tehát Isten ajándéka, vagy gyakorlat teszi a mestert is.
0: Nem Isten ajándéka, az Isten ajándékát legfeljebb elfogadhatod, ha ő érdemesnek talál rá. Tehát én nem vagyok jobb, nem vagyok okosabb, kézügyességem az határtalan, az teljesen biztos, de valójában az a munka, amit belerakok. Tehát amikor a másik...
1: Nagyon napi hány módon, órát?
0: Nagyon, én minden nap ezzel tövök, az 8-4 órát reggel, 4 órát este, kísérleti régészet közben, íjak készítése, tehát ez a világom. 6-11-ig vagyok fent. 6-11-ig. És tehát amikor mindig ezt csinálod, amikor életed úgy alakítod, vagy a Jóisten alakítottak körülted, hogy ahogy mondtam, hazajöttem Amerikából, 4480 telefonszám van a telefonomban, 478 nem fogadott volt. Az e-mailt megnéztem, ugye 50 e-mail fért ki, 14 oldalnyi e-mailem volt nem fogadott. Ez mind gratuláció volt. Vagy hazajöttem most 3 nappal előtt, és kiírtam, hogy keresek 100 iskolát. keresek 30 ezer gyereket, aki szeretné meghallgatni a büszkeséget, a magyar büszkeséget, nem engem, nem rólam szól, a zászló tudatról, a jóról, a büszkeségről.
1: És 5 óra alatt telt házba.
0: Tehát 5 óra, tudok 30 ezer gyerek.
1: Nagyon szép. Te tartod a sikeres találat rekordját is, 2012-ben Kurultájon 453 méterről eltaláltál egy 140x140 centiméteres céltáblát. Sas szemed van?
0: Nem kell látni a célt egyáltalán. Ez mind a gyakorlástól, tehát annyit lősz, hogy nap mint nap, hogy annyit lősz, hogy, hogy élete részévé válik a lövés, úgy, mint a levegő. Tehát ha figyelsz valamire, akkor nem tudod eltalálni. Ha nem figyelsz, hanem már belül, tehát az egész mindenet olyan automatikusan történik, mint ahogy veszed a levegőt. Amúgy nagyon egyszerű, mert számolt, hogy hányszor veszel levegőt egy percet. A fél perckül elkezded fuldokolni is, mert megzavar, mert odafigyelsz valamire. Tehát ha odafigyelsz valamire, akkor hibázol. Ha életed részével, nem fogsz hibázni.
1: Most beszéljünk az általam is nagyra tisztelt Kassai Lajosról. Hogy kapcsolódik a munkátok? Azt tudom, hogy cédrus anyagú nyilvessződ van. Igaz ez?
0: Igen, sok embernek van a kérdése, úgyhogy Lajostól, amikor emlékszem az első világrekordomat, azt hiszem, hogy akkor pontosan Lajostól kaptam olyan cédrus testeket, amik világ elsők voltak, és hála neki.
1: A cédrusfa a legjobb?
0: A cédrusfa az nagyon-nagyon jó, igen, tehát a fák között a legjobb nyilvesszőnek, olyan a rezgése, de ez is 200 éves vagy 500 éves ki kell, hogy vágva legyen, tehát akkor még más fenyők voltak, máshogy éltek. És az nagyon számít. Tehát valójában a rezgés az meghatározó nagyon a nyilvesszőknél. Most Lajos az, tehát ki kell emelni, hogy ténylegesen a magyarság él az íjászattal, ő egy világ első, tehát ő a legenda. Kassai Lajos is, én így tisztelem, tehát veszélyként kezelem, és tudom, hogy ő a világ első. Tehát amíg, és amúgy nagyon jó kettőnk példája. Mikor itt kijelentő módban elmondom, hogy ő sokkal jobb, és ő a vezér, akkor a rengeteg irigy embernek fricskát mutatok, aki mindig magára gondol, de ezt tényleg így gondolom. És nyugodtan meg lehet hallgatni Kassai Lajost is, hogy mi erről a véleménye. Tehát mi nagyon fricskát mutatunk a világnak, amikor önzőség van, irigység van, széthúzás van, mi összezárunk. Tehát összezárunk kőkeményen. Tehát nem férhet közzé, nem férhet közénk áruló, nem férhet közénk olyan gondolatot elvető ember, aki megingatná ezt. Ez ugyanaz, mint a szigitáknak az öröksége volt. A válvetve, az egymás hátat fordító, vagy például, nem tudom, tudod-e, vagy tudják, nézzük, hogy annak idején már nyilván előzőleg is, de Árpád idejében nagyon jellemző volt, amikor oda mentünk egy új, tehát oda ment például a vezér, a kíséretével, és akkor fogadta az ott lévő nép, akkor például megkínálta kenyérrel, vagy megkínálta borral, és előtte megitta a vendéglátó, megitta a pohár bort a tárcáról, megmutatta, hogy megitta, és utána megfordította a poharat, hogy nézd meg, végig megittam. Akkor a kenyeret megszendel, megette a kenyeret előtt, hogy nem mérgeztelek meg, nem öltelek meg. A keze ügyében nem volt fegyver, tehát hogy békével. Tehát annyi jelképet használtak régen, és ennek mind mondani valója volt. Tehát a magyar nyelv azt gondolom, hogy egyedülálló, mert annyi szóból összetett szót alkotunk, és annyi mindent, hát te németül nyilván tudsz, hát lát, hogy mennyivel előrébb való a magyar nyelv. Tehát bármit, mennyi összerakott kis szótagokból, milyen mívesen összetünk, és szinte minden gondolatnak, minden igének, minden jelzőnek, főnémnek van egy külön összerakható szó, szava, ami egyértelművé teszi. Tehát nem kell elgondolkozott, hogy milyen szövegkörnyezetben mit fog jelenteni. És ez csodálatos. És pont ez a iskolajárásomnak a lényege is, hogy innen, ugye az angoloknál és Amerikában is, hogy hú, a Shakespeare, hogy hú, hát 27 ezer szót használ, és tényleg zseniális, egy átlagember 3000, 5000, tehát már az öt már nagyon sok, hogy ennyit használ, és 27 ezer. És most nem rivalizálás, de kedves hallgatók, tudjátok, hogy, vagy tudják, hogy egy jókai mor mennyit használ? 45 ezeret. 45 ezeret egy jókai. Shakespeare-nél kétszer többet. Tehát ez nem mindegy. Tehát nekünk és a gyerekeknek is meg kell mutatni, hogy ne menj ki, ha hősöket keresél, ne menj ki a nagy világba, megérkeztél.
1: Itthon vannak a hősök.
0: Menj ki az utca végére, nézd meg a városod vagy a falunak a történetét. Menj ki a határba, nézd meg ott a sírjok, amit most ásnak kifele. Ezek itt harcosok voltak, itt védték ezt a földet, és így már megmaradtunk. Mi nem úgy beszélünk, mint az angol, hogy Shakespeare nem tudja elolvasni egy angolt. Nem. 1100-ból elolvasod, 1000-ből elolvasod, és megérted.
1: Az íj szerelmese vagy. Milyen egy jó íj? Kapható, vagy a saját készítésű az igazi?
0: Tehát nem tud ember az igényennek íjat készíteni.
1: Tehát saját magad készíted.
0: Így van, tehát nyilván saját magam, hát hiszen ebből is élek többek között, hogy a íjakat készítek másoknak is. És mindig úgy akartam, hogy világ első íjakat készítsek, és olyat is adok el. Tehát nem tudok annyi íjat elkészíteni, amit kérnek. Tehát én nem boltos vagyok, nem kereskedő vagyok, hogy van 20 íjam, és akkor vegyek. Nem. Nekem én annak az embernek készítem. Mívesen nem gyártom, hanem készítem. Ha mondják, hogy gyárs meg ilyet, miről beszélsz? Én készítem. Tehát szentsége van. Én azt szoktam mondani, értsen mindenki, jó az íj, mert az életedet bízhatod. Tehát az neked készül, senki más.
1: Veszélyes sport az íjázás? Vannak balesetek is?
0: Minden veszélyes. Tehát ha kimész az utcára, láttad kislánynak fejére esett a tégla az építésből, tolókocsiban, minden veszélyes, akkor mindenki adja meg a saját magának a választ. A magyar történelem véleményem szerint a legnemesebb fegyveréről, háborús fegyveréről beszélünk. Tehát ha valami veszélyes tud lenni, akkor az a magyaré. Elképesztő módon.
1: Bónus József, milyen ember szerinted?
0: Hát ezt más kell megkérdezni. Hogy milyen ember vagyok, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy milyen benyomást szeretnék kelteni, hogy hogyan gondolkozom. Azt gondolom, az írásaim azok elmondják. Tehát nevetséges, most is valaki leír, ez olyan szép, hogy ezt IA írta, vagy érted, vagy érts jól. Tehát most amikor érzelemből beszélsz, akkor őszinte vagy, és szeretek ilyen interjút érzelemből adni, mikor felfokozott állapotban vagy, mert megérted, hogy ugyanazt fogom mondani, mint amit gondolok, és ugyanazt mondom, amikor leírom, mint amikor hirtelen illatból beszélek. Tehát ugyanazt fogom leírni neked.
1: Most Mónus József által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves József, sikert sikerre halmoztál, és halmozol még ma is. Hogy viszonyul ehhez a család? Mondtad, hogy mindenki íjász.
1: Igen. Tehát, igen. Hát a család, az, azt gondolom, hogy a család szentsége az első, és meghatározó. És a család boldogsága, vagy annak hiánya, tehát az nem lehet. Tehát nem tudsz úgy bármit teljesíteni, nem tudsz úgy
0: extra lenni.
1: Tehát lehet fájdalomból harcolni. És lehet ilyen egycsatás harcot vívni, hogy akkor itt vége lesz minden. De valójában a család szentsége az pótolhatatlan, és a család szentsége az rendkívül fontos. Tehát tehát azt meg kell tanítani az embereknek, a gyermekeinek a család szentségét, az apa, anya, a gyerekeknek a szentségét. Mert ez mindig is szent. Tehát ez nem kellett kereszténység, nem kellett politika, nem kellett intézmény, tehát nem kellett templom ahhoz, hogy ezt tudják az emberek. Az egyszerű ember, aki mondjuk fent élt a hegyen, és egy élete során bárhol, ez Amerikától kezdve, vagy a Kárpátok, vagy bárhol, és közösségben alig-alig ment, annak is ugyanúgy megvolt, vagy még erősebb volt a családtudata. Amikor van egy közösség, aki a hozzászólsz, és a szemedben néz, és meghallgat téged, és tudod, hogy érted akar tenni. Tehát ott van a szeretet a családban, az pótolhatatlan, óriás erőt ad a hitnek, a valóságú hitnek a pillére egy boldog család.
0: Olimpiai sportág az íjászat 1900-as párizsi olimpia óta, majd hosszú szünet után 1972-ben lett része a nyári olimpiának. Kizárólag reflex íjjal versenyeznek, a tradicionális íjat nem használják. Miért?
1: Hát miért? Mert annak idején így hírták meg a
0: forgatókönyvet,
1: a versenyszabályzatot, de inkább kiavítanálak a kérdés, ha úgy kérdeznéd ezt a kérdést, és akkor lenne sokkal nagyobb értéke. Ha megkérdeznéd tőle, hogy tudnék-e nyerni olimpiát, akkor azt mondom, hogy nem. Alkalmatlan vagyok rá.
0: Miért?
1: Mert egy más világ. Tehát ez egy sportvilága.
0: 2018-ban átlőtted a Niagara vizesést. Aztán átlőtted a Vereckei hágót, a Sydney Operaház felett is átlövések volt, sőt, lőtték Kanadából Amerikába is. Melyik volt a legérdekesebb?
1: És akkor még kiegészíteném a listának, lőttem Kolumbiába, átlőttem egy Andok-hegygerincét, egy 300 méteres vízesés volt álltam mögött, átlőttem az Inkák Szentvárosát, a Machu Picchut, átlőttem Alaszkába, átlőttem az Anyások folyóját, az Aranyfolyót, a Yukon folyót. Tehát nem lehet egyiket a másik fölé helyezni, azt gondolom, mert mindegyiknek meg volt a szentsége. Amikor azt tettem, azt azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy ez a legfontosabb. Úgyhogy mindig el akartam menni. Valójában bárhol járok, én nem nézek szét. Engem nem érdekel. Nem érdekel, hogy most a Colorado folyóban ott, vagy Utahban vagyok, vagy Arizonában. Tehát nekem a természet csodája érdekel. Az a ember nélkül csoda, hogy megalkotta azt a valamit. Tehát ha elmegyünk, mondjuk, voltam ki, világot bejártam, tehát elmentem Pekingbe, mutattak valamit, nem érdekel. Érdekelt a természet, érdekelt az a csodát, és ezek a földrajzi lövésén valójában természete vannak építve, hogy elmész egy csodálatos helyre, és ott kilőd a nyilvesződ. És akkor mondjuk mindig nálam van természetesen a magyar nász, és akkor látja valaki ott, hogy nézd, ez az őrült, mit csinál, lőjük, mit akar, és akkor látja ott egy zárt, na nézem már, hogy milyen ország ez, nézd, piros helyet, ön magyar. Ja, magyar, tudod, tehát rólad fognak beszélni, tehát a magyarokról fognak beszélni. Tehát valójában az a történet, az a sorsom, hogy hírül vinni a magyarok büszkeségét.
0: Te győzöl és győzöl mindenütt, és a győztes jogán minden alkalommal magasba emeled a magyar zászlót. Milyen érzés ez? Földön túli?
1: Igen, tehát mindenki értse jól, hogy hogy elmondok egy isztambult példát, tehát vadállat módon harcolsz, fáradt vagy egy idegen környezetben, otthon hazai pályán lőnek a törökök, tudják, hogy hogy fúj a szél azon a területen, mikor váratlanul megfordul a szél, nagyon nehéz körülmények között, de szószos értelmében egy idegen így játsznak, és akkor ott győzöl, és mindig azt szoktam, hogy ugye a győztes mindig utoljára hívják ki. És akkor ugye négyszer nyerte meg például Isztambult, hódító kupát. Most eltúlozva mindenki jól értse, hogy ott van 1000 ember a téren, és akkor ilyen nagy, hatalmas nagy emberekről is beszélünk többek között, és akkor gondoljátok el, hogy a utolsónak kihívva, a győztesként kihívva szétnyílik előtted 1000 ember, mert mindig leghátulrának, 1000 ember szétnyílik, és 2 méteres óriások között csak nézel rájuk, és tudod, hogy ha tehetnék, akkor azonnal legyilkolnának. És de nem tehetik, és tudják, hogy megvertem őket. Tehát ennél szebb érzés, hogy büszkén emelted a zászlót. Tehát nem tudok védtelenek kellene, gyengék kell, nincs ért, nem szeretem a gyengeséget, tehát segítem a gyengéket, de nem jó gyengék ellen harc, nem harcolok Magyarországon. Tehát nem jó úgy, hogy más a felkészültség, én csak ezt csinálom. Tehát én csak az íjak nyilak semmi. Nem jó felkészületlen emberek ellen, mert nem jól esik a győzelem. Tehát mindig a rendkívüli körülmények között, és nekem ez megadja a szentséget. Tehát én életre halálra akarok harcolni.
0: Magyar díjaid, vagy úgy érzed, hogy nem kapod meg itthon a megérdemelt elismerést?
1: Hát most nagyon zavarba hoztál, mert nekem rengeteg elismerésem van. Tehát a Magyar Arany érdem keresztül, amit a magyar állam adott, vagy bármelyik olyan kitüntetés, tehát hát túlzás nélkül 25-30 biztos van. Tehát ez a Bocskaitól, a Széchenyitől, azok a rendkívül a tehát tényleg olyan eseményeknek a Gránit Oroszlán példakép, tehát bármik most hirtelen azért alkalmaztam, mert mindegyikre így hirtelen gondolkoztam, hogy a Prima Primicia megyei, tehát mind amikor kaptad, akkor az volt akkor a legértékesebb. És most rágondolok, tehát nagy a lista, a Wikipédián ott van amúgy, nagyon nagy a lista, és tényleg boldogsággal tekintek rá. Én ebből a szempontból én nem akarok álszentelni, és azt mondom, én nagyon örülök neki. Én olyan vagyok, mint egy gyermek, tudod, ebben azt tekintetben, hogy jó leső érzés, hogy van egy olyan érdekkör, van egy ilyen közösség, aki akkor is ott érdemesnek talált rá. És én erre büszke vagyok.
0: Akkor élsz, ha másokért élsz. Miért?
1: Azt gondolom, hogy az ember egy közösségi lény, és hogy igazán megértse bárki, az a például ma is tudok egy ilyet, hogy értse meg jól, hogy jött egy srác egy motorral, egy nagy motorral, látta, hogy melyek az utcán itt, 3 utcával arra gyalog mentem, leraktam a parkolóba az autót, és megállt a motorra, azt mondja, Farkas úr is, azt mondja, csinálunk egy képet, ahogy mutassam meg a családomnak. Tehát amikor ebbe a kapcsolatunkban semmi érdek nincs. Semmi. Én nem ismerem őt, ő nem ismer. Nem azért
0: számra. Ő ismer.
1: De érdek az, hogy nem azért szállt le, hogy adj már nekem egy íjat, mert és akkor...
0: Vagy 1000 forintot.
1: Igen, tehát nem ezért. És, tehát az érdeknél barátság a legértékesebb. És egy ilyen érdek nélkül. Tehát most gondoljam valakinek, hogy mennyire feltöltő az, mennyi energiát ad ez az érdek nélkül barátság. Pláne, hogyha a barátaid is ott tanulják és látják. Tehát Kurultájon voltak barátaim, akik még sose voltak Kurultájon, és tényleg az történt, és hogy jól tudom érzékelteni, és minden hallgató jól fog érzékelni, mi fogadott. Tehát eltúlozva adtam vagy 5000 képet, 5000 fotó. De, és milyen volt a látvány? Most menjünk el gyorsan Amerikába, 1970, mondjuk gondolja mindenki, Elvis Presley kimegy a stadion elé, és megrohanják, és körbe. Na, ez történt a Kurultájon. Tehát ennél nagyobb elégtételt, erőt és
0: elismerés
1: nem tudsz kapni.
0: József, hogy keresik, illetve kikeresi a kilőtt nyílveszőt egy ilyen fontos versenyen? Te és még egy-két delikvens?
1: Igen, tehát valójában mindenki jól értse, tehát ha legszívesebben azt szeretném, hogyha nem fényképeznék le az íjat, meg a nyílveszőt, mert akik utánam következnek, azok, én ugye én rengeteg munkát adtam el. Nyilván, amivel lövök, az nagyon-nagyon jó szett, nagyon-nagyon jó élnyilveszőt. És bárki, aki fényképezik, az valójában a tudásodból veszel, tudásodból oper, ezért őrizni kell. És otthon azért a barátom tudják, hogy hú, ha bejönnek a műhelybe, azt mondja, inkább nem nézek oda, mert tudom, hogyha véletlenül titkot látok, akkor meg kell, hogy halljál. Tehát meg kell, hogy halljál, hogyha a titkot elviszel tőlem. Így kell elképzelni.
0: És a versenyeken mondjuk lőttél több mint egy kilométerre, akkor te mész keresni, vagy a bizottság?
1: Nem, mindig a... Például ugyan török verseny is. Tehát minden verseny más, de alapvetően Magyarországon is, Törökországon is úgy van, hogy kimennek a bírók, és lezárják a... Tehát nem engednek ki senkit, kimennek a bírók.
0: Nehogy te arrébb vigyed.
1: Megállapítják a helyezést, és utána engedik ki az embereket. És Amerikában meg... Tehát ez óriási távolság, kimenjük autóval, alapvetően autóval, és akkor nyilván tehát a világ legpontosabb, leghitelesebb mélyes amerikai és utána van. Tehát azért, amikor vannak ilyen versenyek, vagy rendezek versenyt, azért nem írok ki értéket.
0: De nyilván. Hogy lehet ezt megtalálni?
1: Mindig látod, mert 45 fokba áll. Tehát ha szögbe lövöd, 45 fokba szögöd, úgy fog állni. Tehát.
0: Nincs rajta valami jelzés, ami villog?
1: Nincsen.
0: Nem lehet?
1: Nem kell. Hát az súly, ez veszteség megből. Mert cipeltetent kell nyugtalan.
0: Persze. Mi a lehetetlen, és van határa nálad?
1: A lehetetlen... Ma adtam két tempó, interjút, és akkor nem ismerem ezt a kategóriát. Tehát nem tudok róla nyilatkozni.
0: Rengeteg világrekordod van. De mi lesz a következő kötelességed?
1: Kötelességem hétvége most holnap után megyek Bulgáriában a kötelességem megnyerni ezt a versenyt, és utána pedig a családom is az iskola.
0: Terveit 2026 második felébe, privát és munka, hát a munkát már mondtad.
1: Ez ugyanaz, mindig nálam, tehát bármit csinálok, ez mindig, vagy az alapítvány, vagy a sajátom, ez mindig a magyarság. Rengeteg, be van most osztva az időm, tehát elképesztő forgatókönyv. Tehát például, ugye most Bulgária héten, jövő héten el kéne menni a történelmi IASZ országos bajnokságra szombaton, az 26-án van, 25-én még a Magyarság kutatóban a kutatók éjszakája lesz, ott kéne egy előadást tartani, másnap magyar bajnokságban egy barátomnál, a Nyíregyes pályánál, Hunyitom égnél, utána még aznap Irak-Szemcsére, Balaton partján kell 2 órától előadást tartanom. Tehát, vagy mondhatom a szombat, hogy reggel el kell mennem Budakalászra, a Hullóvölgybe, egy IASZ családok közé. Reggel 1 órakor a Battyány térnél a Dunán volt egy hajó, ott kellett egy előadást tartani 1 órakor, 5 órakor ugyanaznap Tihanyba kellett lőnöm, előadást tartom egy rezidenciáció konferencián, utána még egy tavat kell lőnöm ott nem olyan messze. Tehát ezt a jó Isten generálja.
0: Ennyi sok munka mellett gondolsz az egészségre is? Egészséges étkezés, alvás?
1: Persze, tehát valójában, tehát ha látszik, hanem én minden nap 1 kiló kenyeret megeszek, este 11-kor kolbász szalonna, úgy, amit nagyapám csinálta. Meg egy 1/2 kiló kenyér este, biztosan. Úgyhogy
0: és egy kis napsz, vagy bor?
1: Nem szoktam magukat, nem iszok semmit. Néha jól esik egy vörös bor, egy nagyon pici, de úgy mondom, hogy szerintem egy évben, egy fél üveggel iszok meg egy évben. Tehát apám az ivott, meg itt helyettem, de valahogy így természetes módon védekezek el.
0: Ha elérsz egy virágrekordot, mi zajlik a lelkedbe? Eufóriás öröm és számottevés, győzelem, és rögtön egy űr is benned, és koncentrálsz már a következő győzelemre, mert amit elértünk, az szép-szép, de az a fontos, amit még nem, nem?
1: Például mostanit, hogy ez óriási boldogság volt a világrekordot megölni, és mindig azt szoktam mondani, amikor harcolsz, tehát amikor lülés, amikor harcolsz, akkor nem nézek körbe, hogy ki van veled, ki harcolt veled, tehát majd este majd szétnézel is. És igen, akkor tehát óriási boldogság volt, Fábián Attila barátommal voltunk. Egy hétig nevettünk, ugye hát Amerika nagyon drága, tehát tényleg, tehát egy embernek most is másfél millió forint volt az út, 400 000 autóbéles, 300 000 szállás, stb. Volt minden.
0: Nagyon ez mind a te pénzedből megy.
1: Nagyon, nagyon. Van egy alapítványom, minden lövéseket bemutatónak a pénzét behoztam, állami támogatást kértem és kaptam, tehát egy nagyon jó működő alapítványom van, nagyon-nagyon erős alapítvány. Mindig azt akartam, hogy ha valamit csinálsz, is gyenge vagy, tehát van egy közösség. Például elmondok egy névnök, egyszer fő volt egy ember, és mondta, hogy egy alapítványa van, nagyon sok embert, meg minden segít, és kérdezem, hogy és te erős vagy? Azt mondta, hogy nagyon gyenge. És mondta, hogy nem tudja megtanulni az autóját, nem. És akkor nyilván nem bántottam meg, nagyon sajnáltam, de tudtam azt, hogy, és ezt értse mindenki jól, tehát gyengeként harcolni lehetetlen. Gyengeként harcolni, meg tudsz ülni egy csatát. De gyengeként harcolni tudsz hős lenni. De egy közösséget továbbvinni a nehézségeken, erősnek kellene. Tehát ez olyan, mint mikor régen, hogyha volt egy étel, akkor ma ugye azt csináljuk, hogy a gyerekeket etetjük, hogy a gyereknek legyen jó. De a harcban a férfi, tehát aki harcolt, az felesége, adott a gyerekének meg magának, de alapvetően oda tolt, hogy nézd meg, itt van, hogy egyél, hogy te leszel a zászlóvivő, te leszel a harcoló, te fogsz meghalni, értünk. Tehát oda figyeld mindenki, de is ugyanígy oda kell figyelni, azt gondolom.
0: Egy világrekord nem akkor ott a versenyen születik, egy világrekord elérését végig kell harcolni, írod. Ez nagyon szép, ez a mondás. De mi a te árszpoétikád, hitvallásod? Nekem élni és élni hagyni.
1: Igen, az teljesen nem mond, tehát elfogadható az is. Valójában nem, soha életemben nem akartam mást, hanem, hogy mondtam, az a gyerek, aki olvasta Gárdonyit, hogy valami ő is mit tehet majd. És akkor a gazdasági világ nyilván elvitte a figyelmedet arról, hogy a zászlótudat az más világ volt, de örülök annak, hogy a Jóisten felkapcsolta azt a kapcsolat nekem, hogy van feladatom. Én azt szeretném, hogy az politika, azt tudom mondani, hogy mindig úgy szeretnék harcolni, hogy akik ismernek, azt tudják, hogy a jóért, a büszkeségért, az országért teszem. És azok az emberek, akik ismernek, tudják azt, hogy bármi áron, akár az életem árán is, nagy örömmel, bármikor kész lennék meghalni a zászlóját. Nem csak azért, hogy gyakorlatban, példamutatással megmutassam, hogy igenis, van ilyen a világon.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Mónus Józsefnek, ennek a nagyon csinos fiatalembernek ezt a szép beszélgetést, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen, Isten áldjon magyarok, Isten áldjon mindenkit a világon.
0: Tehát Mónus József és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a déli es, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
10: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Egy néhány hetes történet, hogy valakinek ellopták az autóját, ami nem kevesebb, mint 13 év után került elő, mégpedig a Dunából. És itt jön a fogyasztóvédelem. Az eredeti tulajt ugyanis kötelezte a hatóság a roncs elszállítatására. Felmerül tehát a kérdés, hogy vajon milyen szabályok vonatkoznak az ilyen esetekre. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és még egy autózással kapcsolatos témára is számíthatnak a mai műsorban. Mit lehet tenni, ha valaki az autópályán kájtúba hajtott, aminek komoly következménye lett, ám a közútkezelőnek esze ágába sincs megtéríteni a kárt. Hova kell ilyenkor fordulni a jogos igényünkért, illetve mit kell benyújtani, mit várhatnak el észszerűen ennek kapcsán? Legolcsóbb, legjobb, leggyorsabb, legfinomabb. Nem ragozok csak úgy magamba, mert hogy még ezt vég nélkül tudnám sorolni, higgyék el ezeket a bizonyos hívószavakat, amelyekre valljuk meg mindannyian felkapjuk a fejünket. Mert miért? Emberi tulajdonság, hogy szeretünk jól járni. De vajon tényleg igazak ezek az állítások, vagy csupán a vevőt akarják becsalogatni? Szerintem egyáltalán nem véletlen, hogy a gazdasági versenyhivatal tájékoztató kiadvánnyal igyekszik minket vásárlókat edukálni, mert nem könnyű, tényleg nem könnyű kiszűrni a valóságos ajánlatot a becsalogatótól, vagyis a megtévesztőtől. Aztán szőnyeg és karpettisztítógép. Nem dadogok, és nem rosszul beszélek, hanem ilyen, és ehhez hasonló, igazából csak magyarul írtnak látszó szövegekkel, meg ki sem tudom mondani, gyakran találkozhatnak a termékek csomagolásán. De vajon jól van ez így? Ma sorra veszük a termékek feliratozásával kapcsolatos szabályokat, és miután a múlt héten a tanulóbiztosításról volt szó, rengeteg kérdés észrevétel érkezett, ha időnk engedi, még ezzel kapcsolatban is segítünk önöknek a további eligazodásban. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. Már itt is van a stúdióban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Téged is nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami a minap eszembe jutott, mikor a kezembe került valami, és nem tudni magyarul volt ráírva, hogy mi az tulajdonképpen, és én azért azt gondolom, elég jól ismerem a magyar nyelvet, de nem tudtam túl jól megfejteni, és az jutott eszembe, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt volt egy olyan szabály, vagy törvény, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy minden termékre magyarul föl kell írni, hogy micsoda, és magyarul, tehát nem csak magyarnak látszó módon föl kell írni, és használható utasításnak is kell benne lenni magyarul. Ez mintha elfelejtődött volna.
1: Hát ez nem jó, ha elfelejtődött, mert ez a szabály létezik. Ugye itt két dologról is beszélünk. Egyrészt a használati utasítás, minden termékhez kell magyar nyelvű használati utasítást adni. Pont. És az érthetőnek kell lennie. Tehát nem ez a Google fordító, amit említettél, mert ilyen
0: de 10-ből 9 az.
1: Sajnos mi is találkozunk, ez jogszabálysértő.
0: Aha.
1: A másik pedig a reklámok tekintetében. Akár tévéről, internetről van szó, szabadtéri reklámról, de akár a kirakatba kitevő reklámról, főszabály szerint magyar nyelven kell a reklámoknak és minden feliratnak megjelennie. A cégnévnek nem, tehát ugye a cégnév idegen név az nyilvánvalóan nem, de például a mottónak is adott esetben. Tehát nem lehet egy angol nyelvű, most

0: Neked.
1: Vagy például az online kifejezés, hogy ezek is. De például van egy nagyon érdekes, ami nem minősül annak, a szél, a sale, igen, ugye, hogy a hallgatók is mondjuk. Tehát a kiárusítás. Ha csak az van, hogy szél 50%, látunk ilyet, az nem jogszabályszerű. Az nem minősül meghonosodatnak.
0: De miért?
1: Mert az, hogy mi minősül meghonosodatnak, azt egy külön testület mondja ki, méghozzá a Magyar Tudományos Akadémia egy önálló testülete. Tehát, hogyha például van valami, nem úgy kell felfogni, hogy kiad mondjuk évente valami listát, de egyébként van egy pár évvel ezelőtt tényleg közzétettek a honlapjon, de a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban kérdéses, hogy mondjuk a szél annak minősül-e, akkor mi megkeressük ezt a testületet, aki válaszol nagyon rövid időn belül, és azt mondja, hogy ez nem egy meghonosodott név.
0: De ti nem kérhetitek, hogy az legyen, hanem annak kell, aki használja.
1: Annak kell, pontosan a Magyar Tudományos Akadémia, én azt gondolom, hogy ez folyamatosan felülvizsgálja egyébként, nem tudom pontosan, hogy vannak a szabályok, de egy rakás felsorolás a honlapján
0: egyébként. A spray például az is egy ilyen szó, ami igen, hogy beép, tehát hogy már meghonosodott, de abszolút használjuk.
1: Én azt gondolom, hogy az igen, vagy akár a komputer. Igen. Tehát, hogy a számítógépet adunk el, és az van, hogy komputer itt ennyi és ennyibe kerül, akkor az meghonosodnak minősül.
0: Igen, hát ugye régen próbálkoztak, mikor jöttek be a dezodorok a permet szóval, nem annyira jött be, mert amikor a bak sprayt bak permetnek hívták, akkor azért a közönség elutasította, mert félreérthető volt, én emlékszem még erre, hogy nagy vita volt a magyar nyelv kapcsán, de azért azt te is látod, meg én is, egyre több szó honosodik meg, ami szerintem normális, nem is itt érzem a bajt, hanem ott érzem a bajt, hogyha veszek valamit, akár egy nagy cégét is, ma már miután nem ott gyártják, hanem vélhetően Kínába, kapok egy kötetet hozzá, amit azonnal szelektív hulladékba dobok, meg kivágom azt, ami magyar, és csak azt rakom le, de az sincs igazán magyarul. Ilyenkor ez szabálytalan, ugye?
1: Ez szabálytalan, hiszen az, most mondhatnánk, hogy az nem magyar nyelv tulajdonképpen.
0: Magyarnak látszó.
1: Magyarnak
0: nyelv.
1: Látszó. Tehát az egésznek a lényege az, hogy azért kerül be a jogszabályba ez a kötelező magyar nyelvű kötelező használati útmutató, vagy utasítás, hogy a fogyasztó pontosan tudja, hogy hogy kell használni az biztonsági szempontból, gyakorlati szempontból, használati szempontból, stb. Ha neki ez nem segít, ez a használati útmutató, mert nem normális magyar nyelven van, hanem tényleg internetes fordulásban, akkor nem segít, tehát a célját, a rendeltetését nem tölti be az
0: de ma már az is divat, bocsánat, hogy közbevágok, hogy tájékoztatnak, hogy menjek föl a netre, és ott le tudom tölteni a használati útmutatót. Én föl tudok menni a netre, de miért kötelező annak, aki, tehát, hogy ez normál, ez elfogadható?
1: Ez sem normális. Online vásárlás esetén igen, de ott nem elfogadható. Online nem online esetén, ha mi kérünk, tehát az is megtörténhet, hogy azt mondja, hogy ezen és ezen a QR kódon elérhető.
0: Igen.
1: De hogyha mi azt szeretnénk fogyasztóként, és hagyományos boltba vásárolunk, hogy nekünk odaadják papíron azt, akkor ezt biztosítania kell a kereskedőnek, és nem mondhatja azt, hogy a gyártó nem biztosított.
0: Akkor tehát nyomtassa a kereskedő, ki.
1: Pontosan,
0: nyomtassa
1: kereskedő ki. Forgalmazó kötelezettsége ilyenkor azt teljesíteni.
0: Egyébként a QR kódról jut eszem, hogy egyre több étterem csinálja már azt, hogy beülsz, és az étlapot egy QR kódon tudod megnézni. Egyébként itt megint hátrányba kerülnek az idősebbek, mert nem biztos, hogy tudja egyáltalán mi.
1: Hát és már csak azért sem, mert a jogszabály sem ezt írja elő, hanem ott a helyszínen kell adattáblán, sőt már a bejáratnál ugye feltüntetni. Így van, bent meg ott kell lennie a konkrét árnak is, úgyhogy ez nem megfelelő. Ez egy segítség lehet nyilván a modern korban, mi is azért gyakran használunk ilyeneket, tehát ez egy lehetőség, de ez nem válhat kötelezettségé a fogyasztó számára.
0: Vissza a használati útmutatóhoz, illetve kicsit kiszélesítem, ugye az élelmiszereknél az a lényeg, hogy mi van benne, az összetevők, meg hogy mennyit hízok tőle, így nagyon egyszerűen női adja megfogalmazva. Szóval ez van, amin rajta van, egy plusz ragacsa, de van, amin egyáltalán nincs rajta.
1: Hát pedig rajta kell lennie, ez pont azért, amit mondasz, hogy egészségvédelmi szempontból, és ami még felmerül, és a nejemet nagyon sokszor hallgatom felháborodottan, hogy olyan kis betűmérettel van,
0: az
1: hogy
0: a
1: már nem tudja elolvasni, és néha egyébként én sem, és a gyerekeknek adjuk oda, hogy mondják el, hogy most itt mit látnak.
0: Én el szoktam kapni egy fiatal kisasszonyt a boltba, és azt mondom, hogy olvassa föl, de van olyan üzlet, egyébként, ahol nagyító van a kosáron, az a DM nem állok.
1: Ezek egyébként jó megoldások, persze. Ugyanakkor nem gondolnám azt, hogy jogszabályszerű az, hogy olvashatatlan méreteket öltenek.
0: Tényleg nem lehet elolvasni, szóval valami borzasztó, hogy összezsugarítják. Ezek szerint akkor kötelező, és ha ilyen nincs, akkor szabályszegnek, illetve a magyarnak látszó, de értelmezhetetlen szövegek sem megfelelő.

0: Ilyenkor megint a kormányhivatalhoz kell fordulni?
1: Abszolút, de mindenekelőtt magánál a kereskedőnél tegyünk bejelentést. Tehát az első, hogy vagy a vásárlókönyvét elkérjük, vagy a jegyzőkönyvet vetetünk fel, mert ha elutasító, vagy nem válaszadott esetben, ekkor tud csak eljárni a fogyasztóvédelmi hatóság. Tehát az első eset, hogy mindig megpróbáljuk ott a helyszínen, vagy akár e-mailben utólag, mert az is lehet megoldani a problémát.
0: Legközelebb arról fogunk beszélni, már most mondom, hogy készülj föl rá, hogy régen volt a kötelező alkatrész biztosításra 5 év. Aztán ezt eltörölték, ez a gyártsuk a szemetet, de ha jól tudom, nem soká visszakerül az unión belül is ez a kötelezettség, mert egyre inkább divat az újrahasznosítás, a repair, meg mindenféle. Tehát, hogy ha lehet, akkor a hallgatóknak is mondom, biztos érdekes lesz, meg újszerű, akkor beszélgessünk majd a jövő héten erről. Rendben van?
1: Mindenképpen, azért is, mert nem sokára fog tényleg hatályba lépni az a jogszabály, ami ezt módosítja. Ez a javításhoz való jog, ott tünteti fel, tehát ha elromlik mondjuk a mobiltelefonunk, akkor ne azonnal vegyünk egy új mobiltelefont, hanem javítható legyen hozzá alkatrész nyilván,
0: hát
1: szoftverfrissítés, stb. Tehát vonatkozó szabályok azok lesznek.
0: De ha már most így tudod, akkor nem menjünk a jövő, de én azt mondom, hogy aki hallgat minket, az a jövő héten is hallgasson, beszélgessünk, akkor erről Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője volt a vendégem. Talán megtanulom ezt a nevet, mire hát nevezik. Minden esetre köszi, hogy
1: köszönjük
0: itt voltál.
1: Köszönjük szépen.
0: Facsipesz. Ejtman Norbert elviharzott, Horváth Bálint a GVH kommunikációs vezetője pedig megérkezett. Szia, köszi, hogy itt vagy.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Úgy kezdtem, hogy amikor ilyen szuperlatívuszokkal próbálnak minket becsalogatni, vagyis legolcsóbb, legjobb, utolsó pillanat, de aztán ezt tényleg vég nélkül lehetne sorolni. Nem mondd, hogy nem kapott föl te is a fejed, de nem mint a GVL kommunikációs vezetője, hanem mint ember, mert rezonálunk rá.
2: Így van, valóban nagyon gyakran találkozunk ilyen állításokkal, amikor ezek az úgynevezett piac elsőségi állítások, amikor
0: jaj,
2: egy cég vagy egy vállalkozás azt állítja a szolgáltatására, hogy ez a legolcsóbb, a legjobb, a leggyorsabb, vagy a legfinomabb.
0: A legjobb zöldségkereskedője hangzott.
2: Valóban felkapjuk erre a fejünket, még én mindig szkeptikus vagyok, amikor ilyet hallok, hiszen rögtön már elindul az a fajta gondolkodásom, ami a versenyhatósági munkámból adódik. Ugye van egy elhíresült eljárásunk ezzel kapcsolatban, ami még 2023 júliusában indult, a Lidl kereskedelmi lánc állította magáról nagyon sarkosan, hogy a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc.
0: By the way, tényleg így van egyébként szerintem, mert nekem ez a,
2: hát igen,
0: ez a háziasszonyi tapasztalat.
2: Ez a te fogyasztói érzékelésed ezzel kapcsolatban, de az volt a probléma, hogy amikor megkérdeztük őket, hogy ezt mi alapján állítják, teszik ezt, akkor egy teljesen véletlenszerű, egy médium által készített, vagy egy újság által készített felmérésre alapozták ezt az állításukat, ez nem egy reprezentatív felmérés volt, nem is volt igazán pontosan meghatározva, hogy mely termékekre vonatkozik ez. Tehát gyakorlatilag itt egy elmarasztaló ítélet született. A Lidl egyébként megtámadta a bíróságon ezt az ügyünket, és ezért egy hosszadalmas bírósági eljárás kezdődött, ami alapján egy új eljárás kellett a gazdasági versenyhivatalnak lefolytatni ebben az ügyben, amelyben már egyébként a cég együttműködött aztán velünk, és az augusztus elején lezárult ez az ügy, és ennek az lesz az eredménye, hogy a Lidl vállalta, hogy körültekintő többen fog eljárni az árakkal kapcsolatos kommunikáció során. Tehát amennyiben
0: alkalmaz
2: is...
0: Annyit mond, már bocsánat, nem azt mondja, hogy ő a legolcsóbb, hogy a Lidl talán a legolcsóbb, akkor már nem tudnak megbukni.
2: Igen, itt a szavaknak is van jelentősége, hiszen nagyon fontos, hogy mi mindig a fogyasztó értelmezést vizsgáljuk ilyen esetben, hogy a fogyasztó számára mit jelenthet ez az üzenet, és nagyon fontos azt, hogy a cégnek azt is közé kell tenni, hogy mi alapján teszi ezt az állítást, milyen felmérés alapján. Ha például a gazdasági versenyhivatal által működtetett árfigyelő rendszernek a nagyon objektív és mindenki számára ellenőrizhető adatai alapján teszi ezt közé,
0: azt elfogadják a saját.
2: Nem azért, mert a sajátunk, hanem mert ez pontosan ellenőrizhető, és pontosan visszakereshető, hogy mi alapján állít ilyesmit egy cég. És ez alapján valóban készítettek a kollégáim erre az ügyre is alapozva egy tájékoztatót, amit kitettünk a honlapunkra. Nagyon gyakran teszünk ki bizonyos témákban ilyen ismertető összefoglaló anyagokat, ezzel egyrészt védjük a fogyasztókat, tehát próbáljuk tájékoztatni a fogyasztókat, minél tudatosabbá tenni a vásárlókat, illetve a vállalkozásokat is próbáljuk edukálni, hiszen nagyon gyakran elmondom ezt, általános tapasztalatunk az, hogy a vállalkozások a nagyon áldás piaci versenyben sokszor azért lépnek át bizonyos szabályokat, mert nincsenek talán minden ismeret birtokában, megpróbálnak nyilván kitűnni, küzdenek a fogyasztók figyelméért, és ilyenkor bizony átlépnek határokat, és hát az a probléma, amikor a marketing szakemberek erősebbek, mint akár a jogászok, vagy a compliance szakemberek
0: az egyes vállalkozásoknál. Lehet, hogy végig se gondolja, hogy a szavaknak súlya van.
2: Igen, az egyes kampányoknál ez nagyon fontos, hogy pontosan végig kell gondolni, hogy ez mit jelent, megalapozott ez az állítás.
0: De a Lidlön kívül még rengeteg ilyen.
2: Nagyon sok más cég alkalmazza, természetesen ezt nem is szabad, nem is lehet egyetlen cégre kihegyezni. Ez egy nagyon széles körben alkalmazott állítás volt, ezt egy országos reklámkampányban, televíziószpotokban, az interneten is széles körben alkalmazták ezt az állítást, és ezzel kapcsolatban aztán megállapította a gazdasági versenyhivatal, hogy ez jogsértő volt ez az állítás, és a cég vállalta, hogy változtat egyébként.
0: Akkor én meg azt mondom, hogy ajánlom figyelmetekbe a tévéreklámokat, mert most egy másik ugyanilyen szupermarket lánc is állítgat olyanokat, ami azért korán sem fedi a valóságot, ráadásul olyan termékeket mutogat, amit nem kapható a polcaikon, tehát hogy most kár ezt, nem akarom védeni a Lidlt, mert nem áll érdekembe, de kár ezt rájuk kihegyezni, a másik fele, egy másik cég ugyanezt csinálja.
2: Igen, és ezek általában a látókörünkbe is kerülnek, mert egyrészt maguk a vásárlók, a fogyasztók is jelzik ezt számunkra.
0: Én az Aldiról beszélek konkrétan, van már vizsgálat ellenük?
2: Bejelentik a gazdasági versenyhivatal, az Aldival szemben is van egyébként folyamatban eljárásunk, tehát vannak eljárásaink több kiskereskedelmi vállalkozással szemben is. Bejelentik ezt hozzánk a fogyasztói, meg hát általában az is egyébként, hogy sokszor az adott piacon működő vállalkozások egymás kereskedelmi gyakorlatait is beszokták jelenteni a gazdasági versenyhivatal.
0: Az nagyon korrekt. Tehát igen, tudjuk, ez az ország, ez már csak ilyen. Nincs olyan nap alatt itt 100 évre visszamenőleg. Tehát akkor van ez a tájékoztató kiadvány. Ez csak a neten elérhető, vagy netán próbáljátok edukálni a fogyasztót, vagyis minket is, és ezek elérhetők más formában is. Mert például az idősebb korosztálynál atipikus, hogy neten tájékozódik, meg mondjuk a GVA honlapjára fölmegy, de ha egy jópofa kis brosúrát kap, vagy ki van téve egy üzletbe, azt lehet, hogy ő szívesebben elolvassa, mint én mondjuk.
2: Nekem az az általános tapasztalatom egyébként, hogy az idősebb korosztály is már egyre fogékonyabb az internetes tájékoztatások iránt. Engem egyébként viszonylag sokszor hívnak fel fogyasztók különböző ügyes bajos dolgaikkal. Tényleg? És kérdéseikkel.
0: Igen, hát, mert kim van a neved a sajtóközleményeknél, a telefonszámon.
2: Sokszor találnak meg, és ilyenkor mindig felhívom a figyelmüket erre a menüpontra, ami a gazdasági versenyhivatal honlapján, a gvh.hu oldalon van, egy gondolja végig higgadtant kampánysorozatunk, ennek is nagyon frappásan GVH rövidítése.
0: Igen.
2: És ebben a kampánysorozatban teszünk közé rendszeresen különböző edukatív tartalmakat a fogyasztók tájékoztatás érdekében, a vállalkozások tájékoztatás érdekében. Azért is, mert hogyha higgadtan végig gondolják, akár egy reklámkampány kialakítása során a vállalkozások, vagy akár a fogyasztók egy vásárlás esetén az adott ügyletet, akkor bizony nagyon sok problémát el lehet kerülni, és mi azt gondoljuk egyébként, hogy a számunkra a legolcsóbb vizsgálat, vagy a legolcsóbb ellenőrzés az, hogyha nagyon intenzív edukációs tájékoztató tevékenységet folytatunk, hiszen ezáltal meg tudjuk előzni az esetleges jogsértéseket.
0: Hát eljutottunk odáig a 21. században, hogy egyáltalán nem könnyű vásárolni sem, illetve jó döntést hozni, mert ehhez is külön tudomány kell, viszont én elengedem Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét, fut tovább máshova. Köszönöm, hogy eljöttél, néhány hét múlva remélem megint vendégünk leszel.
2: Köszönöm szépen, mindig nagyon szívesen jövök. Köszönöm szépen.
0: Köszönünk, szia!
3: Facsipesz.
0: Viszont a stúdióban már itt van velünk Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője, dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértő, és nem különben Zentai András, a hvg.hu főszerkesztője. Üdvözöllek titeket, sziasztok!
4: Jó napot kívánok, szervusztok!
5: Jó napot kívánok,
6: szervusz! Jó napot kívánok, köszöntjük, kedves hallgatókat!
0: Na, mindenki megszólalt, mindenkinek működik a mikrofonja, akkor bele is vágunk. Tehát mondtam, hogy egy néhány hete, de lehet, hogy már egy hónapja volt, mikor döbbenten néztük, de és ez téma is volt a közbeszédben is, hogy a nagyon alacsony Duna szint okán mindent találtak. Mondjuk azon nem lepődtünk meg, hogy különböző bombákat, mert tudjuk, hogy a második világháborúban tele szórták Budapestet, aztán aztán nagyon sok ott volt a tömegsírban, a víz a Duna sírjában, de viszont az elég megdöbbentő volt, előúztak egy autót, egy kis hajóval, amikor Opel Corzát, és ami még megdöbbentőbb volt, hogy milyen jól működhetett a kesztyűtartója, mert amikor kinyitották, akkor megtalálták abszolút nem roncsolódott annak a szerencsétlen embernek, aki a korábbi tulajdonosa volt, az iratait, így be is tudták őt azonosítani. Ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban jó is, hogy mind a hárman itt vagytok, mert remélem mindenkinek lesz ehhez hozzáfűzni valója. Több kérdés bejött fogyasztóvédelmi szempontból. Az egyik az, hogy ugye az eredeti tulajt elkezdték kötelezni arra, hogy szállítassa el onnan a roncsot. És akkor itt most dr. Kecskés Andráshoz fordulok. Itt a jog mit mond? Ugye a történet az, hogy egy héten belül vette, stb., de aztán biztosítója neki kifizette, ha jól emlékszem.
6: Igen, én is úgy emlékszem, itt igazából ez a kardinális kérdés az elszállítás költségének a jogosságát illetően, hogy rendelkezette ő kaszkó biztosítással, vagy kizárólag csak kötelező felelősség biztosítással.
0: Mert miért nem mindegy?
6: Mert ugye, hogyha kaszkó biztosítással rendelkezett, és az információ a valós, amiről egyébként én is úgy olvastam a megjelent cikkeket, hogy neki a kaszkó kifizette ugye a lopáskárt,
0: igen,
6: akkor ebben az esetben tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy formális tulajdonos változás jön létre. Tehát ugye,
0: amikor nincs köze az autóhoz?
6: Hát innentől kezdve tulajdonképpen a roncsnak az értéke, nevezzük úgy, az ugye átszáll a biztosítóra. Ez ugye ez olyan alapelvekben, mint a káronszerzés tilalma beleütközik. Tehát ha most megkerülne az autó, és azt mondanánk, hogy az övé, annak ellenére, hogy ő egyszer ennek a gépjárműnek az ellenértékét kvázi a lopáskor megkapta a biztosítótól, akkor tulajdonképpen ő kétszeresen gazdagodna azzal, hogy a roncs értéket még egyszer el tudja adni. Most az, hogy ez milyen értéket képvisel, azt hagyjuk, de alapesetben, amikor a biztosító fizet kaszkóra, akkor onnantól kezdve a tulajdonosnak a rendelkezési joga az megszűnik.
0: Binter István annyira bólogat, hogy meg kell, hogy szólítsam.
4: Én tulajdonképpen úgy kötjük meg a szerződést, hogy a tulajdonjogot kár esetén, hogyha bekövetkezik a legrosszabb, engedményezzük a biztosítóra, és innentől a roncs maradvány értéke, vagy a jármű értéke az a biztosítóra száll. Lehet itt jogilag kötözködni, tehát lehet olyan megközelítés is, hogyha az ügyfél esetleg, ha meg kell utólag, akkor ő dönthet úgy, hogy ő visszafizeti a kapott biztosítási összeget, mert neki fontosabb lenne a jármű. Nem hiszem, hogy a Dunában 10 éve
0: 13 pihenő
4: autó, ez annyira ragaszkodnánk, érted? De itt valóban, ahogy hallottuk, ez a biztosító, ez a maradvány érték, tehát nem az ügyfélnek kell gondoskodni.
0: De a kaszkóról beszéltünk, de ha nem
6: volt kaszkója. Igen, az egyébként feltételezhető, hogy még kaszkó biztosítás esetén is, ugye, hogyha a biztosító kifizette ennek az autónak az értékét a lopás miatt, hogy a gépjármű nyilvántartásban továbbra is a korábbi tulajdonos szerepel. Mert tehát valószínű, hogy a biztosító ilyenkor nem iratja át a lopott autót az ő nevére, tehát az az alapintézkedés, hogy a korábbi tulajdonos találják meg, és őt szólítják föl, ez még azt gondolom, hogy abból a szempontból rendben van, hogy a központi nyilvántartás adataiban bízva keresték meg őt, de hogyha ő ilyenkor tudja igazolni, hogy annak idején ezt a gépjárművet ellopták, erről neki van ugye rendőrségi jegyzőkönyve, van neki ugye a káresemény kapcsán ugye egy kifizetési igazolása, akkor onnantól kezdve...
0: Szerinted mennyire életszerű, hogy 13 éve kifizetett igazolást gyűjtögetünk, hát akkor lassan a lakásunkban nem tudnánk bemenni, minden papírt megtartanánk.
6: Hát én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan esemény, amiről én biztos, hogy megőrizném. Tehát
0: valahol
6: biztos, hogy meglenne.
0: Mert te ügyvéd vagy, és neked hozzá cselett bemenni a sok aktom.
6: Elképzelhető, hogy szakmai ártalom, de én azért megérezném, illetve megkérdezem, illetve a biztosító társaságtól is esetlegesen ki lehet kérni az adatokat.
0: És a biztosító gondolom, megszűnt, vagy összeolvadt, mert ilyen is előfordul.
6: Akkor is meg kell lenni irattárban valahol, tehát én azt meddig? Gondolom, hogy hát ez egy jó kérdés, hogy nekik meddig van iratőrzési kötelezettségük, általában ez 5+2 év, de lehet, hogy Binder István ezt jobban tudja.
4: Ugye azért úgy szűntek meg Magyarországon biztosítók, hogy lett jó utódjuk, és ezeknél ez itt rendben van. Azért ezt a járművet valószínűleg kivonták a forgalomból. Igen, de ott is lehet esetleg kérdezősködni, illetve a központi kártörténeti nyilvántartása azért legalábbis kötelezőknél ott van. A kaszkonnál is én azt gondolom, hogy valamiféle kártörténeti adatokat le kell kérni. Tehát az ügyfél elég egyszerűen tudja ezt biztosítani, vagy megmutatni, vagy bizonyítani, hogy ő már nem fizetett biztosítást, illetve annak idején a szerződéskor ezt engedményezte.
0: De ha te azt mondod, hogy kivonták a forgalomból, akkor a központi nyilvántartásban aludtak, vagy nem értem?
6: Hát akkor
0: én azt gondolom, hogy akkor ha kivonták a forgalomból az automat, akkor az megszűnik létezni.
6: Hát itt ugye nyilván az volt a pech, hogy az alvásszám nem rohadt szét az évek alatt. Ugye abból tudták felgöngyölíteni, hogy ez kinek a nevén szerepelt legutóbb nyilvántartásban.
0: Nem, meg hát megtalálták az iratait.
6: Hát az oké, de hát az lehetett volna az enyém is a kesztyűtartóba, attól még az autó nem biztos, hogy az enyém volt. Szóval
0: ne tartsuk a kesztyűtartóba, viszont Zentai András is hozzá akar szólni, úgyhogy most akkor ő...
3: Nekem az jutott eszembe, hogyha én lennék ennek a márkának a forgalmazója, biztos, hogy ebből kampányt csinálnék, hogy 13 évig megőrizte az iratokat a kesztyűtartója ennek a kis
0: autónak.
3: Ez csak egy ilyen szakmai ártalom, hogy egyébként marketinges kérdésben is megszólnék, igen. De amúgy én szerintem, tehát attól, hogy kifontak egy autót a forgalomból, attól még az nem szűnik meglétezni. Tehát ez ugye nem így van. Tehát én magam is kérhetem például a saját autóm kivonását a forgalomból, mert mondjuk nem akarom használni. Mert mondjuk kaptam egy céges autót a munkahelyemtől, beállítom a garázsomba, ott van az autó, de attól még azt esetleg ellopják, attól, hogy nincs forgalomba, attól még az enyém.
6: Az igaz. Így van, pont ezt szerettem volna mondani, hogy attól még, hogy kivonják a forgalomból, ugye az még az én tulajdonomat képezi nyilvántartás szerint, csak éppen nem szerepel a forgalomban.
0: Akkor mi a megoldás?
6: Itt ugye az a kérdésre válaszolva, bocsánat, csak ugye, hogyha nincsen kaszkó, hanem csak kötelező, akkor ugye nincs biztosító, aki fizet, akire átszáll a tulajdonjog. Abban az esetben sajnos ez a gépjármű mai napig ennek a személynek a tulajdonát képezi, és mivel ő a tulajdonos, és mivel végső soron ugye a beállott kárt, ha nincs felelős személy, azaz attól, vagy aki azt a gépjárművet ellopta, akkor végső soron a tulajdonos köteles viselni. Tehát szépen el tudunk jutni oda, hogy ebben az esetben ő köteles ezt elszállítani, amennyiben tudja bizonyítani, hogy azt az autót 10 évvel ezelőtt ki lopta el, és tette oda, és károsította meg.
0: Tudnász?
6: Hát nyilván nem tudja, abban az esetben ő egy regressz igényel élhetne ugye azzal a személlyel szembe, ez nyilván abszolút nem életszerű, csak azt mondom, hogy kaszkó hiányában sajnos, mivel a központi nyilvántartás szerint ő a legutóbbi tulajdonos, őt terheli az elszállítás.
0: És állítólag még itt a történetben az is a csavar, hogy egy hete vásárolta meg. Tehát,
6: igen. Tehát
0: és jogszere járt, elment, és 24 órán belül átiratta pejjére, most igen. Már azt mondja utólag pejjére. Tehát ez egy nagyon kacifántos történet, de azt gondolom, hogy sok mindent mi fogyasztók számára nagyon sok információt ad. Jól gondolom, biztosítási szempontból is, sőt, biztosítási szempontból belül, hogy nem mindegy, hogy van-e kaszkunk, vagy nincs kaszkunk, jó, hát ezek ilyen nonsense helyzetek, de egyébként is. Úgyhogy az a vége, hogy valószínűleg jogosan neki kell majd nagyon sok pénzre
6: leszállni. Ha nem volt kaszkó, és nem fizették ki, abban az esetben jogos.
0: Igen. Ez a soha meg nem tudott tőle szabadulni, de egy percig se használhatta.
4: Hiszen a kötelező a általunk okozott kárt fizeti meg más számára, kaszkó viszont minket véd.
0: Aha.
4: Úgyhogy ennyi a különbség, ezért fontos az, hogy jó, oké, van egy kötelezőnk, más már biztonságban van tőlünk, de ettől függetlenül...
0: De a kötelező amúgy se fizet, hogyha...
6: Lopásra sem fizet.
0: Hogyha így mondjuk van, egy tolvaj vezette az autómat, például akkor se fizet.
4: A kaszkó az, ami minket véd, legalábbis a gépjárművünket, ilyen esetekben is lopásnál, törésnél, bárminél.
0: Még mielőtt tovább rohanna Binder István, megragadom az alkalmat, hogy még itt tud maradni egy pár percig. Beszélgessünk már megint, ugye a múlt héten volt szó a tanulóbiztosításról, és te is meg Zentai András is nagyon sok dolgot elmondtak, viszont zúdulnak a kérdések ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt gondolom, van még miről beszélnünk.
4: Igen, beszélgettünk ugye Andrással a korábbi adásban, hogy akkor most károngazdagodás, kétszeresen kötött betegség, baleset biztosítás, és két gondolat hangzott el, és azt kell mondani, hogy mind a kettő igaz, tehát a közepén van az igazság. Ha két tanulóbiztosítást vagy betegség, baleset biztosítást kötünk, akkor bizonyos értelemben jár a kifizetés kétszeresen is, bizonyos értelemben nem jár.
0: Ajaj.
4: A bizonyos értelem az azt jelenti, hogy az élet oldalon, tehát hogy akár a legrosszabb történetben elhújna valaki, akkor járhat kétszeres biztosítási összeg, viszont a vagyoni elemek ennél a biztosításnál, tehát például a kórházi napi térítés, a gyógyszervásárlás, a mentős szállítás, a CT vizsgálatnak a költsége, ez a vagyoni rész, ez viszont nem duplázható. Tehát ha úgy tetszik, az életág, az életoldala ennek a balesetbiztosításnak ez duplázható, itt nincs károngazdagodás, az emberi élet az nem károngazdagodással történik, a vagyoni rész az viszont nem duplázható, tehát ott nem kaphatok.
0: Ezt azért érdemes, vagy azért gyorsan mondjuk el, ugye a múlt héten arról volt szó, hogy 3 és 18 éves kor között minden kiskorúnak, minden magyar állampolgárnak és minden gyereknek jár egy automatikusan egy állami tanulóbiztosítás, és itt arról beszélgettünk, hogy ez ilyen minimum évek óta nem emelkedett, ami egyébként szerintem elég borzasztó, tehát jó lenne, ha tudna emelkedni a kifizetéseknek a díja, de most nem erről beszélünk, arról, hogy egy felelős szülő nem annyira nagyon sok pénz, ha még köt rá a gyerekre, vagy a családra egy olyan biztosítást, amiben a gyerek is benne van, és akkor az felmerült, hogy mi van, hogyha mondjuk eltörik a lába, akkor fizette a tanulóbiztosítás, meg a úgy mondom, a magán, a családi biztosítás, és erre jött ez, igen, a reakció.
4: Igen. Egy további fontos kérdés volt, hogy mi van akkor, hogyha, vagy milyen alternatívai lehetnek egy baleset esetén a tanulóbiztosításnak, és megtörténhet az, hogy nem a saját gyerekünk egy utcai közlekedési balesetnél a hibás, hanem valóban egy sofőr esetleg belehajtott, megsérült,
0: igen,
4: a gyerek, stb.
0: Igen.
4: Ilyenkor tudni kell, hogy a KGFB-nek, a kötelezőgépjármű felségbiztosításnak van személyi sérüléses lába is, tehát ilyen esetekben a balesetet okozó sofőrnek, üzemben tartónak a kötelezőgépjármű felségbiztosítása személyi sérüléses kárt is a mi gyerekünk számára, tehát a vétlen fél számára ki kell fizetnie. Ha viszont a másik oldalát nézzük, tehát esetleg olyan motoros rollere van a gyereknek, vagy elektromos rollere, bizonyos kapacitás, bizonyos sebesség fölött ez kötelező, annak is van kötelező gépjármű felelősség biztosítása, az baleset esetén, az előbb beszéltünk arról, hogy a másnak okozott kárt, igen, téríti meg, ez a gyerekünknek, akinek a kötelezőjét megkötöttük, nem fog fizetni a sérülés után, hiszen ez nem erre szól ez a dolog. Sőt, ha kaszkója lenne a rollerre,
0: akkor rollerre is lehet kaszkót kötni?
4: Természetesen. Tehát, hogyha kötelezőt is lehet, akkor megtehetjük.
0: A kötelezőt nem lehet, nem kötelező.
4: Nem, bizonyos sebesség, bizonyos kapacitás alatt nem kötelező ezekre. Nem csak elektromos biciklikre is, stb. Tehát itt egy elég összetett sor van. De ha kaszkója van, az is a kaszkó alapvetően a plékkárra, tehát a járműre fókuszál, viszont ezekhez a kaszkó legtöbb esetben, viszont a kaszkó biztosításhoz köthetünk kiegészítő balesetbiztosítást, de akkor már megint a tanuló biztosításnál vagyunk. És mindegy, akkor, hogy minek hívjuk, csak a baleset esetére gondoskodjunk.
0: De akkor ezek szerint az államilag dukáló tanuló biztosítás, meg az autós által okozott kárnak a kötelezője is kifizeti neki a kárt.
4: Igen.
0: De duplán.
4: Az egészség élet oldalon, igen.
0: Igen. Te is szerettél volna valamit mondani, én de csak, csodálkozva csak, hallgattad.
3: Nem. Én csak minden ilyen esetben fontosnak tartom elmondani, hogy ma már egy pizza áráért lehet kötni olyan családi balesetbiztosítást, 5000 forintért havi díjként.
0: Annyiba kerül már egy pizza, én nem ezt, ilyen nem tudom.
3: Lehet kötni olyan balesetbiztosítást, az egész családra kiterjed, és sokkal magasabb összegeket fizet baj esetén. Én ezt mindenkinek ajánlom. Nem vagyok érdekel, csak ajánlom.
0: Múlt adásban mondtad, hogy nektek van ilyen családi, ugye,
3: nem, nekem másmilyen van, de ilyen is, ez is lehetséges.
0: De hogy te tudod, hogy mire mit fizet?
3: Nagyjából.
0: Tehát végignézted?
3: Nagyjából, igen.
0: Mert 10-ből 9-ben.
3: Hát amikor megkötöttem, akkor természetesen igen. Mérlegeltem, hogy a díjakhoz képest. Hát nekem sokféle biztosításom van, úgyhogy régen is kötöttem meg, nem régen.
0: Csak
3: is.
0: Azért, mert hogy ezek a biztosítások devalválódnak is, hogyha nem indexálod.
3: Hát természetesen indexálom, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy indexáljuk a meglévő biztosításunkat, de szerintem ez egy másik téma már, de természetesen én ezt nagyon fontosnak tartom. Mindig a lehető legmagasabb összeggel, amit még ki tudunk gazdálkodni.
0: Hát ez az, hogy ez addig tudunk nyújtózni.
3: Hát ha nem tudunk nagyobbat kigazdálkodni, akkor ne. Tehát ez is nyilván egy felelősség.
0: Binder Istvánnak szerintem ma szereztél egy nagyon nagy piros pontot, mert annyira így boldog, van, hogy ezt te mondtad ki, és nem a szakma, nem
3: már
0: a hivatal.
3: Melyik részét? Az indexálás?
0: Nem, az, hogy több biztosításotok is most nagyjából. Szerintem ez nem, hogy tudják, hogy mi mennyi.
4: Öngondoskodás, ez az a szó, amit nem szeretnek annyira az ügyfelek. Biztosítás, nyugdíjvédelem, ilyesmiket mondják. Volt egy felmérés, hogy ezt a szótól, ettől idegenkedünk, hogy öngondoskodás. Ez nagyon. Most ezt a forró kását kerülgetjük.
0: Nem mondom kötünk, meg, hogy miért.
4: Igen, hogyha egyszer gondoskodunk a jövőnkről, a családunkról, szerintem az nagyon sokszor megmenthet minket. Olyan helyzetekben, amikor tényleg a munkahelyünkről kell eljönni, mert a gyereknek a kórházi ágyához megyünk, vagy bármilyen más váratlan helyzet adódik. Én ezért szerintem ez mindenképpen támogatandó, valahogy, akár a nyugdíjra, akár az egészségre fókuszálni.
0: De valahogy a magyarok biztosítási kultúrája az, hogy finoman fejezem ki magam fékezett habzású, tehát tőlünk nyugatabbra sokkal tudatosabban csinálják ezt az emberek, mert ezek olyan evidens dologként vannak beépítve a családi költségvetésbe. Én nem tudom, hogy ennek mi az oka.
3: Én szerintem ennek társadalomtörténeti okai vannak egyébként.
0: Valószínű.
4: Nagyon erős nagyon erős kultúrája van ennek, hogy az állami társadalombiztosítás fizesse költségeket, és kétségtelen a GDP-hez vagy egyéb nagy mutatókhoz képest a biztosítási éves díjbevétel alacsony, viszont én tudok nagyon fontos ellenpéldákat, egy óriási nyugdíjbiztosítási reneszánsz jött el, tehát nagyon sokan kötnek privát nyugdíjbiztosításokat azután, hogy a Nemzeti Bank leszorítatta ezeknek a különböző költségeit, ezeket a biztosításait. Másrészt pedig a közelmúlt, az elmúlt kb. Egy év arról szól, hogy az önkéntes nyugdíjpénztáraknál az egészségpénztárak után megindult a taglétszám növekedése, mm-hmm. Tehát már az emberek rájöttek, hogy lehet, hogy bizony az állami oldalról nem lesz olyan jó a...
0: Azért, mert már ez egy másik generáció, aki fölnőtt, ez a Z generáció, igen. És ők érték el azt a kort, amikor azt mondták, hogy most már több kettőnél csak a mának éj, mint a tücsök és a hangja meséjében, hanem ők inkább előre gondolkodnak. Szerintem ez azért van, talán kimosódik az a régi begyöpösödés, hogy majd az állam gondoskodik rólunk. Én meg azt mondom, hogy jaj, köszönöm szépen nektek, tényleg elengedlek titeket, de folytatjuk még természetesen mindjárt a műsort.
5: Facsipesz.
0: Mert hogy akit nem engedtem el, a parkolási szakértőnket semmiképpen nem engedtem el, mégpedig dr. Kecskés Andrást. Ugye a műsor egyik részébe beszélgettünk erről a fából vaskarikáról, nem tudok mást mondani, ez annyira megmutatta itt a biztosításoknak a furcsaságát, ez a Dunából kihorgászott 13 éve. Ott volt, és aztán kiorgászott autó. Egyébként szerintem a tulajdonos, csak egy mondatig visszatérek, átkozza azt a percet, mikor megtalálták, mert hogy csak a gondja, meg a baja van vele. Viszont van más témánk is. Az sem sajnos nem ritka ma Magyarországon, hogy bele rongyulunk egy kátyúba, és maradandó kárt okoz a kátyú. A fővárosban mondjuk szerintem ez a kátyúk városa az utóbbi 4-5-10 évben, ott is más az eljárás, és az is más, mint ha mondjuk, mert hogy ez megtörtént nem is egy emberrel, az M1-es volt olyan állapotban, most meg nem lehet rajta közlekedni, mindegy, hogy tele volt olyan még kátyúval, hogyha valaki belezutyant, akkor még a fél tengelye is el tudott törni, tovább se tudott menni, stb. Viszont ahogy én is utána néztem, nem az a rutin, hogy a közútkezelő megemeli a kalapját, és azt mondja, hogy bocsánatot kérek, és tessék, kifizetem, hanem ha már ezzel értem, akkor inkább azt mondom, hogy a mutatóját mutogatja, tehát, hogy nem barátságos, nem állampolgárbarát, de lehet-e mit tenni? Talán, ha...
6: Ja, hogy hozzám fordultál, hát, igen, igen.
0: Annyira rád nézek, de ennyire kancsal lennék.
6: Nem, hát alapesetben a közútkezelő az ugye felelősséggel tartozik azért, hogy megfelelő biztonságú közutat tartson fönn, tartozna. Ilyenkor ugye azt mondják, hogy amikor az eset megtörténik, akkor rögtön megállunk a kátyú mellett, és akkor fényképet készülünk. Abszolút nem életszerű. Tehát nekem múltkor, pont jó múltkorában télen történt a feleségemmel, reggel ment a Lágymányosi hídon át, ahol azért viszonylag nagy sebességgel közlekednek az autók, és sűrűen ugye a városi sebességhatárhoz képest, és hát úgy érezte, hogy belement egy nagy kátyúba, de hát ment tovább dolgozni, és este, mikor már sötét volt, akkor hívott, hogy hát olyan furán megy az autó, hát mondtam, hogy álljon vele félre, mert aztán megnézte, és hát kiderült, hogy nem csak a defektet kapott, de maga a felni is ugye eldeformálódott, és mondta, hát akkor ez valószínű a reggeli ütődéstől történt. Most nem mondom, mennyibe került, nyilván senki nem térítette meg a kárt sokba, de ugye ebben az esetben is most mi lett volna az eljárás? Az, hogy ő most reggel a csúcsforgalomba Lágymányosi, hát ezt mondom,
0: életét kockáztatva lefogott.
6: Hát nyilván nem, de alapesetben ugye az eljárás az lenne, hogy amikor az eset történik, ott megállunk, ott fényképet készítünk, felhívjuk a közútkezelőt. Az, hogy mennyire életszerű, mennyire nem, van olyan útszakasz, ahol igen, van olyan útszakasz, ahol nem, egy autópályán sem életszerű, tehát én azokon is meglepődök, akik nem tudom, kiszállnak autópályán a leállósávban, nem tudom, mellékhelyiségként használni a bozótot, mert életveszélyes, tehát azt gondolom, hogy nincs az a helyzet, hogy a következő pihenőhelyig ne jussunk el. Szóval alapesetben ez lenne a helyzet, mert ez tudja igazolni, igen, a mi kártérítési alapunkat. De általában sajnos a közútkezelő pedig, hát hogy mondjam, azért van egy bizonyítottsági nehézségi tényező ebben a dologban, tehát mivel ugye én állítok
0: de
6: valamit, nekem kell bizonyítani.
0: De pontosan tudja, hogy hol vannak. Ezt a csavart érzem tisztességtelennek. Egyrészt minden tele van kamerázva, ezt mondjuk akkor derül ki, mikor a tévéhíra olyan eseteket mutatnak, ami számukra előnyös, fogalmazzunk így, tehát ilyen elrettentő közlekedési eseteket, de akkor ugyanígy pontosan tudják, hol vannak a kátyuk, mert a kamerán keresztül az is látszik, hogy zöttyent az autó.
6: Így van, tehát az autópályának most már nagy része be van kamerázva, ami egyébként egy ilyen eset szempontjából is abszolút szerencsés, igen, mert akkor a kamera felvételt kikérve láthatjuk, hogy hopp, valóban ott ebbe a kártya, valóban ki lehet kérni, ki lehet kérni.
0: Meddig őrzik, hány évig?
6: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem ez nem években mérhető, ez hónapokban mérhető, tehát olyan sokáig nem. De egyébként nagyon hasznos, most egy példát mondok, egy pár évvel ezelőtt történt, szüleim mentek autópályán, belső sávban, nem nagy sebességgel, és egyszer csak a külső sávból valaki úgy gondolta, hogy ő előzni fog, de nem vette őket észre, hogy ott vannak, rájuk rántotta a kormányt, ők neki mentek a szalagkorlátnak, majdnem fölborultak, de a másik autó fölborult, tehát egy ilyen abszolút ilyen filmbe élő jelenet zajlott, majd félreálltak ők is, visszaszaladtak, hogy jól van-e, stb., és utána a hölgy, aki nekik ment, az közölte, kihívott valami, hogy mondjam, szolgálati ismerőst, hogy finoman fogalmazzak, majd neki estek az én 81 éves, hát nyilván az életkorát használjuk ki az embernek, édesapámat, hogy hát biztos ő a vak, meg a hülye, meg az öreg, és nem látta.
0: Hülye öreg, igen.
6: Igen, és hát mondta, hogy dehogy is, hát ő szabályosan ment, és egyszer csak oldalról neki jöttek. Na most ott még a rendőr is őt csitítgatta, amikor ugye ott az egyik közútkezelő mondta, hogy hát ott van a kamera, kérje már ki, azt mondja, a szerencséjük van, akkor volt is benne éppen ugye kamera a dobozban, tehát mert ugye igen, nem mindegyikben van, és szerencsére meg volt a felvétel, amin tökéletesen látszódik, hogy ő egyenesen haladt, húzta, és a drága hölgy húzta rá a kormányt, de hogy csak ebből a szempontból mondom, hogy azok az útszakaszok, ahol kamera felvétel van, az igenis ugye nagyon nagy segítségünkre szolgál. Például a gépjárművekben a fedélzeti kamerák, egyre többen alkalmaznak fedélzeti kamerát, nekem pont sem abból kifolyólag, mert rengeteg olyan eset történik, ami egyszerűen nem bizonyítható. Előbb, hogy Binder István pont mondta ugye a biztosítás kapcsán a rollereket, kerékpárosokat, hogy bizonyos teljesítmény alatt ugye nem kötelező nekik ugye kötelező biztosítás megkötése, viszont a forgalomban most már Budapesten is látjuk, hogy a bringások hát eszeveszett őrült módon nagy létszámba vesznek részt, neki megy az autónak, meghúzza, 5 perc alatt tovább megy, eltűnt, én meg ott állok, és az életben nem fogom tudni bebizonyítani, hogy ő okozta a káromat. Igen. Ha viszont ugye van esetleg egy térfigyelő kamera felvétel, ahol nehezen, de beazonosítható az elkövető, akkor ugye azért a kamera felvétel az igencsak segítségünkre tud lenni.
0: Nagyon érdekes, én még elbeszélgetnék veletek erről, de térjünk vissza az eredeti témához. Tehát mondjuk egy autópályán belementem egy kátyúba, tengelyem eltört, nem akar fizetni a közútkezelő. Fölkeresem a közútkezelőt, ugye írok nekik e-mailt, kérem, hogy térítsék meg, ők mindenfélét kérnek. Mit lehet tenni?
3: Hát a konkrét eset, amivel például hozzánk a hovege.hu ügyfélszolgálatához fordult egy illető, ő neki konkrétan ez volt, amit elmesélt nekünk, hogy az M1-es autópályán, ahol ugye építkeznek, sávelhúzás, sávszűkítés, stb. Van, ő nem kátyúba hajtott, hanem valamilyen építési törmelék volt az úton. Amin átment, felnitörést szenvedett az autójával, az ő állítása szerint nem megy gyorsabban a megengedett sebességnél.
0: Hát ott nem is lehet az M1-es.
3: Félreállt, dokumentációt készített, tehát fotót, videót készített az a törmelékről, az ő saját autójáról, stb. És a közútkezelőhöz fordult, hogy akkor térítsék meg, legyenek szívesek az ő kárát. A közútkezelő viszont közölte, hogy ők nem térítik meg, mert az utolsó útellenőrzéskor ez a törmelék nem volt ott, és nincs tudomásuk arról, hogy azt az építkezéshez tartozó törmelék lenne, hanem ismeretlen harmadik személy helyezhette oda a törmeléket. És ezért ők nem fizetnek. Ugye egyébként a közutakról szóló törvény szerint a közútkezelőnek naponta kétszer kell ellenőrizni a szakaszokat.
0: A teljes szakasz.
3: És hogyha ők ezt bizonyítani tudják, már pedig nyilvánvalóan tudják, hiszen készítenek róla egy ellenőrzési jegyzőkönyvet, hogy ez megtörtént, és nem találtak rendellenességet, akkor valóban a törvény nem fog nekünk sajnos igazat adni egy ilyen esetben. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ettől függetlenül mindig meg kell próbálni a lehető leginkább kitartónak lenni ezekben az esetekben. Tehát a legjobb dokumentációt elkészíteni, ha olyan súlyos az ügy, a rendőrséget kihívni, mert ugye ha van egy rendőrségi jegyzőkönyv az esetről, az minden esetben erősebb, mint hogyha én Zentai András magánszemély állítok valamit.
0: Kecskés András.
6: Igen, ez egy picit ez az eset azért ugye eltérő a Felkonfban említett kátyukártól, mert ugye a kátyukár az nyilván a közút kezelőjének a felelőssége, hogy az utat megfelelően karbantartsa, ez ugye az úttesten lévő idegen tárgyépítési törmelék által okozott kár. Itt ugye pontosan, ahogy András az előbb mondta, itt azt kell tudjuk bizonyítani, hogy az építési törmelék az egyértelműen valahogy a közútkezelő felelősségi körébe tartozóan került oda. Most nem azt mondom, hogy ő tette oda, de hogy az ő felelősségi körébe tartozik.
0: De hallod, azzal hajtották hogy, el, hogy nem volt.
6: Hogy ellenőrzés volt, igen, csak ugye most, ha esetleg, most nyilván ez megint egy sokkal hosszadalmasabb procedúra és kérdés, hogy megéri-e ugye a kármértékétől függően,
3: igen.
6: De hogyha mondjuk útfelújítás zajlik, és az útfelújításból származik építési törmelék, mondjuk az út feltúrásából, és ha mondjuk én szenvedek egy ilyen kátyukárt, és megtalálom az építési törmeléket, amire rámentem, akkor azt gondolom, hogy egy szakértő bizonyítással lehet azt mondani, hogy gyerekek, én elhoztam magammal ezt a követ, és hajlandó vagyok egy szakértő vizsgálatnak alávetni, hogy abból
0: egész.
6: A gödörből szed. Hát nyilván, hogyha
3: a konkrét eset ugye pontosan ez, tehát a járművezető azt feltételezte, hogy az építési törmelék az abból az építkezésből származik, ami éppen zajlik.
0: De miért kellett neki analizálni, hogy honnan szegényt érte a baj, érte a kár, és ami küzdhet.
3: Igen, ő nem tudta érvényesíteni ezt a kár, igen.
6: Hát nyilván nekem is ugye a megfelelő körültekintéssel kell vezetnem. De hát ugye azért mondjuk 130, megengedett 130 km/órával haladok, akkor ugye betartom a szabályokat. 130 km/óránál, ha mondjuk nem egy óriás szikladarab van, hanem egy kisebb, tehát nem, kevésbé látható, de azért egy kátyukár okozására alkalmas kő, az nem biztos, hogy olyan gyorsan észreveszem, hogy tudjak rá reagálni, vagy lehet, hogy még mindig jobb átmenni rajta, mint elrántani a kormányt, mert sokkal súlyosabb következményekkel járhat, tehát abszolút előfordulhat. Nehéz a helyzet abból kifolyólag, amit András mondott, hogy itt állítólag megvolt ugye az útellenőrzési jegyzőkönyv, és aszerint ugye nem volt ott. Mondjuk nem tudom, hogyha megnéznénk az útellenőrzési jegyzőkönyvet, hányban lenne benne, hogy mikor mi volt ott, azért erre is kíváncsi lennék. Hogy...
3: Az itt eszembe, hogy itt a moziban, a mosdóban, ahol előre aláírják az összeset.
6: Pontosan, így van.
0: Az a gyors értelmekbe is így van, azt meg még gázom.
6: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez valószínűleg picikét talán így is működhet, de hogyha semmilyen úton, módon nem tudja egy egyszerű levelezéssel átverni az igazát, azt mondom, hogy sajnos akkor csak az működtet, hogy egy szakértő megvizsgálja a kőtörmeléket, megvizsgálja a gödröt, ami ott volt mellette, és ha kimutatható, hogy ez ugyanaz az anyag, ugyanonnan származik, akkor onnantól kezdve igen, azt gondolom, hogy már lehet nyert, ugye, megint azt mondom, hogy nyilván ez is sem annyira életszerű, meg kérdés, hogy mennyire éri meg, de elképzelhető,
3: hogy de lehet, ezt... hogy hasznos lenne egyébként, igen, ha egyszer valaki megcsinálna tényleg van. Egy ilyen ügyet, és esetleg ebből lehet egy
0: precedens. És mi van akkor, hogyha megyek gyanútlan az autópályán, és valahonnan, és azt én nem tudom analizálni, mondjuk 130-nál, de még 100-nál se, egy kő telibe vágja a szélvédőmet. Akkor mi van? Kifizeti a révészt? A közútkezelő, a kaszkód, és ha nincs kaszkóm, a kötelező. Mert hogy az...
3: Hát a kötelező semmit nem fog ilyenkor fizetni.
6: A saját kötelezőm nem. Ugye, hogyha én mondjuk megyek az autópályán, és előttem megy egy, nem tudom, dömper, ami...
0: Nem mehet az autópályán
6: szállít, vagy, nem, hát bizony sebességgel mehet, hogy eléri azt a...
3: építésen dolgozik, ja, akkor
6: igen.
3: Mehet.
6: Igen, és például mondjuk megyünk egymás mögött 80 km/h, és onnan lepattan egy kavics, beveri a szélvédőmet, akkor, hogyha én jelzem neki, megállunk, akkor az ő kötelező felelősség biztosítója, ki kell, hogy fizesse az én káromat. Egyébként jelzem, nagyon sok ilyen esetet hallottam, amikor valaki a már berepett szélvédőjével várja a dömpert, hogy beálljon mögé, és utána megállítsa ebből kifolyólag, hogy azt mondja, hogy te öreg, ez most rólad hullott le. Igen, de elméletileg, vagyis hát gyakorlatilag is, ugye, hogyha ténylegesen onnan pattan le az a kő, vagy akár egy kőfelverődés ugye az előttem lévő autóról jön, akkor én az ő kötelező biztosítójával az én káromat kifizettethetem. Hát itt megint a bizonyítás kérdése, ugye, mert hogyha ő együttműködés azt mondja, hogy oké, figyelj, most történt, látom, és elismeri, akkor ebből nem lesz probléma, de ha ő azt mondja, hogy ez csak egy próbálkozás, és nem ott történt, annak ellenére, hogy ott történt, akkor ez megint egy nehezebb dolog. Lehet, hogy bizonyítsa be, hogy azok ő most tényleg arról a dömperről esett le.
0: Tehát akkor visszatérve most az eredeti témánkra, kátyukára, azt lehet mondani, hogy nem, egyszerűen nem szabad föladni, hanem ájtatosnak kellene is végig kell vinni, mert első körbe elhajtanak minket, ezt megállapíthatjuk, ugye, uraim?
6: Ez így van, ez azért annak is nagyban függvénye, hogy milyen bizonyítékok vannak a tarsolyunkban, mert hogyha én csak vagdalkozom a nagy szavakkal, de nincs mondjuk egy fényképfelvételem, hogy egyáltalán ott jártam, ott van a kocsi mellette, akkor azt gondolom,
0: hogy... De hogy lenne, mikor megyek az autópályán?
6: Hát az autópályán mondjuk, hát most ebben az esetben ugye nyilván félre áll, meg ha mondjuk egy olyan károsodás történik, hogy kvázi megbénítja a közlekedésemet, mert nem tudok tovább menni, tehát hogyha történik egy felnirepedés, akkor én nyilván félreállom.
0: Hát egy méter,
6: de na jó, de ott akkor azt mondom, hogy ott kihívom a közútkezelőt, ott csinálok fénykép, visszasétálok 300 méter, lefotózom.
3: Mindenképpen.
6: Lehet, abszolút. Igen.
3: Mindenképpen. Tehát a rendőrség mindig segíteni fog. Tehát, hogy
6: magának is védene.
3: Mivel ő... Én nekem az az állampolgári vélemény, egyébként a tapasztalatom is, hogy a rendőrök mindig megpróbálnak segíteni ilyen esetekben, és például abban is, hogy kihez érdemes ilyenkor fordulni. Egyébként kátyukár érvényesítése nekem még sosem sikerült, nekem is volt már, hogy megpróbáltam. Akkor például az volt, hogy mindent jól lefotóztam, beküldtem.
0: De ez te városban.
3: Ez nem Budapest volt.
0: De város.
3: Ez egy alsóbrendű közút volt, uh-huh. Ahol azzal hajtottak el, hogy hát van ott egy tábla, ami kér egy úthibák.
0: Az egy jogi szempontból, ha kiírtják, hogy úthibák, akkor már ez azt jelenti, hogy hozzánk van vágva felelős.
3: Bizony.
6: Sajnos igen.
3: Bizony.
6: Sajnos igen.
0: Megint tanultunk valamit.
6: Na most ezt igazából ki lehetne rakni a magyar határon.
3: Hát nagyon
6: sok. Igen. És a következő nagyon határon sok. Áthúzni.
0: Tehát ha valahol ki van téve az úthibák tábla, onnantól kezdve az én felelősségem, tök mindegy, hogy gyökkentővel megyek, vagy szabályosan 50-nel, ha ott valami baj történik, miután ki van téve, én vagyok a hunyó, a saját pénzem és
6: illetőleg ő mentesül a felelősség, arról megkisette a táblát.
3: Mentesül a közút kezelője, igen.
0: Ez valami döbbenetes.
3: Hát sajnos így van, hát olcsóbb a tábla, mint az aszfalt. Kis mennyiségben legalábbis biztos.
0: Hát nem tudok szóhoz jutni. Nem gondoltam, hogy a mai műsorban erre fogunk kiukadni, de szerintem a mai műsor egyik legfontosabb mondata, edukációja az, hogy vigyázat, mert ha bármi történik az utakon, olyan úton, ahol ki van téve, hogy úthibák, az a jelző, az a kressz tábla, akkor bizony bármi történik a mi felelősségünk, vagyis az út kezelő, az akár főváros, akár közút kezelő, az teljesen szabályosan és törvény szerint elháríthatja a hibát. Én meg vagyok döbbenve, a műsoridőm meg már vészesen csökken, úgyhogy más dolgom nincs, mint hogy szakértő uraknak megköszönöm, hogy itt voltak dr. Kecskés András, parkolási szakértő, nem mellesleg ügyvéd, és Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője volt, akik itt a műsor második felében szerintem nagyon sok megdöbbentő tényt közöltek velük.
6: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, remélem máskor is számíthatunk majd rátok, mert hogy ezzel a mai műsor végére értünk, amit mint mindig természetesen ma is Bicó Tomival közösen készítettünk. Nevében is köszönöm a hallgatók figyelmét, és még gyorsan felhívom arra, hogy akinek panasza van, észrevétele, vagy nem tudja, hogy merre, hogyan tudja fogyasztói panaszát érvényesíteni, azoknak továbbra is várjuk e-mailjeiket, facsipesz2025@gmail.com címre, de nem ígérem, hogy egy hét alatt megoldjuk, folyamatosan dolgozzuk föl ezeket is. További kellemes napot kívánok mindenkinek, a jövő héten elvárom Önöket, viszont hallásra!
5: Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem, esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várok időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátás 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az ellandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Ellandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
11: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
12: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
11: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
12: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
11: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
12: Hobbyradio.hu.
11: A rádiót.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma szeptember 28-a hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 21,5 fokot mutatnak a hőmérők. Vence nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
12: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Justinia, Belbárt, Salamon, Szelim, Tárkány, valamint Velek nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával szeptember 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük 1422-vel, szeptember 28-án Habsburg Albert és Erzsébet luxemburgi Zsigmond volt magyar király, és Cillei Borbála királyné gyermeke házasságot kötött. Folytassuk a 16. századdal, 1573. szeptember 28-án Caravaggio-ban megszületett Caravaggio, olasz festőművész. Leghíresebb alkotása a Sírbatétel című festmény.

0: A 18. századra ugrunk. 1787. szeptember 28-án megszületett az amerikai alkotmány. És most folytassuk a 19. század közepével, 1852. szeptember 28-án megszületett Henri Moissan, francia Nobel-díjas vegyész, az elemi fluor előállítója. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1891. szeptember 28-án meghalt Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője. Ismét csak keveset, mindössze egy évet lépünk előre, 1892-re, ugyanis szeptember 28-án megszületett Elmer Rice, amerikai író. Elmer Rice írásaira szatirikus hangvétel jellemző, a leghíresebb színműve a számológép. És még mindig a 19. században maradunk, 1895. szeptember 28-án meghalt Louis Pasteur, francia kémikus és mikrobiológus. Most folytassuk a 20. századdal, 1934. szeptember 28-án Párizsban megszületett Brigitte Bardot, francia színésznő. Ugorjunk 1943-ra, szeptember 28-án Csapakon megszületett Kerényi Imre, színházrendező, érdemes és kiváló művész. Folytassuk 1946-tal, szeptember 28-án Budapesten megszületett Benedek Miklós színész, Jászai Mari díjas érdemes művész, aki pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte. 1983 óta a Katona József Színház tagja, szerepeiből Rokonok, Ahogy tetszik, Revizor és a Hippolita lakály. És végezetül 1960. szeptember 28-án született Jennifer Rush, énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: fa?
1: Hobby Radio.
0: Fumala con i miei che ti ho bustato.
2: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
3: Hallgassatok az én szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.

0: Kossuth Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. szeptember 28-a hétfő, Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 46-tól 50. vers. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Elmélkedés. A tanítványok azon vitatkoznak, ki a legnagyobb közülük. Talán nem is tudatosan, de elkezdik egymással összehasonlítani magukat, pedig elég volna az, ha mesterükhöz válnának egyre jobban hasonlóvá. Ők mégis egymással foglalkoznak. Ki tett többet? Ki áll közelebb Jézushoz? Ki értett meg többet a mester tanításából? Ki imádkozik többet? A kérdés önmagában nem bűnös, de könnyen elvezet a szeretet helyett a versengéshez. Szent Lukács evangélista megdöbbentő őszintességgel mutatja meg az emberi gyengeséget. Bizony, még Jézus közvetlen közelében is felüti fejét a versengés, az önérvényesítés vágya. Ki a legnagyobb? Jézus nem korhol, nem szíd, hanem szemléletes módon tanít. Egy gyermeket állít közéjük. Egy kicsi, törékeny, senkit sem lenyűgözni akaró gyermeket, aki nem kér rangot, nem akar uralkodni. Az igazi nagyság nem mások fölé emelkedik, hanem lehajol másokhoz. Az lesz nagy, aki nem akar az lenni. A közösségeinket sokszor a versengés, a véleménykülönbségek, az összehasonlítgatások sebzik. Pedig Jézus világosan mondja, aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Az evangélium önvizsgálatra hív. Engedd el az összehasonlítást. Ne akarj nagyobb lenni másoknál, inkább maradj hűséges Istenhez. Ne félj attól, ha valaki más utakon, más formában, de ugyanazt a Jézust követi. A lélek mindig nagyobb, mint amit mi képesek vagyunk átlátni. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg a versengés lelkületétől. Ne akarjak többnek látszani másoknál, hanem taníts meg úgy szeretni, mint te. Csendesen, szeliden, önmagamról megfeledkezve. Add, hogy ne keressek rangot, dicséretet, elismerést, hanem elég legyen tudnom, ha a legkisebben jót teszek, neked szolgálok. Segíts, hogy a kicsikben téged lássalak, és neked szolgáljak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbirádió.hu

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy az egyiptomi kesselyű egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a strusz tojásra ejtve feltörje azt? Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1213-ban Gertrudnak, második Endre hitvesének szerencsétlen halála. A gyilkolásnak az szolgált okul, hogy a királyné tudtával, sőt segélyével és termében egyik testvére Bánk Nádor nejét Buja vágyának áldozatává tette. A vérengzéskor a királyi pecsétnyomó több államirattal együtt elveszett. 1971-ben Mindszenti bíboros elhagyja Magyarországot. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után folytatjuk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan derült lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 21 fok. A várható hőmérséklet 14 és 25 fok között lesz. A hőérzet 23 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A levegő páratartalma 61% lesz. Egész napos napsütés várható. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 18 irányú könnyű szellő várható. Kedden derült lesz az ég, várhatóan 14 és 23 fok között lesz a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. 37 irányból érkező könnyű szellő várható. Időnként 26 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap után várhatóan derült idő várható. 14 és 24 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadék nem várható, 55 irányból érkező könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 21 km/h is lehetnek. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 130 hallhatják a délután című műsorunkat. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhatnak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kis adózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kis adózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kel fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékművekre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Ma zavartalan napsütésig érkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Te már megint beteg vagy.
7: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
6: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
7: Patikában veszed?
6: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
8: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
12: A tavaszi, sőt, sokszor nyarat idéző kellemes idővel beköszönt a kullancs szezon is Magyarországon. A következő napokban, hetekben egyre több helyről és mind többször hallhatunk a veszélyekről és a védekezés módjairól. A jó időjárásnak köszönhetően tényleg gyakrabban találkozhatunk velük, tette fel a kérdést Balázs Zsanett, dr. Lakos Andrásnak, a kullancs betegségek ambulancia alapítójának.
13: Ahogy melegszik az idő, úgy aktívabbak a kullancsok, de sokkal fontosabb tényező a páratartalom, vagy legalább ugyanolyan fontos, mert a magas páratartalomnál ugyancsak aktívabbak. De még ennél is fontosabb, hogyha hétköznap csapadékos az idő, és akkor kisüt a nap, akkor az emberek kivonulnak kertészkedni és sportolni a szabadba. Természetesen a randevú is létrejön, és a fertőzések többsége így születik.
14: Hol találkozhatunk velük leginkább? Városi környezetben? A családi házak udvarai is megtalálhatóak?
13: Meglepő módon a legtöbb fertőzést az emberek a saját kertjükben vagy az ismerősök, rokonok kertjében szenvedik el, valószínűleg azért, mert biztonságban érzik magukat, és ilyenkor gondolnak a legkevésbé a fertőzésre. Szeretik ezt mondani a médiában, hogy most már a városi parkokban is megjelentek a kullancsok, szó sincs arról, hogy itt valami változás lenne. Inkább mi költöztünk ki a kullancsos területekre, tehát hogy egyre népszerűbb a nagyvárosokból kimenekül a zöldövezeti régióba, akár csak hétvégi házakba, vagy éppen a végleges lakókörnyezetünk is ugye egyre inkább zöld területeken fekszik. Érdekes módon, ahogy egyre népszerűbb téma a kullancs és az általuk terjesztett fertőzés, egyre többet beszélnek róla, mégis úgy néz ki, hogy a tájékozatlanság egyre kifejezettebb. Tehát a média előszeretettel fölkap híreket, celebek, színészek, híres emberek lime-kórossá válnak, és túlókocsiba kerülnek, és ez hasonló, amiből egy szó nem igaz, de ezzel a pánikkeltéssel a végén eljutunk oda, hogy az orvosok is úgy viselkednek, ahogy azt nem kellene. Tehát mindenkit kezelnek, fölösleges laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, miközben a kullancs által terjesztett fertőzések a klinikai tünetek alapján nagyon jól diagnosztizálható.
14: Mik azok a tévhitek, akár a kullancs csípéssel, akár a fertőzöttséggel kapcsolatban, amik az emberek fejében, akár a betegek, akár pedig az orvosok részéről megjelennek?
13: Egyik ilyen sokat hangoztatott, még vezető járványügyi szakemberek is szeretik ezt mondogatni, hogy a klímaváltozás következtében egyre több a kullancs. Ami hát így persze abszolút nem igaz, sőt a Kárpát-medencére vonatkoztatva ennek az ellenkezője. Az igaz, mi egy olyan a kullancs által belakott zónának a déli határán élünk, ami valóban kúszik észak felé. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk a skandináv országokban, a balti országokban az elmúlt 10-30 évben jelentősen megszaporodtak a kullancs által terjesztett fertőzések, akár Németország északi területein is, és Hollandiában is megjelent olyan kullancsfaj, ami azelőtt csak délre fekvő területeken fordult elő, de pont ez a kullancs, ami minket annyira szeret, és ami a Lyme-ot és az agyelőgyulladást terjeszti, ebből egyre kevesebb lesz, és ebből látszik is valami, tehát a bejelentett eset szám olyan sokat nem változik a Lyme betegség vonatkozásában, de a kullancsenkefalitiszak száma drámaian lecsökkent. 20 évvel ezelőtt 300 megbetegedés volt évente, 2 évvel ezelőtt már csak 16-ot regisztrálta. A Lyme-nál is hasonló a helyzet, ott a bejelentett esetek száma nem változik, ugyan, de a járóbetegellátásban megforduló Lyme-kórral diagnosztizált emberek száma majdnem, hogy a felére csökkent 10 év alatt. Vagyis, hogy inkább arra kell számítani, hogy ez a kullancs, ez a mi régiónkból eltűnik, és ezzel együtt a Lyme is, meg az agyelőgyulladás is el fog tűnni. Hát, hogy nem holnap, az biztos, de minden esetre van esély rá, hogy néhány évtized múlva már sokkal kevesebb ilyen megbetegedés lesz.
14: Mégis mit tegyünk, ha megcsíp a kullancs? Mikor forduljunk egyáltalán orvoshoz?
13: Mindenki azt gondolja, hogy az orvos egyetemen ez egy fontos tantárgy, és hogyan kell kiszedni a kullancsot, de hát szó sincs erről. Úgyhogy ők sem ügyesebbek, mint a szomszédunk vagy a családtagjaink, úgyhogy ha nem tudunk hozzáférni magunk, akkor kérjünk segítséget. Úgy kell a kullancsot eltávolítani, hogy lehetőleg ne nyomjuk össze a testét, tehát nem célszerű körömmel, újbeggyel kiszedni, ki lehet bárhogy, de ha megnyomjuk a testét, akkor a kórokozókat is magunkba fecskendezzük. Minél gyorsabban távolítsuk el, és utána ne tegyünk semmit. Nem szabad kenegetni, nem szabad fertőtlenítőszereket alkalmazni, nem szabad kinyomkodni az esetleg beszakadt kullancs szájszervét, ugye nem a fejet szakad be, mint ahogy mondani szokták, mert abban más sokkorokozó lenne, de a szájszervben, ami egy szívószál tulajdonképpen, abban már veszélyes mennyiségű kórokozó nem fordulhat elő.
14: A védőoltások megfelelő védelmet biztosítanak?
13: Ugye a Lyme ellen nincsen védőoltás, az agyvelőgyulladás ellen van, ott kétféle termék van a piacon, mind a kettő abszolút hatásos, és nincsen érdemi mellékhatása, tehát nyugodtan alkalmazható. A baj velük inkább az, hogy egyre drágábban árulják, szabadárasak, tehát a patikus is lényegében annyira adja, amennyiért a kedve tartja. Azon kívül sorozatoltás, tehát azt jelenti, hogy az első évben 3 oltást kell beadni, utána 3 év szünet, majd 5 évente, ameddig az ember el nem éri az 50 vagy 60 éves életkort, akkor már megint gyakrabban kell adni. De abszolút hatékony, tehát nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki az oltás ellenére megbetegszik.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.
2: Jó estét, közúti ellenőrzés.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
3: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása a szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőr kapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
0: a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Második alkalommal rendeztek portfóliófotózást a Nők az anya mögött projekt kitalálói Budapesten. Észrevesszük-e még a nőt, a sérült gyermeket nevelő anya mögött? Mit jelent nőnek lenni? Egy fizikai vagy egy értelmi fogyatékos gyermeket nevelve? Mennyiben marad nő az az anya, aki élete végéig sérült gyermeket gondoz? A Nő az anya mögött kiállítás képei Tatáról indultak. Megjárták Gödöt és a Millenáris Parkban is hetekig megtekinthető volt. Kerekesné Vince Judittal, az első lépéseket támogató alapítvány elnökével, valamint Marosi Pózmány Andreával, a Vittöbre alapítvány képviselőjével beszélgettem.
2: Én konduktorként dolgozom, Tatabányán az első lépések fejlesztő központban van egy alapítványunk, az első lépéseket támogató alapítvány, és Andival, aki a Vittöbre alapítványnak a képviselője, szegről végről így a munka kapcsán ismerkedtünk meg. Andinak van egy sérült kisfia, nagyfia, átmenet 7 éves. Összekapcsolódtunk, és egyre többet beszélgettünk, és úgy kiderült, hogy sok mindenben hasonlóan gondolkozunk, különösképpen abban a kérdéskörben, hogy milyen lehetőségei vannak az embernek mondjuk egy sérült gyermek nevelése mellett, hogy tudja megélni a saját nem csak anyaságát, hanem a saját nőiességét, és akkor addig meddig göngyölítettük ezt a témát, hogy rájöttünk, hogy remek lenne, hogyha meg tudnánk mutatni a külvilágnak azt, hogy ezek az anyukák nem érnek ott véget, hogy ők anyukák, és hogy sérült gyereket nevelő anyukák, hanem ők egy egész ember, egy individuum, ami azért általában rejtve marad a társadalom előtt.
3: Egy közös ismerősünk, aki Judithoz hordta a kislányát fejlesztésre, ismer engem elég régóta, az alapítvány, meg hogy milyen terveink voltak, és mondta nekem, hogy hát a Juditnak is nagyon hasonló a gondolkodása, és nagyon hasonló a terveink, úgyhogy mindenképpen találkoznunk kell. És akkor végül is így is lett, beszélgettünk, és rájöttünk, hogy valóban igaza van, mert nagyon hasonló az, amit szeretnénk, a terveink, a látásmódunk, és akkor végül is így kerültünk össze, azóta meg elég sok mindenben működünk együtt.
4: Milyen sérültségű a gyermeked?
3: Az én kisfiam Vid súlyosan halmozottan sérült, 7,5 éves, de még nincs diagnózisa. Valószínű, hogy genetika, még nem biztosak benne, nem jár, nem beszél, nem kúszik, nem mászik, tehát igazából mindenben segítségre szorul.
4: Ez annó

0: gyerek, aki meg így nagyon kis támogató lélek, úgyhogy szuper a kapcsolatuk nekik is.
1: Hogyan jött az ötlet, hogy más anyukákon is segítsetek?
2: Az én fejemben az a gondolat indult el, hogy amikor együtt dolgozom a szülőkkel, akkor azért egy egészen szoros kapcsolat kialakul. Néha egészen intimmé válik a kapcsolat, hiszen nagyon sok mindent megtudunk tőlük a foglalkozások során. Nagyon sok élethelyzetben látjuk őket, sok mindenről beszámolnak, akár egy rossz éjszakáról, akár egy családi perpatvarról, egy anyagi nehézségről, de ugyanígy mellette pedig természetesen a pozitívumokról is, az apró megélt örömökről és sikerekről. Minden alkalommal azzal kell szembesülni, hogy annyira jó fej anyukák. Hát most azért az anyukákat emelem ki, mert azért az apukákat is szeretjük persze, de nyilván azért általában az élethelyzetekből adódóan inkább az édesanyák szoktak jelen lenni ilyenkor, és mindig kiderül, hogy minden ember egy csoda. Rengeteg eldugott képesség, tulajdonság, vágy, terv van ezeknek a nőknek a fejében, és engem nagyon mozgatott ez, hogy mennyi minden van az ő életükben, amire egyszerűen sokszor nincs lehetőségük, hogy megmutassák másoknak, illetve mindig szerettem úgy elképzelni őket, hogy milyen szép lenne most, hogyha ki lenne sminkelve, meg fel lenne frissítve a frizurája, és milyen jó fényképeket lehetne készíteni róla. Én általában csak így kiszoktam pattintani az ötleteket, és akkor Andi pedig a gyakorlatias típus, aki pedig addig hajt mindenkit, amíg az az ötlet meg nem valósul.
1: Térjünk rá erre a konkrét projektre, mert ez nem az első fotózás. Arról szól, halljuk az információim, hogy közös fotózásra hívjátok az anyukákat, illetve apukákat.
0: Úgy közös, hogy nem együtt vannak. Külön-külön fotóztuk őket, tehát ugye tavaly kezdtük nőnap alkalmából az anyukákét, 20 édesanyát fotóztunk le, és azt szerettük volna kihangsúlyozni, hogy milyenek is ők, amikor nem sérült gyermeket nevelő édesanyák, hanem nők, és ezt szerettük volna előtérbe helyezni, portréképek készültek róluk, majd az ötletet így tovább szövögetve jutottunk el az őszi fotózásunkhoz, ahol pedig az apukákat szerettük volna megmutatni, hogy kik azok az apukák, akik mindemellett a nehéz helyzet mellett, a munka meg minden mellett ott vannak, és ott maradtak a családban, és fantasztikus erővel támogatják az édesanyát és a gyermekeket, és igazi nagybetűs apukák, őket pedig a gyermekekkel fotóztuk le, mert úgy gondoltuk, hogy az érzékenyítés szempontjából ez így mutat a képeken, illetve így kapja meg azt az értelmet, amit szerettünk volna. És ugye most eljutottunk megint oda, hogy megint nőnap lesz, és így szerettük volna, ha ez az anyukás is minden évben megrendezésre kerülhet, és akkor ezért vagyunk most itt, hogy a második kört az édesanyák.
1: Hogyan fogadták a szülők? Mennyire voltak nyitottak erre a kezdeményezésre? Gondolom az anyukák azért kicsit jobban.
2: Az anyukák nagyon gyorsan ráharaptak, hiszen ki ne örülne egy lehetőségnek, ahol nem csak van ok kimozdulni otthonról, hanem kapnak egy szép frizurát, egy szép sminket, van okuk felvenni a csinosabb ruhájukat. Nagyon nyitottak voltak, nagyon lelkesek, mind a két első alkalommal, meg most a jelenlegi alkalommal is. Az apukáknál ott volt egy kisebb nehézség, nem véletlen, hogy az anyás fotózáson 20-20 nőt fényképeztünk, az apukáson pedig 10-et összesen. Ennyit sikerült összekanalazni, igen, tehát ugye ők azért jóval zárkózottabbak is, nehezebben lépnek ki ilyen értelemben a komfortzónájukból, illetve talán ők egy picit nehezebben is vállalják fel a külvilág előtt azt az élethelyzetet, amiben ők vannak.
1: Mi lesz ezeknek a fotóknak az utóélete?
0: Ezeket a képeket előhivatjuk, és egy klassz kis habkartonos vinilás formában, tehát ezek ilyen kemény képek lesznek. Az első körös édesanyás képek már megjárták az ország több pontját is, kiállításra kerültek, ugyanez a terv az édesapákéval. Március 5-én kezdjük meg ezt az utat. Az édesapák képeivel, illetve az előző édesanyás sorozat képeivel együtt a tán. Ha majd ezek a képek, amik most készülnek is, kész lesznek teljesen, és elő vannak hivatva, akkor elindulunk, már több megkeresésünk van, mert ugye több helyen hallottak erről a projektről, illetve az édesapásról. Már kérdezték, hogy vinnénk-e akár Szegedre, Miskolcra, Budapesten is van már érdeklődés.
1: Ezek nem digitális fotók.
0: Nem csak.
2: Online térben is megjelennek, de elő is hivatunk belőlük egy-egy példányt, és akkor egy ilyen vándor kiállítás formájában járják az országot, legalábbis ahol van rá érdeklődés.
1: Milyen a visszajelzés ezekről a kiállításokról?
0: Szerintem nagyon pozitív. Az édesanyák fényképei is sok mindenkit meghat, tartottak, és akkor

0: hogy ezek után is beszéljünk arról, hogy amikor az apukákat látták a gyerekekkel, mennyire megható volt mindenki számára. Tényleg felnéznek rájuk, végre szembesülhetnek az emberek, mert ugye nagyon sok család, szülő az elején úgy gondolja, hogy szégyelli ezt, úgy gondolja, hogy most őt ne nézzék meg az utcán, miért úgy néznek a gyerekére, miért kérdeznek. Én nagyon sok mindenkit ismerek, aki például ezért nem jár el mondjuk egy játszótérre, vagy ilyesmi, hogy ne szembesüljön ezzel, vagy rosszul érzi magát tőle. Én szoktam az anyukákkal nagyon sokat beszélgetni erről, hogy ezt ne így éljék meg, és bátran válaszoljanak, ha például egy kisebb gyermek odajön az én kisfiamhoz, és nem egyszer jött már oda. Kicsi gyerek, és így őszintén telibe belekérdez olyanokba, amiket mondjuk egy felnőtt nem tenne meg, de én úgy gondolom, hogy ők is ebből tanulnak, hogyha mi őszintén válaszolunk rájuk. Úgyhogy ezt szerettük volna, hogy egy kicsit láttassák magukat ezek a szülők.
1: Volt olyan szülő egyébként, akinek így sikerült a gátlásait feloldani?
0: Igen, volt. Például az első anyukás fotózáson ott nagyon meglepődtünk. Volt egy hölgy, akit tudtunk, hogy jön. Ott az apuka szokott járni a gyermekével a fejlesztésekre, és így mindenki azt mondta, hogy eléggé visszafogottak, nem tudnak még ezzel a helyzettel annyira megbirkózni. Ott pedig az anyuka annyira kinyílt, hogy konkrétan nem ismertünk rá. Annyira más, most annyira feloldódott, beszélt mindenről, elmondta, teljesen más kép alakult ki így utána bennünk, mint amit hallottunk róla.
1: Akit érdekel a kiállítás, vagy ezek a képek, azok hol tudnak utána nézni?
2: Vittöbre alapítvány honlapján, illetve a Facebook oldalán, valamint az első lépéseket támogató alapítvány honlapján és Facebook oldalán. Ami még nagyon fontos, hogy mindez nem jöhetett volna létre, hogyha nem lennének olyan szuper emberek, akik a fodrászok, a sminkesek, akik itt fáradtságot nem kímélve, teljesen önkéntes jelleggel szépítik a itt megjelenő hölgyeket, asszonyokat, illetve a fotósunk egy fotóművész, Csillag Zsuzsanna, aki már az első fotózástól kezdve a anyukájaként kezeli ezt a projektet, és reggeltől estig kattogtatja a gépét, és utána végzi a rengeteg utómunkálatot.
1: Eszközöket, sminkeket támogatásban sikerült beszerezni?
2: Mind a sminkesek, fodrászok, ők maguk hozzák a szükséges eszközöket, de kaptunk felajánlóktól ennivalót, innivalót.
0: Itt egy masszőr, hogy például
2: igen, jelentkezett egy masszőr, aki kényezteti az anyukákat. Kaptak masszázs utalványt az anyukák felajánlásként, úgyhogy sokan összefogtak és segítenek ebben.
1: Mi így a következő tervetek? Hogyan tovább?
0: Pont most beszéltünk róla, hogy tervünk rengeteg lenne. Nyilván ezeknek azért az önkéntes munkák mellett vannak olyan költségei, amiket elő kell teremtenünk, tehát mondjuk az utómunkálatok, a képekkel kapcsolatban a nyomdai munkák, illetve az, hogy elmenjünk egyes kiállító helyekre. De ezek a tervek akkor fognak tudni megvalósulni, ugye, hogyha kapunk olyan támogatást, akár magánszemélyektől, vagy bárkitől, hogy ezekre a felmerülő költségeket tudjuk fedezni. Nagyon szeretnénk egy testvéres fotózást, mert nagyon sok olyan az sem jellemző, hogy például egy próbatételes gyermek mellé érkezzen egy kisebb testvér esetleg. Szeretnénk megmutatni, hogy egyébként mennyi családnál van, és mennyire szuper, hogy van. Ha sikerülne mindezt kigazdálkodni, akkor évente szeretnénk az édesapást, az apák a köbön, és ezt a nő az anya mögött fotózást is megszervezni.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább

0: Giraffe.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottam.
0: Hobby Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz. Erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Sesták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben. Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jászlajkun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
6: A mai napon is kezdetét veszi 4 ütem autós magazin műsorunk. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, továbbra is Alex vagyok, velem szemben pedig itt ül Kacsola Ferenc Bitumen. Szia fecám!
7: Szevasz Alex, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
6: Mit szólsz az új mikrofonálványhoz, azért ez így nagyon rendben van, nem?
7: Ez tökéletes.
6: Mondtam is a vezetőségnek, hogy itt ilyen kaliberű emberek jönnek, akkor cseréljük le a mikrofonálványokat, és azt tudod, hogy ez ilyen rezgésbiztos, tehát így megnézed.
7: Igen, ezt így valamennyire szemügyre vettem, mint műszaki emberke, nem szedtem még szét, mondom, tanulja. Műsor környékén nem bántom, hogy mindenféleképp megoldjuk a műsort vele, utána szerintem így komolyabban szemügyre veszem.
6: Földrengés biztos egyébként.
7: Tényleg hát el sem mozdul.
6: Hát nézd meg, teljesen jó a rögzítése, abszolút.
7: Akkor a mikrofonnal együtt fogunk kiesni a házba.
6: Német precizitás.
7: Ez hihetetlen.
6: Nos, miről fogunk beszélgetni a mai napon? Automata váltóról faggatunk téged, nem hiába. Egyébként is az automata váltó az mindig ilyen science fiction, úgy sokan úgy látják, hogy emiatt csorbul a vezetés öröme, mindenki hozzá tud szólni valamit, de igazából senki nem tudja, senki nem ismeri jól.
7: Ezt igazából szerintem azok mondják, akik sajnálják plusz pénzt áldozni automataváltós autóért, illetve meg azok, akik még soha életükben nem vezettek automataváltós autót. Én imádom, és eldöntöttem, hogy a következő autóm az az lesz. Nyilván egy, hogyha a sportautó vonalon szeretnék tovább is autózni, akkor ugye ott ritka, hogy ez a két párosítás összejöjjön.
6: Fél de... automata, mint a Forma 1-es autókban.
7: Hát igen, de az a pénztárcám még egy picit vékony, hogy én olyan autóba gondolkodjak, amiben olyat raktak.
6: Rövid zene következik, utána pedig akkor folytatjuk az automata váltók titkaival.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják a mai napon is, benne pedig az automata váltóról beszélgetünk. Nos, Fece, indítsunk az abszolút gyerekszintről. Tehát mi is az az automata váltó? Azt már sejtetjük, hogy a kuplungot el kell felejteni.
1: Így van, tehát nagyvonalakban annyi az automata váltó, hogy minden egyes átétel módosulás, tehát kapcsolást, amit ugye mi kézzel végzünk el kuplung benyomása mellett egy normál mechanikus váltónál, itt hidraulika segítségével egy bolygóművet különböző irányból hajtanak meg, illetve a átételt ezzel változtatják.
0: Vegyük át a sebességeket csak nagy vonalakban, van ugye először is egy fokozatunk, P-vel ellátva, ez a parkoló, ilyenkor az autó rögzítve van.
1: Így van, ilyenkor egy reteszelés következik be a váltón belül, és ezáltal olyan, mintha a normál kézi kapcsolású váltót sebességbe hagynánk, és nem bír elfordulni a kerék.
0: Van nekünk egy D, mint drive, talán ez a másik legfontosabb, hiszen ebben közlekedünk.
1: Így van, annyiba helyesbíteném, hogy ez nem drive, hanem direkt.
0: Ó, bocsánat.
1: És ezt is majd a későbbiekben megtudjuk, hogy miért. Ebbe közlekedünk, így van, tehát a direkt fokozatba berakjuk, elkezdjük nyomni a gázt, szépen elindul az autó, és onnantól kezdve, ahogy növekszik a sebességünk, változtatja a sebesség, tehát az áttételeket, ezáltal annyit látunk csak, hogyha mi például egyesbe fölgyorsítunk 50-ig, ott megállítjuk az autónak a sebességét, tehát visszább vesszük a gázt, hogy tartsa azt az 50-et, szépen ő följebb kapcsolgat, és ezáltal a fordulatszám mérünk megy mindig le, de az autó ugyanúgy 50-nel megy tovább.
0: De jó, és van nekünk egy R, mint Zürich, vagy R, mint Lückwert.
1: Így van, hát az hasonlóan működik, annyi, hogy itt csak egy fokozat, tehát egy bizonyos áttételű fokozat, és ugye visszafele forgatja a kerekeket, tehát ugyanúgy, mint hogyha mi a kézikapcsolású váltónkat ugye rükvercbe rakjuk ugyanúgy.
0: A típus specifikus megoldásokba nem menjünk bele, ugye találkozhatunk még az L, illetve a 2-es fokozattal, és ezen belül autótípusoktól függően még jó néhány megoldást beleraktak ezekbe a különböző automata váltókba.
1: Így van, hát az L például általában a japánok alkalmazzák ezeket a föliratokat.
0: Low,
1: így van, hogy mint alacsony, lassú, tehát ott elméletileg csak a, vagy csak az első fokozat, vagy az első és a második fokozat. A nyugati, úgy mondom nyugati, hogy a német, olasz, egyéb autógyárak itt ugye Európába, ők számozzák, és ők általában, ha például tegyük fel 4 fokozatos az automata váltó, akkor a direkt fokozatunk alatt még 3 számot találunk, 1-est, 2-est és 3-ast, és ennek az a lényege, hogy az 1-esbe csak 1-es, a 2-esbe 1-től 2-ig vált, a 3-asba pedig 1-től 3-ig, a direktbe pedig az 1-től 4-ig használja.
0: Gondolom ez akkor fontos, hogyha mondjuk vontatunk, vagy esetleg például a motorféket akarjuk használni lejtőn lefelé, akkor érdemes mondjuk csak egy másodikat vagy harmadikat kapcsolni, attól függően, hogy milyen gyorsan akarunk erről a lejtőről lejönni, úgy, hogy nem a féket akarjuk terhelni. Szerintem ez volt az a rész, amit az autócsok 90% tud, úgyhogy akkor a folytatásban lerántjuk a leplet bizonyos nagy kérdésekről.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig az automata váltóról beszélgetünk folyamatosan. Nos, ugye beülök egy manuális váltós autóba, elindulok, és sok esetben ugye azt mondják, hogy nem jó, na de hát az autónak nem tesz rosszat, hogyha én kinyomom a kuplungot, és esetleg már hamarabb üresbe teszem menet közben, vagy akár még lükvercbe is beteltem kinyomott kuplunggal, majd mikor a fékkel megállítottam az autót, akkor szépen megindítom hátrafelé. Gondolom ez mindenkinek ismerős. Automata váltónál mi a helyzet? Hogyha mondjuk D-ből visszateszem üresbe, ugye M-be?
1: Így van, tehát az lehet, hogy hosszú távon nem tesz jót esetleg a váltónak, de pillanatnyi meghibásodás nem hiszem, hogy okozni fog. De én úgy gondolom, hogy ha lejtőről gurulunk lefele, azért ne rakosgassuk ki üresbe az autót.
0: Megállok egy piros lámpánál. Ugye ez általában olyan 30 másodperctől olyan 2 percig terjed körülbelül. Elég az, hogyha D-ben vagyok és rálépek a fékre, ugye így áll a motor, vagy tegyem vissza?
1: Ki lehet rakni? Tehát igazából én úgy gondolom, hogy tehát károsodást mondom, meghibásodást nem okozunk a váltóba, baja ettől nem lesz, de mindenki, ugye minden vezetőnek más jellegű igényei vannak, más stílusba vezet, ki hogy érzi. Én úgy gondolom, hogy a féket így is úgy is nyomnunk kell a lámpánál, mert jó az, hogyha a hátrább lévők, tehát hogyha esetleg hosszú sor van.
0: Ezt én is nagyon élvezem egyébként.
1: A hátrább lévők azért látják, hogy még nyomjuk a féket, mert sok esetben ugye egyéb

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, automata váltó a mai témánk. Mi a helyzet az olajcserével? Mert szerintem itt is sok science fiction van az automata váltó körül. Első körben mikor cseréljünk olajat, vagy ne is cseréljük, csak töltsük utána?
1: Igazából az autógyárak válogatják. Legtöbbször ugye az ellenőrzés szokták csak a szervizkönyvbe kiemelni, hogy azt x ezer kilométerenként, tehát általában ilyen 50-60 ezer kilométeres intervallumonként nézzük meg benne a szintet.
0: Ha kevés töltsünk utána.
1: Így van, és ha kevés töltsünk utána, mert ez nem olyan, mint a motorolaj, ahol ugye a különböző hőhatásoknak, tehát ami égés esetleg leterhelhet ugye az olajteknőbe, ezáltal ugye az olajunk szennyeződik, jobban megég, elhasználódik, míg az automata váltó ugye csak a nyomások miatt, tehát ugye, hogy a belső szerkezete működni tudjon, ugye emiatt használja az olajat, és ugye csak az ellenőrzés a javasolt, de azért én azt mondom, hogy az a 100-150 ezer kilométerenként, még azoknál a típusoknál is, ahol ezt nem írja elő a szervizkönyv, érdemes lecserélni, mert valamennyi ilyen fémpor, egyéb, ami ugye a belső kuplungjának a kopásából származik, ez belekerül ugye az olajteknőbe, ott összegyűlik egy mágnesen, tehát ugye ezeket a fém forgácsokat egy mágnes összegyűjti, mint ahogyan ugye a hagyományos váltónál is, de ez most részletkérdés, illetve van alul egy szűrő, ami ugye átszűrve szívja föl ezt az olajat, amit ugye újra a váltóba a megfelelő helyekre kitol a szivattyúja.
0: Gondolom, ha ez eltömődik, akkor ez elég problémás.
1: Tömődik valamennyire, így van ez a szűrő, illetve az, hogy ez a mágnes se 100%-osan tud mindent összegyűjteni, és adott esetben, hogy olyan apró forgács, amit a szűrő se szűr már meg, az bekerül újra a lamellák közé, még intenzív kopást eredményez benne, és így ezáltal a váltó élettartamát csökkenti. Tehát az egy célszerű, én úgy gondolom, a 100-150 ezerenként lecserélni. Nem egy olcsó mulatság, tehát nyilvánvaló, hogy emiatt nem kell minden motorolaj cserélnél a váltóolajat is cserélni, de azért érdemes.
0: 100-150 ezer kilométerenként köszönjük szépen, rövid zene, utána pedig akkor folytatjuk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, annak is a vége felé érkezünk, hiszen az órából sincsen már sok hátra, és az automata váltóról beszélgetünk Kacsola Ferenccel. Mi a helyzet a vontatással? Ugye szerintem nekem, mint laikusnak, talán nem kéne automata váltóval vontatni, nem hiszem, hogy annyira jót tesz ez a váltónak, de cáfolj rá, ha nem így van.
1: Tehát egyesek azt mondják, hogy jobb automata váltós autóval vontatni, tehát ugye elméletileg nagyobb nyomaték átadási képessége van, mint egy kézi váltónak.
0: És jobban ki, a rendszer maga jobban kiméli a kuplungot, mint ahogy mi tennénk esetleg.
1: Így van, tehát most gondolj bele abba, hogyha egy hasonló tömegű, illetve minden autóval akkora tömeget szabad vontatni, amekkora bele van írva a forgalmi engedélyébe. Általában azt mondják, hogy amekkora az autónak az önsúlya, annak a 70%-át, 50 vagy 70%-át nyilván autotípusoktól függően.
0: Ilyenkor nem nagy a károsodás.
1: Így van, de most képzeld el egy kéziváltós autónál, amikor a saját súlyát viszi az autó, ültök benne ketten vagy hárman, és még egy szinte ugyanakkor a súlyt, vagy annak a súlynak a 70%-át ráakasztod, hogy mennyivel jobban megfogja az autót, és ezáltal neked is jobban föladja a leckét, hogy finomabban kell csúsztatnod, vagy tovább kell csúsztatnod a kuplungot, ahhoz, hogy ugyanazt a lendületet elérd az autónál. Ez sokkal jobban igénybe veszi a kézi manuális kuplungot, vagy hát nem manuális, hanem amit a lábaddal működtetsz, és az automata váltónál ugye minden hidraulikusan történik, és ezáltal nagyobb terhelést bír ki, és nem kopik úgy a kuplung, mint egy hagyományosnál.
0: Mi az, amire odafigyeljünk, hogyha automata váltóval vontatunk a súlyon kívül, illetve hogy a kuplungot nem nekünk kell nyomni?
1: Hát azt mondják, hogy igyekezzünk valamennyivel magasabb fordulatszámtartományba tartani a motort, mert ugye a motorfordulattól függően változik az olajnyomás az automata váltón belül. És akkor azt mondják, hogy ugye ha nagyobb súlyt viszel, kisebb a fordulatod, kisebb nyomás van, jobban megcsúszik adott esetben az a hidraulikus kuplung, ami van benne, és ezáltal jobban fölmelegíti az olajat. Tehát intenzívebb az olajmelegedés, ugye esetleg a szokványosnál jobban főhigú benne az olaj, nem biztos, hogy tökéletes működést fog produkálni a váltón belül, de én úgy gondolom azért, hogy ezek úgy ki vannak méretezve az olajhűtőjük egyéb, hogy azért olyan nagy meglepetés nem érhet bennünket.
0: Erre érdemes akkor odafigyelni, zenéljünk, utána pedig már csak egy rövid búcsúra marad idő.
2: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Négy ütemautós magazin műsorunk lassan a vége felé érkezik, az automata váltóról beszélgettünk, ökörködjünk már egy picit, tuningolni, chip tuningolni, lehet ezeket az autókat kicsit így megcsippelni, hogy tudod, hogy a nyomaték, hey, nagyobb legyen.
1: Hát kérdezében mindent lehet, ezt te is tudod, csak megfelelő szakértelem vagy pénz kell hozzá, csak nem biztos, hogy örülni fog neki a váltónk. Tehát, hogyha egy adott esetben automata váltós autót szeretnénk chip tuningolni, akkor lehet, mert ugye, ahogy mondtam, hogy nagyobb nyomaték átadásra képes az automata váltó.
0: Csak készüljünk fel arra, hogy az időtartalom az rövidebb lesz.
1: Így van, amiatt lesz rövidebb, mert sajnos a mai autókat azért úgy méretezgetik, hogy tehát a váltókat minél jobban spóroljanak ugye az anyaggal, ezáltal a költséget is csökkentik egy adott típusnál, tehát ugye, hogy minél kevesebbért tudják adni. Ugye kisporálják az anyagot ezáltal, ahhoz a motorhoz, vagy egy tolik határa rá van méretezve az a váltó. Na most tegyük fel, hogyha nekünk van egy olyan autónk, aminek 390 Nm forgatónyomatéka van, és épp, hogyha utána járunk a típusszám és a leírás alapján, hogy az a váltó, mit tudom én, 400 Nm-es forgatónyomatékra, vagy 420-ra van tervezve, lehet, hogy az első lépcsői chip tuninggal már ettől többet hoznak ki a motorból, és így adott esetben nem biztos, hogy örül neki az automata váltónk. Arról nem is beszélve, ugye a chip tuningról már annó csináltunk egy műsort, hogy főleg egy dízelnél például az alsóbb tartományra viszi le a nyomaték leadást. Tehát minél alacsonyabb fordulaton kezdje el leadni a maximális forgatónyomatékát, hogy a jobb gyorsulás vagy egyéb rugalmasság érdekében. És ugye pont amiről az előbb beszéltünk, hogy az automata váltó viszont alacsony fordulaton nem produkál olyan olajnyomást, és ugye hogyha kisebb nyomással nincs úgy zárva a lamella, és odarúgjuk neki a maximális nyomatékot, akkor bizony jobban megcsúsztatja könnyebben adott esetben a lamellánkat, és ugye ez a rövidebb élettartamhoz vezet.
0: Nem igazán örül akkor neki, érdemes tuningolni, chip tuningolni az autót azoknak, akik nem szégyelnek, illetve nem sajnálják a pénzt, hogyha a váltóra rá kell költeni egy kicsit. Feca, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is a rendelkezésünkre álltál, és szinte mindent megtudtunk tőled az automata váltók rejtélyeiről. Jövő héten újra találkozunk, addig is mindenkinek szép napot kívánok, az elmúlt egy órában Alexet
1: és Kacsala Ferencet hallották. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
0: A viszonthallásra.

0: hobbyradio.ru.
1: A rádiót! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az ellandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Ellandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demén Anetta és hangmérnökünk Botrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Ma Balogh Csaba Zoltán homokmégyi szerzőnk Aranyhal kívánság című mini hangjátékát hallhatják Simon Fi Adrien és Virág Gergely előadásában.
2: Balogh Csaba Zoltán, Aranyhal kívánság, miniatűr hangjáték.
3: Jó napot!
4: Üdvözlöm!
3: Ez itt az Aranyhal kívánság kielégítő szolgálat?
2: Igen, bár eddig Ön az első ügyfelünk.
3: Még nem volt itt senki?
2: Nem, hölgyem, de ez nem jelent semmit.
3: És ki elégíti ki az aranyhalak kívánságait?
2: Mi? Természetesen. A hölgyekét esetleg személyesen magam, de ahhoz Önnek különböző igazolásokat kell bemutatnia.
3: Igazolásokat? Én aranyhal vagyok, vegye tudomásul, és szeretném, ha végre az én kívánságaim is teljesülnének.
2: Többen is vagyunk így. Azonban mi bizonyítja, hogy Ön egy vérbeli aranyhal?
3: Nézzen rám!
2: A látszat csalhat. És különben is meg kellene vizsgálnunk, Ön ki van-e jelölve a kívánság teljesítésre.
3: Bocsánat, én minden utamba kerülő halandó kívánságát teljesítettem, minden vizsgálat és akadékoskodás nélkül.
2: Pontosan erről van szó. Ha Ön nem közönséges halandó, hanem egy aranyhal, akkor igazolnia kellene magát.
3: Hogyan tehetném meg?
2: Hozza be, kérem, a megfelelő dokumentumokat.
3: Mik lennének azok?
2: Születési anyakönyvi kivonat, származási igazolások, stb. Stb.
3: Én kérem, az aranyhalak családjába, az aranypikkelyesek rendjébe, az aranyuszonyosok törzsébe tartozom.
2: Ezt bárki mondhatja. Eredetiek az Ön pikkelyei?
3: 24 karátos aranyból vannak, eredeti fémjellel ellátva valamennyi.
2: Gyanús, felettébb gyanús. Ennyi pikkely valódi aranyból. Vajon honnan volt Önnek erre pénze? Érdemes lenne megvizsgálnunk ezt is.
3: Nyugodtan vizsgálódhatnak. A vagyonnyilatkozatomat időben leadtam.
2: A gyarapodási listát is?
3: Igen, azt is pontosan napra készen, beleértve a férjem és gyermekeim vagyonnyilatkozatát is.
2: Igen, látom. De van itt egy kis bibi.
3: És pedig?
2: Az Ön vagyona rohamosan nőtt, mióta állami alkalmazásban van. Az alatt a 2 év alatt, mióta a legfelsőbb állami kívánság kielégítő hal elnök asszonya, Ön megháromszorozta amúgy is mesés vagyonát.
3: Na is? Én lennék az egyetlen aranyhal, aki többre vittem az átlagnál?
2: Nem. A többieket is vizsgáljuk, és mondhatom, felettébb érdekes dolgokra szoktunk bukkanni.
3: Például?
2: Többen komoly részesedésre tartanak igényt a teljesített kívánságból. Tehát be kell szereznünk az utóbbi milliárdossá tett szerencsések nyilatkozatait, hogy...
3: Ne is folytassa! Utálom az Önök módszereit.
2: Én nem beszélek a levegőbe. Az utóbbi 3 kívánság teljesítése után az Ön bankszámláján az összeg jelentősen nőtt.
3: Ügyfeleim, hálájuk jeléül aranyból szobrot akartak állítani nekem. Hát bűn, ha inkább elkértem a szobrok árát.
2: Azt is ki fogjuk vizsgálni. Valójában azt kellene megtudnom, mi az Ön kívánsága. Mit tehetnék Önért?
3: Szeretnék nyugdíjba vonulni.
2: Semmi akadálya, ha rendelkezik a megfelelő nyugdíjjogosultsággal, ami öregkort és legalább 40 évi munkaviszonyt feltételez.
3: Ó, még csak 48 vagyok.
2: Pontosabban 52, ne legyen hiú. Bár nem akarok hízelegni, de kegyed olyan fiatalos és fit...
3: Nem lehetne az éveim számát kicsit megtoldani, legalább papíron?
2: Ez lenne az Ön első kívánsága?
3: Igen, azt hiszem ez.
2: Ha a munkaviszonyát is szeretné megtoldani, akkor már csak egy kívánságra lesz lehetősége.
3: Várjon, várjon, ezt meg kellene fontolnom.
2: Helyes. Vegye igénybe számítógépes kívánságkezelő programunkat. Kezdhetjük?
3: Igen. Először is lennének az évek. A munkaviszony. Aztán szeretnék a férjemtől is megszabadulni. Aztán szeretném felvaratni az uszonyaimat, de leginkább átoperáltatnám magam.
2: Férfivá?
3: Ugyan, dehogy. Sellővé, az most nagyon menő.
2: Nem akarna inkább újjászületni?
3: Nem lenne rossz, de akkor mindent kezdhetnék előről, s még többet kellene várnom a nyugdíjazásra.
2: Valóban, önnek újra kellene kezdenie az egész életét.
3: Szó sem lehet róla. Inkább egy karib-tengeri öbölmelót kérnék.
2: Az kissé bajos. Ott sok a turista, sok az extra kívánság.
3: Az nálam nem probléma. Bárki kukacát bekapom.
2: Azt elhiszem, hölgyem. De momentán a költségvetés nem bír el annyit, mint az előző kormány idején.
3: Látja, mégiscsak jobb, ha nyugdíjba vonulok.
2: Sajnos nem felel meg a feltételeknek. Nem elég idős és kevés a munkaviszonya.
3: Nem lehetne leszázalékolni?
2: Az alapos orvosi vizsgálatot igényel.
3: Mondjuk, eléggé depressziós vagyok az utóbbi időben.
2: Mik a tünetek?
3: Általános fásultság. Bárki, aki kifog, csak nyafog. Gazdagságot, zsíros állást, meg gondtalan életet kívánnak, amúgy meg olyan csórók.
2: Mi ebben a rossz?
3: Már szinte tudom minden gondolatukat. Alig várom, hogy visszadobjanak a vízbe.
2: Na végre!
3: Tessék?
2: Végre kimondta a kulcs szót. Hosszú ideje figyeljük magát. Csak émmel ámmal teljesíti a kívánságokat, a teljesítménye évről évre romlik.
3: Tessék!
2: Igen, jól hallotta, ön már alkalmatlan a feladatra.
3: Na ne! Ez azért túlzás!
2: Egyáltalán nem az. Állandóan kerüli a halászokat, heteket tölt távol a nyílt tengeren, és ha egy hajó felbukkan, azonnal eliszkol, nehogy kifogják, és nehogy teljesítenie kelljen bármit is.
3: És most mi lesz velem?
2: Megnézem a programban. Ajjaj, hát ezt nem gondoltam volna.
3: Mi lesz velem?
2: Marad a serpenyő program. Önből olajban sült aranyhal lehet egy főúri lakomán.
3: Téved.
2: Nem szoktam.
3: A kívánság teljesítés joga az enyém. És a férjem azt kívánta, tűnjön el a hivatal. Tudja mit? Megteszem az én egyetlenemnek. Maguk csak itt vannak a nyakunkon. Éppen ideje, hogy eltűnjenek.
2: Ne, ne tegye.
3: Ez volt az utolsó kívánsága. Meg kell tennem. De ne búsuljon. Csak a hivatal szűnik meg. Maga hasznos lehet egy serpenyő programban.
2: Kívánságok teljesítése bizonytalan ideig szünetel. Szíves elnézést kérünk. Figyelem. Ha aranyhallal találkoznak, ne higgyenek neki, további felelősséget nem vállalunk.
1: Kedves hallgatóink, Simon Fi Adrián és Virág Gergely adta elő Balogh Csaba Zoltán Aranyhal kívánság című mini hangjátékát.
0: A hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
4: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kedves hallgatóink, a mai verspercek vendége Stensics Róbert, budapesti alkotónk, akinek rövid bevezetője után három versét hallgathatjuk meg Pintér Lilla előadásában.
5: Sziasztok, jó napot kívánok! Stensics Róbert vagyok, Budapesten születtem, azóta is itt élek. Verset néhány éve írok, és pár éve vagyok az Irodalmi Rádiónak a tagja. A verseim általában vidámok, jó hangulatok szoktak lenni, bár néha azért becsúszik szomorú is. Ha valakinek ez egy kis örömet okoz, vagy valami megkönnyebbülést, akkor már megérte megírni őket. Most pedig hallgassátok meg három versemet Lilla tolmácsolásába. Köszönöm!
6: Stensics Róbert, találkoztam. Találkoztam a bánattal, szembe jött ma velem. Félreálltam, elengedtem, hisz nincs mellette a helyem. Menj csak bánat, menjél szürke utadon. Ne akadjon senki össze véled, se vén, se hajadon. Megint. Találkoztam a bánattal, megint szembe jött ő velem. Megmarkolta, hát hagytam, hadd fogja meg a kezem. Menjünk bánat, egyfelé visz az utunk. Annyit kérek én te tőled, kísérőnek legyek elég én az utadon. Álmomban.

0: Tehát kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! A mai alkalommal folytatjuk azoknak a kifejezéseknek a bemutatását, amelyeket elsősorban akkor használunk, amikor telefonon beszélgetünk valakivel. Angol nyelvű idegenvezetőnk Abigail Winkott is köszönti Önöket!
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. Today, some useful telephone English.
0: Említettem már, hogy a telefonbeszélgetés miért is teszi még a személyes találkozásnál is jobban próbára az idegen nyelven megszólalót. Röviden arról van szó, hogy a telefonon érkező hang minősége gyakran rosszabb, nem látjuk a beszélgető társat, és így nem segít az értelmezésben az arckifejezés és a gesztikuláció. Ráadásul a telefonbeszélgetésre kicsit más szabályok vonatkoznak, mint amikor szemtől szembe állunk beszélgető társunkkal. Továbbá a telefonbeszélgetés gyakran hivatalos ügyben történik, és nem ritkán adatokat és számokat kell dekódolnia a nyelvtanulónak méghozzá gyorsan. De miután sikerült alaposan ráijesztenem hallgatóinkra, adjuk át a szót Abigailnek, aki elmondja, hogy mi lesz a feladatunk. Egyelőre hál' Istennek csak oda kell figyelnünk arra, amit hallunk.
1: First of all, have a listen to this phone conversation. Mark is telephoning the university. Who does he want to speak to?
0: A feladatunk csak annyi, hogy kiderítsük, a Mark nevű angol diák kivel is akar beszélni az egyetemen.
2: English department.
3: Oh, hello. Can I speak to Professor Lee, please?
2: I'm sorry, he's teaching at the moment. Can I take a message?
3: Yes. Can you tell him that I've sent him the manuscript and it should...
0: A professzor nevét nyilván kihallottuk, és talán arra is tudunk válaszolni, hogy sikerrel jár-e a diák. Kapcsolják-e tanárát? Abigail is segít.
1: Mark wants to speak to Professor Lee, but he's not in his office. He's teaching. Professor Lee's secretary offers to take a message for Mark. What phrase does she use?
0: Vagyis Abigail arra kér minket, jegyezzük meg, hogy a professzor titkárnője miként kínálja fel a segítséget.
3: Hello, can I speak to Professor Lee, please?
2: I'm sorry, he's teaching at the moment. Can I take a message?
3: Yes, can you tell him that I've sent him the manuscript?
0: Mi tehát a megoldás? Hallgassuk Abigailt.
1: She asks, can I take a message? Can I take a message?
2: I'm sorry, he's teaching at the moment. Can I take a message?
0: Vagyis Mark nem tud ugyan beszélni a professzorral, de ha akar, üzenetet hagyhat neki. A helyzet azonban nem mindig ilyen egyszerű, halljuk Abigailtől.
1: So Mark was able to leave his message for Professor Lee. But what if the secretary doesn't ask that question? Well, in that case, you can ask to leave a message. Like this.
3: I'm sorry she's not here at the moment.
4: Oh, okay. Can I leave a message?
3: Yeah, of course. Let me just get a pen.
0: Nos tehát, ha a titkár vagy titkárnő nem kínálja fel, hogy átveszi az üzenetet, akkor mi magunk kérhetjük erre. Eszembe jut erről az a pokróc modorú titkárnő, aki mindig így szólt bele a telefonba, ha a főnökét kérték. Ki kéri, kérem? Egy valaki aztán így felelt neki. Talán kukurikú? No de ez a kolléga udvariasabb, és már nyúl is a tollért papírért. Abigail még egyszer elmondja, hogy jobban bevésődjék.
1: So you can ask, can I leave a message? Can I leave a message? So now you can offer to take a message for someone else and ask to leave a message yourself.
0: Tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, íme az emlékeztető, hogy mit is hallunk.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Abigail most bemutatja nekünk a következő rövid beszélgetést, át is adom a szót neki.
1: Today we're looking at English for the telephone. And so far, we've heard how you can leave a message for someone when they're not at home. But it's not always possible to leave a message.
5: Hello?
6: Hi, can I speak to Derek, please?
5: I'm sorry, I think you got the wrong number.
6: Oh, sorry.
5: Okay.
0: Bizony, ez is előfordul. Anita Ross szó szerint helytelen, hibás számot tárcsázott. Abigail így foglalja össze a helyzetet.
1: Well, Anita couldn't speak to Derek, because in fact she had made a mistake with the telephone number. She had got the wrong number. So the man who answered the phone said to Anita, I'm sorry, I think you've got the wrong number.
0: Hallgassuk meg ismét az iménti párbeszédet.
5: Hello?
6: Hi, can I speak to Derek, please?
5: I'm sorry, I think you got the wrong number.
6: Oh, sorry.
5: Okay.
0: Említettem, hogy telefonon gyakran kapunk olyan információt, amit villámgyorsan dekódolnunk kell. Ez lehet egy lakcím, és igen gyakran telefonszám. Nagy-Britanniában a londoni telefonszámok jelenleg 11 jegyűek, és az ország területéről tárcsázva vagy 0207-tel, vagy 0208-al kezdődnek. Ezt követi az utolsó 7 számjegy. Érdemes tudni, hogy a nulla helyett a brittek gyakran azt mondják, hogy O, vagyis mintha a számban a nagy O szerepelne. Így tehát egy fiktív londoni szám így hangozhat. 0207-463-9284. Ha ugyanaz a szám kétszer fordul elő egymás mellett, akkor duplának mondják, vagyis 399-7797. Ez tehát 399-7797 lenne magyarul. De már elég is a magyarázatokból. Hallgassuk meg inkább ismét a rövid párbeszédeket. Mark a professzorával szeretne beszélni.
2: English Department.
3: Oh, hello. Can I speak to Professor Lee, please?
2: I'm sorry, he's teaching at the moment. Can I take a message?
3: Yes. Can you tell him that I've sent him the manuscript and it should...
0: És most nincs ott, akit keres a hölgy, ezért azt kéri, hadd hagyjon üzenetet.
3: I'm sorry, she's not here at the moment.
4: Oh, okay. Can I leave a message?
3: Yeah, of course. Let me just get a pen.
0: És végül mit mondanak nekünk, ha netán rossz számot tárcsáztunk?
5: Hello?
6: Hi, can I speak to Derek, please?
5: I'm sorry, I think you got the wrong number.
6: Oh, sorry.
5: Okay.
0: De ezzel búcsúzunk is. Viszont hallásra.

0: Δηλαδή, σαμοζόρα.
1: Λαλαλαλα.
2: Θα το φέρε με την τέρα.
3: Πόμπι ράδιο. Αγουλαγιούζενε, το βάμπι.
4: Πόμπι ράδιο.
5: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: Te voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
6: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
11: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
12: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
6: Az éjszaka tapintás.
13: Mi volt ez?
9: Egy csók.
6: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
14: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
15: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
14: Nem lehet, hogy vírusos?
15: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
14: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
15: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
14: Majd ők megoldják.
15: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
14: Ők távolról is megoldják.
15: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
14: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver... és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
16: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyóhold és a fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a fogyóhold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. Műre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: És most... Óriási színpadtechnika. Padtechnika. A legprofibb zenészek a legismertebb szágról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
9: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, ez pedig a Hungary Live. Egy fantasztikus magyar előadót hozok el ebbe az egy órába, és az ő előadásukat fogjuk meghallgatni. Önnek van a kedvenc hunga, szaloncukor, gulyás, de választott mondjuk egy szuper magyar zenekart is például, és szerintem a Kormorán mindenképpen tekinthető Hungarikumnak. Ugyanis 2006-ban 30 esztendősek lettek. Tehát el is árultam, a koncertezünk. Az ünnepi évben amúgy a Magyarban átvehették a Magyar Örökségdíjat, amely kinyilvánítja, hogy a zenekar dalai a nemzeti kulturális örökség részét képezik. Más megfogalmazás szerint a Kormorán megkapta az úgynevezett Magyar Szellemi Lovagrendet. Koltai Gergely 1976-ban alapította ezt a formációt, amely hazánkban elsőként ötvözte programszerűen a népzenei elemeket és a nemzetközi rock-pop stílus jegyeit. Dalaikban egyébként hallhatóak a hagyományos népi hangszerek, ezek közül egy párat, például török síp, a hegedű, a tekerőlanta, a citera, a furúja, a duda, no meg természetesen a tárogató is. A Kormorán az elmúlt több mint 3 évtizedben eljutott szinte minden európai országba, koncertezett a tengeren túlon, és több zenealbumot jelentetett meg külföldön is. Amúgy az együttes első fénykora a 80-as évekre tehető, 25 éves jubileumi koncertjük alkalmával megkapták a Magyar Szabadságdíjat is, 2 esztendőre rá pedig Koltai Gergely munkásságáért átvehette a Mádl Ferenc köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársaság aranykeresztet. Ez szerintem méltón jelképezi, hogy az egész ország elismeri a fantasztikus zenéjüket. Én pedig most a Kormorán együttes alapításának 20. évfordulója mell önöket, amelyet 1996-ig pedig Budapesten a Józsefvárosi klubban tartottak. Meghallgatjuk a Magyar Rapszódiát, az Adjon az Istent, az Egy-egy kenyéren, a Zöld szemű rózsát, de itt lesz velünk az Ilyu Haramia, a Fehér Lófú fia, az Elmenni Messze, a Sivatagi Vihar, a Szegény Legény és a Jöjj be szóst. Több mint 50 perc zene jön, megszakítás nélkül, az ön kedvenc rádiójában. A Kormorántól ez a Szarvasűzés című szám.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Ez volt a 20 éves korban. Utána jelenti

0: Bern am Agitone! Hinegan, Christer Robertsen!
1: Kuvolázott, énekelt, török sípolt és a zenekar vezetője!

Ön a kedvenc rádiójában a Hungary Live-ot hallgatja, és a Kormarán együttes koncertjén járunk, amelyet a 20. évfordulójuk alkalmából tartottak, mégpedig 1996-ban Budapesten, a Józsefvárosi Klubban. És fontos elmondani, hogy kik is működtek közre ezen a koncerten. Hetényi Zoltán dobbal, Jenei Szilveszter gitárral énekkel, Koltai Gergely fúvós hangszerekkel énekkel, Marsalkó Zoltán gitárral, Mr. Bazari énekkel, Margit József basszusgitárral énekkel, valamint Gáspár Álmos hegedűvel, illetve közreműködött még Kozák József dudával, Varga Miklós énekkel, és természetesen a Kormarán együttes klubjának a közönsége. Már is pörgetem a Jöjj be szobámba című számot a Kormarán együttestől, itt a Hungary Live-ban pedig az 1996-os koncertjükön jártunk, mégpedig Budapesten a Józsefvárosi Klubban. Én köszönöm figyelmüket! Blaskovics Dávidot hallották, teljen jól a napjuk, hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Hallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányság hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írta Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak, a legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a Vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük két órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma szeptember 28-a hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló, naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 24,6 fokot mutatnak a hőmérők. Vencel nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1213-ban Gertrudnak, II. Endre hitvesének szerencsétlen halála. A gyilkolásnak az szolgált okul, hogy a királyné tudta, sőt segélyével és termében egyik testvére, Bánk Nádor nejét buja vágyának áldozatává tette. A vérengzéskor a királyi pecsétnyomó több államirattal együtt elveszett. 1971-ben Mindszenty bíboros elhagyja Magyarországot. Egy rövid szünet után visszatérünk.
3: Hobby rádió.
2: Műsorajánló.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor.
6: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby rádióban.
5: Jó szórakozást.
6: Jó szórakozást.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbyradio.ru.
1: A rádiót!
2: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
3: Szeptember 28-án köszöntjük Vencel nevű kedves hallgatóinkat. A szláv-német eredetű férfi név jelentése koszorú és dicsőség. Becézése a Vencel névnek Vencelke, Venci, Vencike és Vencus. Jeles viselői: Bíró Vencel történész, Borsó Vencel szerzetes, Vencel magyar király harmadik Vencel néven cseh és lengyel király, Vencel német király, első Vencel cseh király, valamint második Vencel cseh és lengyel király. És ön, kedves Vencel! Szeptember 28-án a Venceleken kívül köszöntjük még Bernárt, Bernát, Isméria, Izméne, Justina, Justinia, Pelbárt, Salamon, Szelim, Tárkány, valamint Velek nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.
4: Annak idején, amikor a hatalmas szovjetuniumban turnéztunk, volt egy világslágerünk, így társe, menj tovább!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával szeptember 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük 1422-vel szeptember 28-án Habsburg Albert és Erzsébet luxemburgi Zsigmond volt magyar király, és Cillei Borbála királyné gyermeke házasságot kötött. Folytassuk a 16. századdal, 1573. szeptember 28-án Caravaggio-ban megszületett Caravaggio olasz festőművész. Leghíresebb alkotása a Sírbatétel című festmény. A 18. századra ugrunk, 1787. szeptember 28-án megszületett az amerikai alkotmány. És most folytassuk a 19. század közepével, 1852. szeptember 28-án megszületett Henri Moissan, francia Nobel-díjas vegyész, az elemi fluor előállítója. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1891. szeptember 28-án meghalt Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője. Ismét csak keveset, mindössze egy évet lépünk előre, 1892-re, ugyanis szeptember 28-án megszületett Elmer Rice, amerikai író. Elmer Rice írásaira szatirikus hangvétel jellemző, a leghíresebb színműve a számológép. És még mindig a 19. században maradunk, 1895. szeptember 28-án meghalt Louis Pasteur, francia kémikus és mikrobiológus. Most folytassuk a 20. századdal, 1934. szeptember 28-án Párizsban megszületett Brigitte Bardot, francia színésznő. Ugorjunk 1943-ra, szeptember 28-án Csapakon megszületett Kerényi Imre színházrendező, érdemes és kiváló művész. Folytassuk 1946-tal, szeptember 28-án Budapesten megszületett Benedek Miklós színész, Jászai Mari díjas érdemes művész, aki pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte. 1983 óta a Katona József Színház tagja, szerepeiből Rokonok, Ahogy tetszik, Revizor és a Hippolita lakály. És végezetül 1960. szeptember 28-án született Jennifer Rush, énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
5: Hallgassatok!

az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.

0: Rádió. 2026. szeptember 28-a hétfő, Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 46-tól 50. vers. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Elmélkedés. A tanítványok azon vitatkoznak, ki a legnagyobb közülük. Talán nem is tudatosan, de elkezdik egymással összehasonlítani magukat, pedig elég volna az, ha mesterükhöz válnának egyre jobban hasonlóvá. Ők mégis egymással foglalkoznak. Ki tett többet? Ki áll közelebb Jézushoz? Ki értett meg többet a mester tanításából? Ki imádkozik többet? A kérdés önmagában nem bűnös, de könnyen elvezet a szeretet helyett a versengéshez. Szent Lukács evangélista megdöbbentő őszintességgel mutatja meg az emberi gyengeséget. Bizony, még Jézus közvetlen közelében is felüti fejét a versengés, az önérvényesítés vágya. Ki a legnagyobb? Jézus nem korhol, nem szíd, hanem szemléletes módon tanít. Egy gyermeket állít közéjük. Egy kicsi, törékeny, senkit sem lenyűgözni akaró gyermeket, aki nem kér rangot, nem akar uralkodni. Az igazi nagyság nem mások fölé emelkedik, hanem lehajol másokhoz. Az lesz nagy, aki nem akar az lenni. A közösségeinket sokszor a versengés, a véleménykülönbségek, az összehasonlítgatások sebzik. Pedig Jézus világosan mondja, aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Az evangélium önvizsgálatra hív. Engedd el az összehasonlítást. Ne akarj nagyobb lenni másoknál, inkább maradj hűséges Istenhez. Ne félj attól, ha valaki más utakon, más formában, de ugyanazt a Jézust követi. A lélek mindig nagyobb, mint amit mi képesek vagyunk átlátni. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg a versengés lelkületétől. Ne akarjak többnek látszani másoknál, hanem taníts meg úgy szeretni, mint te. Csendesen, szeliden, önmagamról megfeledkezve. Add, hogy ne keressek rangot, dicséretet, elismerést, hanem elég legyen tudnom, ha a legkisebben jót teszek, neked szolgálok. Segíts, hogy a kicsikben téged lássalak, és neked szolgáljak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az egyiptomi kesejű egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a strusz tojásra ejtve feltörje azt? Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg hazánkban 24,6 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Az örök zöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz. Erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Sesták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben. Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Hogy te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Babi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Babics Mihály. Játszottam a kezével. Még most is látom a kezét, hogy ágazott az ujja szét. Oly szeliden, mint ágtól ág, vagy halkan elvál öt barát, kik váltani segítgetik egymást egy messze életig. Még egyre látom csöp kezét. Úgy dolgozott, mint csöpke gép a hímzőtűvel vánkosán. Tündérfogócska. Igazán. És hogy gyenge ujját meg ne szúrja, aranygyűszűt viselt az ujja. Ó, álmodom már csöp kezét. Kerek a halma, völgye szép, a völgye sejem, halma bársony. Ó, gyönyörű táj, ó, csodás hon, ott jártak szomjas ajkaim, arany homokon, beduin. Nem vágy, nem álom, hanem emlék. Jaj, milyen rég volt az a nem rég. 10 gyenge ága nyúlt felém, és én izenként tördelém. Ó, arany ágnak arany íze, aranyfa arany ízű méze. Hát a köröm, a kis köröm, mennyi szépség, mi öröm, üveges kép, sejem keretbe, melyre a hajnal van lefestve. Vagy piros ablak méla esten, vagy rózsa arc egy gyenge testen, mert tündér test a pici kéz, mely rózsás, mesztelen igéz, s a hely, hol összeomlik ága, mint csöpcsípő hajlása, drága. Vagy ujja láb, és íze térd, s akkor, hogy arca hol? Ne kérd, mert tündér test a kicsi kéz, mely arca nélkül is egész. Még egyre álmodom vele. Ó, hogy oly messze közele, s hogy minden e világon itt furcsa szirtekbe ütközik. Csak egyszer lenne még enyém, s kedvemre csókkal önteném. Szívesen halnék azután. Nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogóvért, mint 100 királyért, lobogóért.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kedves gyerekek, ma este a tündér feleségről szóló mesét Tarsoly Elemér mondja el nektek.

Székelyföldön van egy kerek hegy. A kerek hegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tóvize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tóvize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér. A tófenekén lakó zöldszakállú Ung király egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként oda jártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta Ung király aranyhajú lányát, a soha többé rá sem nézett anyaszülte hajadonra, a szíve a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztor fiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édeskedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány, ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéj a zsindeje. Klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja, hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit. Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furulya lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Ung király szépséges lánya is megszerette a pásztor fiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból, szíves örömest lenne hűséges felesége, de Ung király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tófenekére rántanák mindkettőjüket, a zöld szakállú vízi király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlányt, majd megmutatom én a zöld szakállú Ung királynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerek hegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, menten megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János, fogd meg és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, szorította is, ahogy csak bírta. János meg elkiáltotta magát. Hajó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakállú Unki

észbe kapott. A szolgáit a szökevény után küldte, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Ilyen szépet még Székelyföldön sem láttak, pedig ott aztán van szép lány elég. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben.

0: Az elhangzott magyar népmesét Tarsoly Elemér mondta el. A hangfelvétel 1966-ban készült.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Beszélnék egy pár szót a szépségről, én mint kívülálló. Ugyanis a szépség az nagyon relatív dolog, mert mondjuk egy ilyen 90-60-90-es szőke bombázó, az nekünk nagyon szép meg szexi, de mondjuk egy panda, az rá se rántana. És fordítva, egy 90-60-90-es panda szőkén engem nem nagyon izgat föl, be kell, hogy valljam, de az az igazság, hogy a másik pandákat sem. Tehát ők egymást is nagyon rondának találják, ezért a pandák ki fognak dögleni, mert nem hajlandóak dugni. Hát ott vannak az állatkertben, és próbálnak őket rávenni a szexre, de nem akaródzik neki, hát állatkertben én se szexelnék. Hát érted, az ember így megkívánja azt a pandalányt, aztán jönnek és dobálnak neked perecet. Perec! De én valójában a szépségről szerettem volna pár szót ejteni, annak kapcsán, hogy részt vettem, volt meg a nagy szépségverseny, a tévé közvetítette élőben, én is részt vettem. Az volt a szerepem, hogy Hajós András kellett élő egyenes adásba rongálnom, miközben ő magas művészi és centiméterekbe kifejezhető emberi színvonalon egy dalt adott elő, nekem egy nyakszirten kellett vágni, gyomorszájon szétszaggatni a ruháját. Csodás dolog a szórakoztató ipar, mert ezért még fizetnek is. Nagyon érdekes volt már maga a díszlet is, egy ilyen nagy luk volt középen, és körülötte három ilyen kis cikkely, és a készítők csak úgy nevezték, hogy a csillagkapu. Gyerekek, gyertek be a csillagkapun, de mindenki tudta, hogy az egy szélesre tárt puma. Teljesen, aki nem akart ennyire durva lenni, az azt mondta, hogy bordalövés, és ott be kell valljam, hogy életemben először megkívántam, hogy stylist legyek, annak minden hátul ütőjével, mert de rosszak. Mert hogy azt láttam, a stylistnak az a dolga, hogy így oda megy a lányokhoz, és így a mellüket beszuszakolja a ruhában. De ott néztem a lányokat, és tényleg, tehát arra jöttem rá a szépséggel kapcsolatban, a nők úgy szépek, ahogy vannak. Itt is, ahogy körülnézek. Mindenki úgy szép, ahogy van, de nem hiszik el a nők, és mindenfélevel próbálkoznak, például mindenféle krémekkel, nem? És azokat néztem a nejemet, hogy mindent így a kezükkel hordják fel az arcukra, úgyhogy valószínűleg a nők legszebb része az új begye. Tele kollagénnal, ráncmentes. Úgyhogy, de tényleg, tehát a nők úgy szépek, ahogy vannak, és ha elfogadják magukat, annak mi férfiak nagyon hálásak vagyunk. Múltkor láttam egy ír házas párt, ahol a nőnek konkrétan pajesza volt. De hogy nem ilyen finom kis szőröcskék itt oldalt, amit ha úgy világít meg a napsugárzás, akkor láthatóvá válnak, hanem ilyen rendes barkó, mint Onedin kapitánynak. Ilyen jó rackás, hogy szex közben jó megmarkolhatod, érted? És ott volt vele a férje, és egyáltalán nem zavarta, tehát olyan édesen ölelkeztek, és hogy ott gabajodtak össze a pajeszaig. És szerintem ezt így kell. Meg például azt se értem, hogy a nők miért tetováltatnak ábrákat a hátukra, hogy szex közben ne unatkozzunk. De ha meg közben mozognak, nem tudjuk elolvasni a feliratot. Hát sehogy sem jó. Hát azért, aki szép, az ugye csak ebből akár meg tud élni. Volt osztálytársnőmből például Bél modell lett, ugyanis ő az egyik Bifidus Essensis lány. Fölismertem, és ugye az a dolga, hogy állandóan mosolyog, és baromira örül neki, hogy a joghurtól fosnia kell. Ezért fizetik. Persze a szépség nem minden, amire hát a legeklatánsabb példa az Kamilla hercegnő, hanem mondjuk annyira nőies, mint egy rózsaszín pótos ifa, de... annyira lófeje van, hogy overdose istálójában az ő képe van a szexnaptáron. Köszönöm szépen a figyelmet.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: shoves through the doors. Oh, those Russians.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: A magyar dudazenekar előadásában hallottunk egy összeállítást, Aki dudás akar lenni címmel. Önök a népzenei kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő, Ferenci István. A magyar dudazenekart ifjú Csóri Sándor alapította a 70-es évek közepén azzal a céllal, hogy igenis, több dudás mégis megfér egy csárdában, ami azt jelenti, hogy a dudákat össze lehet hangolni. Csóri Sándor abban az időben az Óbudai Népzenei Iskolában oktatta a dudatanszakot. Az akkori legjobb tanítványaiból alakította meg a zenekart. Neki még olyan szerencséje volt abban az időben, hogy találkozhatott az akkor élő felvidéki magyar dudásokkal, a középtúri Seres Imrével, valamint az Ipoly Palásti Szikora Jánossal. A magyar dudazenekar több koncertet is adott, külföldön és Magyarországon egyaránt. Számos dudatalálkozókon és fesztiválokon is felléptek. Közülük többen is elnyerték az Népművészet Ifjú Mestere díjat. A magyar dudazenekar tagjai a régi magyar dudások stílusában játszanak. Közülük már többen több zeneiskolákban, illetve népművészeti iskolában oktatnak. Magyar dudazenekar évről évre több generáción ment keresztül, tehát egyre fiatalabbak is kerültek be a zenekarba. A magyar dudazenekar 1989-ben egy kissé átalakult, Karakasz Zoltán lett a dudazenekar vezetője, és a művészeti vezető továbbra is maradt ifjú Csóri Sándor. Mind a három tanárom benne van a zenekarban, akitől tanulhattam 6 éveken keresztül. A magyar dudazenekar tagjai több népzenei együttes tagjai is. Ifjú Csóri Sándor, aki jelenleg az Ifjú Muzsikás Együttesben játszik, Kozák József, aki az egyik első alapító tag, aki először a Süvöltő Együttesben játszott, jelenleg pedig a Tártos Együttesben játszik. Lány György, aki a TK Együttes alapító tagja. Adorján István, aki az Új Stílus Együttes kontrása. Bese Botond, aki jelenleg a Vágtázó Csodaszarvas nevezetű formációban játszik. Okos Tibor, aki a Gajdos Együttes alapító tagja. Egyébként ő volt a második tanárom. Istvánfi Balázs, aki a Kalamonna Együttesben játszott, ezen kívül több szólólemeze is jelentkezett, és az első tanárom volt. Szokolai Dongó Balázs, aki megszámolhatatlan formációban játszott, többek között a Vujcsics Együttesben, ő pedig a harmadik tanárom volt. És még sokan mások. A magyar dudazenekarban három énekes nő is énekel. Csonka Boglárka, Strack Orsolya és Bognár Szilvia. A magyar dudazenekar több népzenei együttes lemezén közreműködött, ezen kívül többször közreműködött az Új Élő Népzene sorozat, antológia lemez, és a Táncház Népzene sorozat lemezein is. Önálló lemezzel 2004-ben jelentkeztek először. A magyar dudazenekar próbái heti rendszerességgel keddenként voltak a Fővárosi Művelődési Házban, a színházteremben. 2003 őszétől 2004 nyaráig olyan szerencsében lehetett részem, hogy bejárhattam a próbáikra. Én is együtt zenéltem velük. Még a lemez felvétel próbáin is ott voltam. A fellépéseikre sajnos technikai okok miatt nem juthattam el, de számomra az is nagy öröm volt, hogy heti rendszerességgel keddenként együtt zenélhettem velük. A magyar dudazenekar lemezén minden egyes tagnak külön összeállítása volt. Most hallgassunk meg egy moldvai összeállítást, amelyet Kozák József állított össze. Énekelnek a lányok, tehát Csonka Boglárka, Strack Orsolya és Bognár Szilvia.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

Ebben az összeállításban furuján közreműködött Kozák József, ütőhangszereken Bese Botond és Kobzon Istvánfi Balázs. A következő össze

0: A következő összeállítást az Óbudai Népzenei Iskolában tanáraim tanították is nekem, és olyan szerencsében adatott meg nekem a sors, hogy a Magyar Duda Zenekar próbáin is én is játszhattam.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

0: Most pedig az első tanárom, Istvánfi Balázs fog játszani egy összeállítást az egyik kedvenc dudásától, Szikora János Ipoly Palásti dudástól.
1: Papi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: A következő összeállítás címe: Megütik a dobot. Ebben a felvételben természetesen hallunk dobot is, ezen kívül török sípot, amelyen Végandor játszik, Istvánfi Balázs pedig kobzon, valamint a dudások és az énekesek.
1: Hobbi Rádió MP3 télen-nyáron.

következő összeállításban Vég Andor fog dudálni, méghozzá az egykori Somogy megyei berzencei, majd később Csurgón élő Jankovics Imre dudástól egy összeállítást. Előtte azonban hallgassuk meg Jankovics Imrét dudálni. Jankovics Imrének fújtatós dudája volt, amit nem szájjal kellett fújni, hanem a másik karjára csatolt fújtató kezelésével használta. A dudáját természetesen ő maga csinálta. A másik érdekesség az, hogy az ő dudájában nem három, hanem négy síp is volt. A negyedik síp egy különálló síp, amely a rikkantót, vagyis a felső oktávot adta. Vég Andor is egy pontosan ilyen dudán fog játszani, amit szintén maga készített. Jankovics Imre G-hangolású dudán fog játszani, Vég Andor pedig A-hangoláson. Jankovics Imre felvételei az 50-es években készültek a Magyar Rádió stúdiójában. Természetesen népzenekutatók is készítettek vele számos felvételt. Jankovics Imrét hallhatjuk még a Lilionfi című filmben is dudálni. Hallgassuk előbb Jankovics Imrét, majd Vég Andort.

0: Jankovics Imre természetesen nem csak dudálni tudott, hanem hosszú furulyázni is. Erről már az első adásban mutattam egy példát. A következő összeállítás a lemez címadó dala, Dudásom, Dudásom, Kedves Muzsikásom. Ezt a felvételt is együtt dudálhattam a Magyar Dudazenekar próbáin. Először hallgassuk meg Szikora János Ipoly Palásti dudástól ezt az összeállítást, majd a Magyar Dudazenekar előadásában.
1: Dudásom, dudásom, kedves muzsikásom, elfújd meg a dudádot, öleld a babádot, elfújd meg a dudádot, öleld a babádot.

0: Az égen is csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara. 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
3: igen.
2: Semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
3: Hát...
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Biztos emlékeznél rá hirtelen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
3: Igen.
2: Hát, lehet, hogy nem volt.
3: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
2: Hát.
3: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, én nem tudom, én úgy érzem.
4: Kozma Orsi, énekesnő.
5: Most a Dés Andris jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom. Ő volt az egyike azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy... talán van ezen a úton is valami keresztül.

0: esnivalom, de olyan igazi bátorító szót talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobbi Rádió frekvenciában.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
3: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
2: neked?
3: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
4: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
3: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
2: Egy testvér?
3: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
2: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
3: Persze, kimondottan jó.
2: És egymást például tudtátok bántorítani?
3: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
2: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
5: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
4: Kozma Orsi, énekesnő.
5: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobby Rádió.

0: Rádió. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. Uh-huh. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy valakinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hobby Rádió. Rádió.
5: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: műsorajánló.
1: Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitány hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és mai kedves vendégemet, Mónus Józsefet, többszöri világrekordert, a tradicionális távíjászatban, ugye? Jól mondom.
1: Igen, távíjászat, igen.
0: Itt a Pagony könyvesboltban, a Bartók Béla úton. Kedves József, te hatalmas sikert mondhatsz magadénak. Lassan, de biztosan nem lesz ember Magyarországon, és nem lesz ember a sportvilágban, aki nem ismerné a neved és a tettedet, azt, hogy 1063 méteres új világrekordot állítottál fel Amerikában. Hol és miben?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Amerika Egyesült Államokban voltam világrekordlő verseny augusztus 29-én, Mohács emlékezetével a szívemben.
0: 1526.
1: Igen, és augusztus 29-én. Ugye ez Szulejmánnak egy nevezetes dátum volt. Augusztus 29-én foglalt el Budavárát, augusztus 29-én vívták meg az utolsó nagy csatát a Mohács alatt, gyakorlatilag akkor ott a roham. Tehát ezzel a történelmi emlékkel a szívembe mentem oda, hogy emlékezzek a hőseinkre, és tudtam ugye hónapokkal azelőtt, hogy augusztus 29-én lesz ez a verseny első fordulója. Nevadában voltam, a válasz a kérdésedre, Nevadában voltam, Mitkékbe. Ez egy olyan hely, ahol valamikor egy tengernek a területe húzódott, ott egy tengerrész, ez azt jelenti, hogy sós a föld, az altalaj, egy ilyen...
0: Úgy, mint nálunk is, Pannoniában tenger volt.
1: Nagyon, nagyon csúcs, tehát hófehérnek látod, nincsen növényzetben, és rendkívül kemény talaj volt most ebben az évben. Úgyhogy itt volt egy világrekordlő verseny, a World Archery, és ő a világ legnagyobb IAS szervezete, ő rendez az olimpiát, és a USA Archery, az USA Archery-nek a világrekord versenyre mentem el. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan verseny, amit 1940 óta rendeznek, és ez nem világbajnokság. A világbajnokság az egy egyszerű kategória. Ugye 10-szeres világbajnok vagyok, és 37-szeres világrekord. Ez egy világrekordlő verseny. Hogy megértsék jól a hallgatók, mit jelent a világbajnoki cím, és a világrekordlő verseny. A világbajnok, mondjuk képzelje mindenki azt, hogy van két világ első világbajnok ebbe a pillanatban, abba a kategóriában. Meg van 500 rossz. Megrendeznek egy versenyt, elmegy az 500 rossz nyilvessző, vagy bocsánat, 500 rossz, aki kilője a nyilvessző, de ha a kettő világban, a két sztár közül, a két világbajnok szintű lövő közül az egyik beteg lesz, akkor nyilván a másik fogja megnyerni harc nélkül, mert az 500 rossz nem tud veled felvenni a verseny. Ez a világban. A világrekordú verseny pedig képzelje mindenki azt, hogy a nagyon nagyok, tehát a világ legendák, 1940-ről beszélek, Amerikáról, 1940-ben létrehoztak egy szervezetet, ezt a világrekordú verseny megalapították, és csináltak, most virtuálisan képzeljünk egy nagy falat. Egy rekordlistát hoznak létre, előbb 7 év, utána kiegészítik összesen 25 év osan. És felírják minden évben, minden, amikor voltak a versenyek, felírják abba a kategóriában, mi voltak a legnagyobb lövések. Tehát ma 2026-ban, hogy ezt az 1063 méter 59 centit meglőtt, mindenkit, akkor kerülhetsz fel erre a listára, akkor lesz rajta a világrekorderek listáján, hogyha ezt túllövöd. Tehát mindenkit lehet. Ez 10.000, 20.000 lövés, 10.000, 20.000 ember, ez elképesztő nehéz. Ma ott tart a dolog, hogy mondjuk ha fél méterrel rövidebb lősz, mondjuk kimész és fél méterrel rövidebbet lősz, akkor legfeljebb megveregeti a barátod vállat, és ennyi. Mert nem tudtál, hogy jobbat lőni. Tehát ez nem érdekli már az embereket. Mert nem vagy világrekord, mert volt nagyobb. Ez egy óriási, egy kíméletlen dolog ez, hogy ma például nincsen 1000 méter fölött lövő a világon. Tehát nincsen 1000 méter fölött tudó lövő az világon, nincs senki sem. És ugye sokszor ültem már 1007 métert, 1024-et, 1027-et, 1031-et, tehát a csizmámon is rajton 1031, ez volt a legnagyobb lövésem, az két évvel ültem, tavaly csak 1027, és most úgy hívják a kategóriát, kérdezed, hogy compound flight, angolul compound flight kategória, ennek van több I-erősségű osztálya, van a korlátlan osztály, az unlimited, ez pedig a következő kategória volt, a 40 kg, a 88,2 fontos. Tehát precízen Compound Fly 88,2 fontban a régi világrekord, amit 29 évvel lőttek meg. Egy olyan ember nem olyan, aki betévedt, és senki nem lőtte be a kategórián, meg nem. Egy olyan ember lőtte, aki a világ négy első ijásza között benne volt. Tehát a világ négy első ijásza, akik meghaltak már, de legendák, egyik a Harry Drake, a Don Brown, és akkor Grafson, akinek a világrekordját túllőttem, és Ellen Webster. Ők voltak a négy elsők. És ebből a harmadik legnagyobb lőtt ezt a világrekordot 97-ben. És azt gondolom, hogy tehát jó Isten nélkül nem tudtam volna megtenni nyilván, tehát nagyon felkészült voltam, 3 éve készülök erre, az a nyilvessző körülbelül, hát azt hiszem a másik vagy a 2 millió forintos nyilvessző repülőt odáig, tehát őrült pénzt kell beleraknod, minden nap ezzet lövök, a felkészülés során reggel este után a kísérleti régészeti íjak nyilag, tehát ez a világom állandóan. És azt gondolom, hogy ez még mind kevés, hát hiába állsz oda, hiába van egy fantasztikus világ első íjam, tehát nyugodt szívem merem mondani, hogy a világ legjobb íjait készítem. A világ legjobb nyíveszély voltak velem, azt is én készítem. De, és meglőttem, de a jó sem nélkül nem működik. Tehát ebből tisztában vagyok. Tehát amikor nincs segítségem, akkor ott vagy a valós reális értéken, hogy méterekkel rövidebb a lövésed. 29 évvel ezelőtt lőtte, tényleg egy elképesztő ember is. A sors megtisztelte valójában őt is, meg engem is, mert nem 50 méterre lőttem túl, nem 100-zal, hanem 80 centivel. Tehát ez mind a kettőnket emel, azt gondolom. Amúgy ugye nagyon sok, tehát 37 világrekordom van. Az egész családom, a családom mindenki férfi, nőbe, a fiam, a feleségem, a fiam párja, királylány ki arra, mindenki világrekordnál ezen a listán. Tehát most megnéztem direkt.
0: Ijászba?
1: Ezen a amerikai világrekordló listán a mi nevünk van legtöbben. Tehát a magyar zászló van. Ez valamikor, mikor én 2011-ben kerültem ide, akkor az angol meg az amerikai zászlók uralták. Tehát most megnéztük, ha egyéneket nézünk, akkor nekem van 7 élő világrekordom ezen a listán, a következőnek, a Tony Osborne-nak, ő egy angol, neki 5. És a többinek még kevesebb van. És a feleségem is, a fiam is, a Kéra is, mindenki birtokolja ezeket a világrekordokat.
0: Nagyon szép. És mi van, ha ellenszél van?
1: Nem számít. Tehát valójában van egy időpillanat, amikor jól tudod előni. Ha ellenszél van, akkor alkalmatlan vagy rá. Tehát ugye kell hozzá egy kitűnő nyilvessző, egy jó lövő, a jó Isten, meg kell az időjárás is, hogy mindig azt szoktam mondani, ne vegyen el, ne adjon, csak ne vegyen el. Most a műleugrásban, ott például a szembeszél jó. Az ijászatban úgy fogalmaznék, ha biciklisztél már, ami jó neked a biciklizésnél. Ha hátul egy picit fúj, az jó, de a szembe akkor ne akarj biciklizni, mert régen bicikről beszélek, nem ezen a átételes egyebeken, akkor ez nem jó. Tehát akkor nem, akkor jó is, úgy rendelkezett, hogy elmentél, elköltötted a pénzt, felkészült egy évig, és nem tetted meg.
0: Az utat a világrekordig óriási munkát, tudást, tehetséget, kitartást, hitet követelt. Ez az út, ahol évek küzdelme, verejtéke és álmai állnak. Hogy történt ez lépésről lépésre, hiszen te se íjjal a kezedbe születtél? Mikor kezdődött a nyílvessző csendes hangjának bűvköre? Hány éves voltál?
1: Valamikor, ugye régen én Nagyunáláson születtem, ez Bocskai Harci város volt egykor, én gépészüzemmérnöknek tanultam, nyilvánzára jártam, és gépészüzemmérnök vagyok, mezőgazdaság gépészüzemmérnök. És nagyon, nagyon szép gyerekkorom is volt, egész életem szép volt, azt gondolom, és nem volt, tehát szegények voltunk, de én mindig szép, köpenybe jártam, szép tolltartón volt, szép ruhában öltöztem, nem volt édesapám, mert elváltak a szüleim, de a nagymamám, nagyapám és az anyukám is csodálatos módon elváltak. Nagyapám által kézügyességem elképesztő. Tehát nem tudok olyat elképzelni, hogy nem rádió, meg tévé, hogy ne tudjam elkészíteni. Nem ismerek ilyen katonát. Nem tudok elképzelni olyan embert, aki jobban tud fűrészelni, reszelni, hogy nem tudok ilyen embert. És tehát nagyon szép körülmények között nőttem föl. A főiskola után ugye szegény gyerekként én nagy álmom volt, és az álmom maradéktalanul megvalósult. Tehát értsen mindenki jól, például 26 évvel ezelőtt, most annyi a jövedelem, amennyi az embereknek, 26 évvel ezelőtt a kollégáim, a munkásainak egy gabonaszállító telepet építettem, 1000 eurót kerestem. 26 évvel ezelőtt. Úgyhogy örültem annak, hogy sikeres voltam. Majd jött a sors, és bevettünk egy embert, egy gazdag, egy milliárdos embert, és a barátság, a pénz a barátságot fölrúgja a 90 szájba, vagy 95. És rájöttem arra, hogy nekem nem kell az a világ, ahol a pénznek nagyobb értéke van, mint az embernek. Tehát ez a harácsolás, ez a gazemberség, ez nem az én világom. Sajnos nem tudtam igazán elég tételt venni sosem, mert bocska idejével egyszerű volt, de nyilván a szabályok, és ez rendjén is van, de régen egy pár bajjal megoldották, de ezt már nem lehet nyilván. Úgyhogy, és nagyon idegesített az. 126 millió forintot vesztettem már 2003-ban. Egyébként nem fizettek ki egy adásétel után. És nem tudtam megvédeni az igazamat. Tehát nem volt, tehát ugye parlamenttől kezdve mindenhol ők voltak hatalmon, ők diktáltak, bárkit kilóra megvehettek, bárkit. És ezt én nem tudtam elviselni.
0: Majd a karma törvénye meg bünteti.
1: És nem tudtam elviselni, és ezért választottam egy másik világot. Egy olyan világot kerestem, ahol úgy szoktam megfogalmazni, hogy építettem magam körül egy világot, aminek a tégláit érzelemből rakták ki, és az ajtaját azok előtt nyitom ki, akik előtt ki akar. Most vagy a hallgatók előtt kinyitom ezt az ajtót. És meg akartam mutatni ezek a nyakendős úriembereknek, akik azt gondolják, hogy ővé ki a hatalom, a gazdasági mellett, a politika is, meg minden. Meg akarom mutatni azt, hogy tudod, a harcmezőn, ahol ott állsz a dobogón, és ott vannak a legyőzöttek, és tényleg vadállatmódon élethalálra harcolnak jó értelemben, érzi jól, amikor legyőzöd a mongolokat, legyőzöd a kínaiakat, a dél-koreaiakat, az amerikaiakat, az angolokat, a törököket, a törökök, mongolok, kínaiak, dél-koreaiak vadállatmódon harcolnak. Tehát ott a pénzeddel semmit nem érsz. Ott nem tud megvenni, ott legyőznek. Nincs esélye. Tehát világ elsőségek törekedtem, tehát nem vagyok sportoló. A sportoló az magáé harcol, én is 2 évig magáé harcoltam, gyűjtögettem a kis érmecskémet. Majd 2 év után, 2008-ban, mint egy villanykapcsolót felgyújtotta, úgy felgyújtott az, hogy nekem a magyarságét tenni kell. Tehát megtanultam azt, hogy tehát óriási tapasztalat, meg óriási tudás halmozódott fel, nyugodt szívemre nem állítani, és tudtam, hogy, és ez hatalom. Tehát nyugodt szívem mondhatom, hogy nincs ember a világon, aki kiállt ellen harci tálőrészedbe. A világon világverseny legyőztem volna, nincs ilyen ember a világon. Mindenkit legyőztem.
0: Azt mondta, törökök, mongolok, azok övön aluli szinten küzdenek. Mit jelent ez?
1: Nem övön aluli, tehát ő vadállat emberek, a kultúráltuk. Ez azt jelenti, hogy ha beláll egy harcba, akkor életre halálra harcol, akkor a szétszakad bármi nem érdekli. Tehát ott a zászló, nekik óriási zászlótiszteletük van. Egy mongol, a mongol egyből asszociál, hogy Genghis Khan-nak a fia vagy unokája. Ő egyből asszociál. A török, hát...
0: Tehát inkább meghal, mint hogy...
1: Hogyne. Hát nézd meg a keleti kultúrákat, mai napig vérbosszú van. Tehát ott nincs pardon. Másnap elvágják a torkát. Azért, mert van egy ősi kultúrájuk, van egy ősi hagyományuk, és az szerint él. Ugye a magyar ember nem ez szerint él. És ezt akarjuk, hogy az szerint éljen, hogy nem arra gondoltam, hogy vadállat legyen, nem. Arra, hogy tisztelje azt, hogy tudja azt, meg mondja el a gyerekének, hogy...
0: Büszke legyen arra.
1: Büszke legyen arra, hogy ő magyarnak született. Itt a, a Hunyadiak, az Irinyek, a Veszállalitai vagyunk. Tehát azt ne felejtse el senki, hogy itt volt a tatár, itt volt a török, itt volt az oszták, itt volt a német, itt volt az orosz, mi magyarokként itt élünk. Igen, sajnos voltak árulóink, engedtük azt, hogy országhatárokat húzzanak az ősi töltelmi földjeinkre, de én mindig azt mondom, hogy

0: kiraktak a mongolok egy táblát, hogy lője nagyobbat, ha tudsz, 510 méterre. Egyszer volt egy lövők, 1226-ban volt egy történet, Genghis Khan-nak volt egy testvére, őt Kaszának hívták, és Kaszának volt egy fia, ő Iszukely volt, nagyon-nagyon erős volt, két ilyen szamarat így egy kézzel fel tudott emelni, és ő lőtt egy dicső csata után rendezett versenyen, ott Kaszár földjén egy 503 méter. Ez az Ermitázs volt, van a kő, egy óriási kő, tehát egy két méter, vagy még magasabb kő is rá van, így a történet. 503 métert, és mongolok kiraktak egy táblát, 510, de biztos, ami biztos, lőjétek nagyobbat, ha tudtok. És akkor ezen azon lőttem.
1: Mennyit?
0: 653 méter. Ez a világ legnagyobb történelmi lövése, mai napig élő legnagyobb lövés, 653 méter. Hitelesített lövés, 653 méter.
1: Mit szóltak?
0: Az az ember, aki előtte harcolt szinte, érz jól, egy grizzly nagyságú, két méteres harcosok, 180 kilósak idézőjelben leborultak. Tehát én nagyon sokszor megtapasztaltam ezt, hogy addig harcolnak, mint a vadállat, de amikor legyőzöd őket, tiszteletet kell bennük. Mert tudja, hogy ő mindent megtett, és tudta, hogy a végén látta, hogy esélye nem volt. Tehát az íjjal miatt nem bírták kiugulni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy megkérdezik, milyen erős íjjal lők. Mondom, olyan erős íjjal lők, hogy itt ez az ajtó olyan széles a váll, aki bejön, ő nem fogja kiugulni az íjjal. Egyszerűen nem bírja. Fáj neki, de nem fogja kiugulni. Na és akkor ezen a mezőn odajött az eredményhirdetésnek két farkasvadász, és az egyik megszólalt, hogy ugyanazt a tüzet láttam a szemedben, mint amikor a farkas élete halálra harcolt. És egy igazi fehér farkas. És akkor kaptam egy farkas, Sászki Borika fordította, mongol nagykövetünk, és akkor kaptam egy farkast, és azóta hordom ezt a nevet is a világon, hogy fehér farkas.
1: Olvastam rólad, hogy az íjászatot 2006-ba kezdted a gyermekeddel együtt. Igaz ez?
0: Így van. Igen.
1: Vitted a fiadat, lányodat?
0: Csak fiam van, egy gyerek.
1: Fiadat íjászatot tanulni, és te maradtál ott, vagy mindketten?
0: Mind a ketten tanultunk, tehát egyszer Egerben voltam, és ott láttam, amikor harcosok ültek, és tudtam, hogy én már harcoltam. Íjászverseny volt, és akkor elmentünk kiat venni, és akkor elkezdtem Lasszikával menni versenyezni, és emlékszem, a legelső versenyen utolsók voltunk, ő is, meg én is. És akkor megfogadtuk, hogy akkor mi ebbe belállunk. Egy év múlva mi voltunk az elsők, egy év múlva 53 hétvége van, 57-szer a lovón álltam, ő meg 60-szor. Tehát mindenkit megváltunk. Mindenkit. És ez két évig zajlott, két évig előttünk. Én ekkor azt mondtam, hogy ez a sportoló voltam, tehát önző voltam, és magamért harcoltam. Gyűjtögettem a kis érmecskémet. Majd 2008-ból, ahogy mondtam, hogy mint amit felkapcsolnak, ez a nemzettudat, és utána elindultam világversenyekre, hogy harcoljuk az ászlónbecsőt. Amúgy a fiam és az ő párja, Kiara, ők is mindenki világbajnok a családban. Mindenki világrekord, él Amerikában, Egyesült Államokban, a világrekord listán ott vannak a neve, Magyarországon világbajnokok, a feleségem, Üzrényi van a munkája, Bumis Jusszin Anna, Mária, ő, Anya, egy világelső ilyen, ezt megnyerte, most volt a Nomád világjátékok, 18-ban megnyerte Kirgiziában a Nomád olimpiát, akkor megnyerte Isztambulba a hódító kupáját, 1000 lövő közül, tehát egy világ legnagyobb, világ legnehezebb történelmi verseny Isztambul most, régen Dél-Korea volt, ott nyertem 3 világbajnok aranyat, meg itt nem világbajnokságot csinálunk, de felér bármivel. Isztambulban van is megnyerte a hódító kupáját, világrekord listán rengeteg helyen vannak ki a rávonői kategóriában, tehát mindenki világbajnok, világrekord, tehát mindenki óriási egyéniségén van.
1: Hagyományőrző vagy. Mit jelent neked az ősi magyar hagyomány? A villanyoltás előtt és után.
0: Nagyon, igen, tehát a villanyoltás előtt ugye én nagyon szerettem a történelmet. Tehát tényleg én a történelmkönyveken nőttem fel, meg az indiános történek, nekem a vesztelen indiános történeteken, de például emlékszem, hogy amikor 89 éves voltam, és az egri csillagot kellett olvasni, a kötelező olvasmányt, és akkor elgondolkozott az a csöbb gyerek, hogy Gárdonyi egy óriási hős, dicső háborunkat, csatánkat megírta,

0: és tényleg epikussá tette Eger ostromát, ugyanakkor ő maga is epikus emberré vált, és egy óriási, tényleg emberformáló, tényleg történetformáló emberré vált. És akkor elgondolkoztam, hogy 8 évesen, vagy 9 évesen, hogy vajon nekem is eljön majd ez az idő, amikor én is lehetek majd valamit ilyen szinten, és
1: eljött.
0: Telt múlt az idő is, és valahogy mindig azt akartam, hogy egy kilőtt nyilvesszővel akarjam felnyom a világ figyelmét a múltunkra, a múlt büszkeségére. Tehát mindig elmondom, hogy mi a hunyadiak, a zények, a rákóciak leszármazottai vagyunk, ugye a feleségünk Zrínyi Anónak el szó szerint. És tényleg szabjával, meg íjjal védték meg ezt az országot, és nekünk egyszerű dolgunk van, mert minket megvéd az ország határunk, de mindenki gondolja el az ország határunkon kívül mi van, az elszakított földjeinkkel, milyen nehéz magyarnak lenni. És mindig meg kell emlékezni róluk, mert hogy mondtam, voltak árulni nekünk is. Engedték azt, hogy ország határokat húzzanak a földjeinkre, de az ősi történelmi földjeinket soha nem veti el, ezt tartom és ezt állítom. És járom a világot, és megpróbálom így felhívni a világ figyelmét, hogy a villanyoltás után, hogy felhívni, hogy kilőtt nyilvesszővel. Gondolkozzon bele mindenki, hogy milyen nehéz egy kilőtt nyilvesszővel felhívni a világ figyelmét, és a Jóisten ezt megadatott, hiszen te is fölhívtál az 1063-at. Tehát azért tudni kell, azért rengeteg íjász van Magyarországon, sem a világon, és rengeteg jó íjász van, rengeteg lövés van, rengeteg rekord van, de a Jóisten mégis ezt vette föl. És amúgy valójában az irítséget kelt a belső nyilván azok között. Most gondolja mindenki, hogy mi az irítség? Az az irítség, hogy látsz egy másik embernek a világával valamit szépet, ami tetszik, de nem tud elérni. És inkább belerugsz. Tehát lefordítva a magyar íjászat, képzelj mondjuk egy jó íjászat, egy világbajnokot, vagy aki mindig lő, nem világbajnok, de mindig lő, és tényleg értékes. És bemegy a húsboltba, és a saját barátja azt mondja, hallottad a mómust? És akkor mit gondol? Miért a mómus? Miért nem én? Tehát érted, itt kijön az önzősége. De én nem a mómus akarok lenni. Én a zászló vívő akarok lenni. A zászlóvívő, aki tesz. Legyen mindenki zászló, akkor leszünk erősek. Ha mindenki zászlóvívő válik, ne utánam gyere, mellettem gyere. Tehát mindig azt szoktam mondani, ne akarj ellenem harcolni. Akarj barátként együtt menni az út. Ha ellenem harcolsz, legyőzlek. Tehát még egyszer mondom, nincs ebben a világon, aki világversenyen kiállt ellenem íjjal a kezében, harci távészetben legyőztem volna, nincs ilyen ember a világon. Még egyszer mondom, 1000 méter fölött nincs ember a világon, akkor tud lőni. Ha szereti, ha nem, ha elismeri, ha nem, ez tény. De ezt nem én magamnak köszönhetem, a jó Istennek.
1: Azt mondod, nincs ember a világon. Erre a teljesítményre születni kell, tehát Isten ajándéka, vagy gyakorlat teszi a mestert is.
0: Nem Isten ajándéka, az Isten ajándékát legfeljebb elfogadhatod, ha ő érdemesnek találná. Tehát én nem vagyok jobb, nem vagyok okosabb. Kézügyességem az határtalan, az teljesen biztos, de valójában az a munka, amit berakok. Tehát amikor a másik...
1: Napi hány órát?
0: Nagyon, én minden nap ezzet lövök, az 4 órát reggel, 4 órát este, kísérleti régészet közben, íjak készítése, tehát ez a világom. 6-tól 11-ig vagyok fent. 6-tól 11-ig. És tehát amikor mindig ezt csinálod, amikor életed úgy alakítod, vagy a Jóisten alakította körülted, hogy ahogy mondtam, hazajöttem Amerikából, 4480 telefonszámon a telefonomban, 478 nem fogadott volt. Az e-mailt megnéztem, ugye 50 e-mail fért ki, 14 oldalnyi e-mailem volt nem fogadott. Ez mind gratuláció volt. Hogy hazajöttem most 3 nappal előtt, és kiírtam, hogy keresek 100 iskolát. Keresek 30 ezer gyereket, aki szeretné meghallgatni a büszkeséget, a magyar büszkeséget. Nem engem, nem rólam szól, a zászló tudatról, a jóról, a büszkeségről.
1: És 5 óra alatt telt házba.
0: Tehát 5 óra tudok alatt, 30 ezer gyerek.
1: Nagyon szép. Te tartod a sikeres találat rekordját is. 2012-ben Kurultájon 453 méterről eltaláltál egy 140x140 centiméteres céltáblát. Sas szemed van?
0: Nem kell látni a célt egyáltalán. Ez mind a gyakorlástól, tehát annyit lősz, hogy nap, mint nap, hogy annyit lősz, hogy, hogy élete részévé válik a lövés, úgy, mint a levegő. Tehát ha figyelsz valamire, akkor nem tudod eltalálni. Ha nem figyelsz, hanem már belül, tehát az egész mindenet olyan automatikusan történik, mint ahogy veszed a levegőt. Amúgy nagyon egyszerű, mert számolt, hogy hányszor veszel levegőt egy percet. A fél perckül elkezded fuldokolni is, mert megzavar, mert odafigyelsz valamire. Tehát ha odafigyelsz valamire, akkor hibázol. Ha életed részével, nem fogsz hibázni.
1: Most beszéljünk az általam is nagyra tisztelt Kassai Lajosról. Hogy kapcsolódik a munkátok? Azt tudom, hogy cédrus anyagú nyilvessződ van. Igaz ez?
0: Igen, sok embernek van a kérdése, úgyhogy Lajostól, amikor emlékszem az első világrekordomat, azt hiszem, hogy akkor pontosan Lajostól kaptam olyan cédrus testeket, amik világelsők voltak, és állam neki.
1: A cédrusfa a legjobb?
0: A cédrusfa az nagyon-nagyon jó, igen, tehát a fák között a legjobb nyilvesszőnek, olyan a rezgése, de ez is 200 éves vagy 500 éves ki kell, hogy vágva legyen, tehát akkor még más fenyők voltak, máshogy éltek, és az nagyon számít. Tehát valójában a rezgés az meghatározó nagyon a nyilvesszőknél. Most Lajos az, tehát ki kell emelni, hogy tehát ténylegesen a magyarság él az íjászattal, ő egy világ első, tehát ő a legenda. Kassai Lajos is így tisztelem, tehát vezérként kezelem, és tudom, hogy ő a világ első. Tehát amíg, és amúgy nagyon jó kettőnk példája, mikor itt kijelentő módban elmondom, hogy ő sokkal jobb, és ő a vezér, akkor a rengeteg irigy embernek fricskát mutatok, aki mindig magára gondol, de ezt tényleg így gondolom. És nyugodtan meg lehet hallgatni Kassai Lajost is, hogy mi erről a véleménye. Tehát mi nagyon fricskát mutatunk a világnak, hogy önzőség van, irigység van, széthúzás van, mi egységet, mi összezárunk. Tehát összezárunk kőkeményen. Tehát nem férhet közzénk áruló, nem férhet közzénk olyan gondolatot elvető ember, aki megingatná ezt. Ez ugyanaz, mint a szigitáknak az örökségé volt. A válvávetve, az egymás hátat fordító, vagy például, nem tudom, tudod-e, vagy tudják, nézzük, hogy annak idején már nyilván előzőleg is, de Árpád idejében nagyon jellemző volt, amikor oda mentünk egy új, tehát oda ment például a vezér, a kíséretével, és akkor fogadta az ott lévő nép, akkor például megkínálta kenyérrel, vagy megkínálta borral, és előtte megitt a vendéglátó, megitt a pohár bort a tárcáról, megmutatta, hogy megitt, és utána megfordította a poharat, hogy nézd meg, végig megittam. Akkor a kenyeret megszentel, megette a kenyeret előtt, hogy nem mérgeztelek meg, nem öltelek meg. A keze ügyében nem volt fegyver, tehát hogy békével jött. Tehát annyi jelképet használtak régen, és ennek mind mondani valója volt. Tehát a magyar nyelv azt gondolom, hogy egyedülálló, mert annyi szóból összetett szót alkotunk, és annyi mindent, hát te németül nyilván tudsz, hát lát, hogy mennyivel előrébb való a magyar nyelv. Tehát bármit, mennyi összerakott kis szótagokból, milyen mélyvesen összetünk, és szinte minden gondolatnak, minden igének, minden jelzőnek, főnémnek van egy külön összerakható szó, szava, ami egyértelművé teszi. Tehát nem kell elgondolkozott, hogy milyen szövegkörnyezetben mit fog jelenteni. És ez csodálatos. De ez az iskolajárás annak a lényege is, hogy innen, ugye az angoloknál és Amerikában is, hogy hú, a Shakespeare, hogy hú, hát 27 ezer szót használ, és tényleg zseniális. Egy átlag ember 3000, 5000, tehát már az öt már nagyon sok, hogy ennyit használ. Shakespeare 27 ezer. És most nem rivalizálás, de kedves hallgatók, tudjátok, hogy tudják, hogy egy jókai mor mennyit használ? 45 ezeret. 45 ezeret egy jókai. Shakespeare-nél kétszer többet. Tehát ez nem mindegy. Tehát nekünk és a gyerekeknek is meg kell mutatni, hogy ne menj ki, ha hősöket keresél, ne menj ki a nagy világba, megérkeztél.
1: Itthon vannak a hősök.
0: Menj ki az utca végére, nézd meg a városod, vagy a falunak a történetét. Menj ki a határba, nézd meg ott a sírjok, amit most ásnak kifele. Ezek itt harcosok voltak, itt védték ezt a földet, és így már megmaradtunk. Mi nem úgy beszélünk, mint az angol, hogy Shakespeare nem tudja elolvasni egy angol. Nem. 1100-ból elolvasod, 1000-ből elolvasod, és megérted.
1: Az íj szerelmese vagy. Milyen egy jó íj? Kapható, vagy a saját készítésű az igazi?
0: Tehát nem tud ember az igényemnek íjat készíteni.
1: Tehát saját magad készíted.
0: Így van, tehát nyilván saját magam, hát hiszen ebből is élek többek között, hogy a íjakat készítek másoknak is. És mindig úgy akartam, hogy világ első íjakat készítsek, és olyat is adok el. Tehát nem tudok annyi íjat elkészíteni, amit kérnek. Tehát én mindig nem boltos vagyok, nem kereskedő vagyok, hogy van 20 íjam, és akkor vegyek. Nem. Nekem én annak az embernek készítem. Mívesen, nem gyártom, hanem készítem. Ha mondják, hogy gyárs meg ilyet, miről beszélsz? Én készítem. Tehát szentsége van. Én azt szoktam mondani, értse mindenki, jó, az íjjel, mert az életedet bízhatod. Tehát az neked készül. Senki más.
1: Veszélyes sport az íjázás? Vannak balesetek is?
0: Minden veszélyes. Tehát ha kimész az utcára, láttad kislánynak fejére esett tégbe az építésből, tolókocsiban, minden veszélyes, akkor mindenki adja meg a saját magának a választ. A magyar történelem véleményem szerint a legnemesebb fegyveréről, háborús fegyveréről beszélünk. Tehát ha valami veszélyes tud lenni, akkor az a magyaré. Elképesztő módon.
1: Hunus József milyen ember szerinted?
0: Hát ezt más kell megkérdezni. Hogy milyen ember vagyok, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy milyen benyomást szeretnék kelteni, hogy hogyan gondolkozom. Azt gondolom, az írásaim azok elmondják. Tehát nevetséges, most is valaki leír, ez olyan szép, hogy ezt írja, érte, vagy érted, vagy ez jó. Tehát most amikor érzelemből beszélsz, akkor őszinte vagy, és szeretek ilyen interjút érzelemből adni, amikor felfokozott állapotban vagyok, mert megérted, hogy ugyanazt fogom mondani, mint amit gondolok, és ugyanazt mondom, amikor leírom, mint amikor hirtelen indulatból beszélek. Tehát ugyanazt fogom leírni neked.
1: Most Mónusz József által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves József, sikert sikerre halmoztál, és halmozol még ma is. Hogy viszonyul ehhez a család? Mondtad, hogy mindenki íjász.
1: Igen. Tehát, igen. Hát a család az, azt gondolom, hogy a család szentsége az első, és meghatározó. És a család boldogsága, vagy annak hiánya, tehát az nem lehet. Tehát nem tudsz úgy bármit teljesíteni, nem tudsz úgy
0: extra lenni.
1: Tehát lehet fájdalomból harcolni. És lehet ilyen egycsatás harcot vívni, hogy akkor itt vége lesz minden. De valójában a családszentség az pótolhatatlan, és a családszentség az rendkívül fontos. Tehát tehát azt meg kell tanítani az embereknek, a gyermekeinek a családszentségét, az apa, anya, a gyerekeknek a szentségét. Mert ez mindig is szent. Tehát ez nem kellett kereszténység, nem kellett politika, nem kellett intézmény, tehát nem kellett templom ahhoz, hogy ezt tudják az emberek. Az egyszerű ember, aki mondjuk kint, fent élt a hegyen, és egy élete során bárhol, ez Amerikától kezdve, vagy a Kárpátok, vagy bárhol, és közösségben alig-alig ment, annak is ugyanúgy megvolt, vagy még erősebb volt a családtudata. Amikor van egy közösség, aki a hozzászólsz, és a szemedben néz, és meghallgat téged, és tudod, hogy érted akar tenni. Tehát ott van a szeretet a családban, az pótolhatatlan, óriás erőt ad a hitnek, a valósághű hitnek a pillére egy boldog család.
0: Olimpiai sportág az íjászat 1900-as párizsi olimpia óta, majd hosszú szünet után 1972-ben lett része a nyári olimpiának. Kizárólag reflex íjjal versenyeznek, a tradicionális íjat nem használják. Miért?
1: Hát miért? Mert annak idején így hívták meg a
0: forgatókönyvet,
1: a versenyszabályzatot, de inkább kijavítanálak a kérdés, ha úgy kérdeznéd ezt a kérdést, és akkor lenne sokkal nagyobb értéke. Ha megkérdeznéd tőle, hogy tudnék-e nyerni olimpiát, akkor azt mondom, hogy nem. Alkalmatlan vagyok rá.
0: Miért?
1: Mert egy más világ. Tehát ez egy sportvilága.
0: 2018-ban átlőtted a Niagara vizesést. Aztán igen, átlőtted a Vereckei hágót, a Sydney Operaház felett is átlövések volt, sőt, lőtték Kanadából Amerikába is. Melyik volt a legérdekesebb?
1: És akkor még kiegészíteném a listának, lőttem Kolumbiába, átlőttem egy Andok-hegygerincét, egy 300 méteres vízesés volt álltam mögött, átlőttem az Inkák Szentvárosát, a Machu Picchut, átlőttem Alaszkába, átlőttem az Aranyások folyóját, az Aranyforót, a Yukon folyót. Tehát nem lehet egyiket a másik fölé helyezni, azt gondolom, mert mindegyiknek meg volt a szentsége. Amikor azt tettem, azt azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy ez a legfontosabb. Úgyhogy mindig el akartam menni. Valójában bárhol járok, én nem nézek szét. Engem nem érdekel. Nem érdekel, hogy most a Colorado folyóban ott, vagy Utahban vagyok, vagy Arizonában. Tehát nekem a természet csodája érdekel. Az a ember nélkül csoda, hogy megalkotta azt a valamit. Tehát ha elmegyünk, mondjuk, voltam ki, tehát világot bejártam, tehát elmentem Pekingbe, mutattak valamit, nem érdekelt. Érdekelt a természet, érdekelt az a csodát, és ezek a földrajzi lövésén valójában a természete vannak építve, hogy elmész egy csodálatos helyre, és ott kilőd a nyilvesződ. És akkor mondjuk mindig nálam van természetesen a magyar nász, és akkor látja valaki ott, hogy nézd, ez az őrült, mit csinálj, lőjük, mit akar, és akkor látja, ott egy zász, na nézzem már, hogy milyen ország ez, nézd, piros helyző, a magyar. Ja, magyar, ja, tudod, tehát rólad fognak beszélni, tehát a magyarokról fognak beszélni. Tehát ma valójában az a történet, az a sorsom, hogy hírű vinni a magyarok büszkeségét.
0: Te győzöl és győzöl mindenütt, és a győztes jogán minden alkalommal magasba emeled a magyar zászlót. Milyen érzés ez? Földön túli?
1: Igen, tehát mindenki értse jól, hogy hogy elmondok egy isztambuli példát, tehát vadállatmódon harcolsz, fáradt vagy egy idegen környezetben, otthon hazai pályán lőnek a törökök, tudják, hogy hogy fúj a szél azon a területen, mikor várható, hogy megfordul a szél, nagyon nehéz körülmények között, de szószos értelmében egy idegenén játsznak, és akkor ott győzöl, és mindig azt szoktam, hogy ugye a győztes mindig utoljára hívják ki. És akkor ugye négyszer nyerte meg például Isztambult, hódító kupát. Most eltúlozva mindenki jól értse, hogy ott van 1000 ember a téren, és akkor ilyen nagy, hatalmas nagy emberekről is beszélünk többek között, és akkor gondoljátok el, hogy a utolsónak kihívva, a győztesként kihívva szétnyílik előtted 1000 ember, mert mindig leghátulra állnak, 1000 ember szétnyílik, és 2000-es óriások között csak nézel rájuk, és tudod, hogy ha tehetnék, akkor azonnal legyilkolnának. És de nem tehetik, és tudják, hogy megvertem őket. Tehát ennél szebb érzés, hogy büszkén emelted a zászlót. Tehát nem tudok védtelenek kellene, gyengék el, nincs ért, nem szeretem a gyengeséget, tehát segítem a gyengéket, nehézsére, de nem jó gyengék ellen harc, nem harcolok Magyarországon. Tehát nem jó úgy, hogy más a felkészültség, én csak ezt csinálom. Tehát én csak az íjak nyilak sem. Nem jó felkészületlen emberek ellen, mert nem jól esik a győzelem. Tehát mindig a rendkívüli körülmények között, és nekem ez megadja a szentséget. Tehát én életre halálra akarok harcolni.
0: Magyar díjaid, vagy úgy érzed, hogy nem kapod meg itthon a megérdemelt elismerést?
1: Hát most nagyon zavarba hoztam, mert nekem rengeteg elismerésem van. Tehát a Magyar Arany Érdemkeresztől, amit a magyar állam adott, vagy bármelyik olyan kitüntetés, tehát hát túlzás nélkül 25-30 biztos van. Tehát ez a Bocskaitól, a Széchenyitől, azok a rendkívüli, tehát tényleg olyan eseményeknek a Gránit Oroszlán példakép, tehát bármelyik most hirtelen azért alkalmaztam meg, mindegyikre így hirtelen gondolkoztam, hogy a Prima Primicia megyei, tehát mind amikor kaptad, akkor az volt akkor a legértékesebb. És most rágondolok, tehát nagy a lista, a Wikipédián ott van amúgy, nagyon nagy a lista, és tényleg boldogsággal tekintek rá. Én ebből a szempontból én nem akarok átszentelni, és azt mondom, én nagyon örülök neki. Én olyan vagyok, mint egy gyermek, tudod, ebben azt tekintetben, hogy jó leső érzés, hogy van egy olyan érdekkör, van egy ilyen közösség, aki akkor is ott érdemesnek talált rá. És én erre büszke vagyok.
0: Akkor élsz, ha másokért élsz. Miért?
1: Azt gondolom, hogy az ember egy közösségi lény, és hogy igazán megértse bárki, az a például ma is tudok egy ilyet, hogy értse meg jól, hogy jött egy srác egy motorral, egy nagy motorral, látta, hogy melyik az utcán itt, három utcával arra gyalog mentem, leraktam a parkolóba az autót, és megállt a motorra, azt mondja, farkas úr is, azt mondja, csinálunk egy képet, ahogy mutassa meg a családodnak. Tehát amikor ebbe a kapcsolatunkban semmi érdek nincs. Semmi. Én nem ismerem őt, ő nem ismer. Nem azért
0: számra. Ő ismer.
1: De igen, úgy ismer, de érdek az, hogy nem azért szállt le, hogy adj már nekem egy íjat, mert és akkor...
0: Vagy 1000 forintot.
1: Igen, tehát nem ezért. És, tehát az érdeknél barátság a legértékesebb. És egy ilyen érdek nélkül. Tehát most gondoljam valakinek, hogy mennyire feltöltő az, mennyi energiát ad ez az érdek nélkül barátság. Pláne, hogyha a barátaid is ott tanulják és látják. Tehát Kurultájon voltak barátaim, akik még sose voltak Kurultájon, és tényleg az történt, és hogy jól tudom érzékelted, és minden hallgató jól fog érzékelni, mi fogadott. Tehát eltúlozva adtam vagy 5000 képet, 5000 fotó. De, és milyen volt a látvány, most menjünk el gyorsan Amerikába, 1970, mondjuk gondolja mindenki, Elvis Presley kimegy a stadion elé, és megrohanják, és körbe. Na, ez történt a Kurultájon. Tehát ennél nagyobb elégtételt, erőt, és
0: elismerés
1: nem tudsz kapni.
0: József, hogy keresik, illetve kikeresi a kilőtt nyílveszőt egy ilyen fontos versenyen? Te és még egy-két delikvens?
1: Igen, tehát valójában mindenki jól értse, tehát ha legszívesebb azt szeretném, hogyha nem fényképeznék le az íjat, meg a nyílveszőt, mert akik utánam következnek, azok, én ugye én rengeteg munkát adtam bele. Nyilván, amivel lövök, az nagyon-nagyon jó szett, nagyon-nagyon jó élnyélvesző. És bárki, aki fényképezik, az valójában a tudásodból veszel, tudásodból opel, ezért őrizni kell. És otthon azért a barátom tudják, hogy hú, ha bejönnek a műhelybe, ú, azt mondja, engem nem nézek oda, mert tudom, hogyha titkot, véletlenül titkot látok, akkor meg kell, hogy halljál. Tehát meg kell, hogy halljál, hogyha a titkot elviszel tőlem. Így kell elképzelni.
0: És a versenyeken, mondjuk lőttél több mint egy kilométerre, akkor te mész keresni, vagy a bizottsággal együtt?
1: Például ugyan török verseny is. Tehát minden verseny más, de alapvetően Magyarországon és Törökországon is úgy van, hogy kimennek a bírók, és lezárják, tehát nem engednek ki senkit, kimennek a bírók.
0: Nehogy te arrébb vigyed.
1: Megállapítják a helyezést, és utána engedik ki az embereket. És Amerikában meg, tehát ez óriási távolság, kimenjük autóval, alapvetően autóval, és akkor nyilván... Tehát a világ legpontosabb, leghitelesebb mérése Amerika Egyesült Államokban. Tehát azért, amikor vannak ilyen versenyek, vagy rendezek versenyt, azért nem írok ki értéket.
0: De hogy lehet ezt megtalálni?
1: Mindig látod, mert 45 fokba áll. Tehát ha szögbe lövöd, 45 fokba szögöd, úgy fog állni. Tehát...
0: Nincs rajta valami jelzés, ami villog?
1: Nincsen.
0: Nem lehet?
1: Nem kell. Hát az súly, az veszteség megből. Mert cipeltetent kell nyugtalan.
0: Persze. A lehetetlen, és van határa nálad?
1: A lehetetlen... Ma adtam két tempó interjút, és akkor nem ismerem ezt a kategóriát. Tehát nem tudok jól nyilatkozni.
0: Rengeteg világrekordod van, de mi lesz a következő kötelességed?
1: Kötelességem hétvége most holnap után megyek Bulgáriában, az a kötelsége megnyerni ezt a versenyt, és utána pedig a családom is az iskola.
0: Terveit 2026 második felébe, privát és munka, hát a munkát már mondtad.
1: Ez ugyanaz mindig nálam, tehát bármit csinálok, ez mindig vagy az alapítvány, vagy a sajátom, ez mindig a magyarság. Rengeteg be van most osztva az időm, tehát elképesztő forgatókörülmény. Tehát például ugye most Bulgária héten, jövő héten el kéne menni a történelmi IASZ országos bajnokságra, szombaton, az 26-án van, 25-én még a Magyarságkutatóban a kutatók éjszakája lesz, ott kéne egy előadást, attól másnap magyar bajnokságban egy barátomnál, a Nyíregyes pályánál, Hunyitoméknél, utána még aznap Irak-Szemcsére, Balaton partján kell 2 órától előadást tartanom. Tehát, vagy mondhatom a szombatot, reggel el kell mennem Budakalászra, a Hullóvölgybe, egy IASZ családok közé. Reggel 1 órakor a Batthyány térnél a Dunán volt egy hajó, ott kellett egy előadást tartom 1 órakor, 5 órakor ugyanaz nap Tihanyba kellett lőnöm, előadást tartom egy rezisztenció konferencián, utána még egy tavat kell lőnöm, ott nem olyan messze. Tehát ezt a jó Isten generálja.
0: Ennyi sok munka mellett gondolsz az egészségre is? Egészséges étkezés, alvás?
1: Persze, tehát valójában... ha látszik, hanem én minden nap 1 kiló kenyeret megeszek, este 11-kor kolbász, szalonna, úgy, amit nagyapám csinálta. Meg egy 1/2 kiló kenyér este, biztosan. Úgyhogy
0: és egy kis napsz, vagy bor?
1: Nem szoktam magukat, nem iszok semmit. Néha jól esik egy vörös bor, egy nagyon pici, de úgy mondom, hogy szerintem egy évben, egy fél üveggel iszok meg egy évben. Tehát apám az ivott, meg itt helyettem, de valahogy így természetes módon védekezek el.
0: Ha elérsz egy virágrekordot, mi zajlik a lelkedbe? Eufóriás öröm és számottevés, győzelem, és rögtön egy űr is benned, és koncentrálsz már a következő győzelemre, mert amit elértünk, az szép-szép, de az a fontos, amit még nem, nem?
1: Például mostanit, hogy óriási boldogság volt a világrekordot megölni, és mindig azt szoktam mondani, amikor harcolsz, tehát amikor lülés, amikor harcolsz, akkor nem nézek körbe, hogy ki van veled, ki harcolt veled, tehát majd este majd szétnézel is. És igen, akkor tehát óriási boldogság volt, Fábián Attila barátommal voltunk. Egy hétig nevettünk, ugye hát Amerika nagyon drága, de tényleg, tehát egy embernek, most is másfél millió forint volt az út, 400 ezer autóbéles, 300 ezer szállás, stb. Minden.
0: Ez mind a te pénzedből megy.
1: Nagyon. Van egy alapítványom, minden lövéseket bemutatónak a pénzét behoztam, állami támogatást kértem és kaptam, tehát egy nagyon jó működő alapítványom van, nagyon-nagyon erős alapítvány. Mindig azt akartam, hogy ha valamit csinálsz, is gyenge vagy, tehát van egy közösség. Például elmondok egy névnök, egyszer fő volt egy ember, és mondta, hogy egy alapítványa van, nagyon sok embert, meg minden segít, és kérdezem, hogy és te erős vagy? Azt mondta, hogy nagyon gyenge. És mondta, hogy nem tudja megtankolni az autóját, minden. És akkor nyilván nem bántottam meg, nagyon sajnáltam, de tudtam azt, hogy, és ezt értse mindenki jól. Tehát gyengeként harcolni lehetetlen. Gyengeként harcolni meg tudsz ülni egy csatát. De gyengeként harcolni tudsz hős lenni. De egy közösséget továbbvinni a nehézségeken, erősnek kell lenni. Tehát ez olyan, mint mikor régen, hogyha volt egy étel, akkor ma ugye azt csináljuk, hogy a gyerekeket etetjük, hogy a gyereknek legyen jó. De a harcban a férfi, tehát aki harcolt, a felesége adott a gyerekének meg magának, de alapvetően oda tolt, hogy nézd meg, itt van, hogy egyél, hogy te leszel a zászlóvő, te leszel a harc, te fogsz meghalni, értünk. Tehát odafigyeld mindenki, ebbe is ugyanígy oda kell figyelni azonnal.
0: Egy világrekord nem akkor ott a versenyen születik, egy világrekord elérését végig kell harcolni, írod. Ez nagyon szép, ez a mondás. De mi a te árszpoétikád, hitvallásod? Nekem élni és élni hagyni.
1: Igen, az teljesen nem mondta, tehát elfogadható az is. Valójában nem, soha életemben nem akartam mást, hanem, hogy mondtam, az a gyerek, aki olvasta Gárdonyit, hogy valami ő is mit tehet majd. És akkor a gazdasági világ nyilván elvitte a figyelmedet arról, hogy a zászló tudat az más világ volt, de örülök annak, hogy a Jóisten felkapcsolta azt a kapcsolat nekem, hogy van feladatom. Én azt szeretném, hogy az politika, azt tudom mondani, hogy mindig úgy szeretnék harcolni, hogy akik ismernek, azt tudják, hogy a jóért, a büszkeségét, az országért teszem. És azok az emberek, akik ismernek, tudják azt, hogy bármi áron, akár az életem árán is nagy örömmel bármikor kész lennék meghalni a zászlóját. Nem csak azért, hogy gyakorlatban, példamutatással megmutassam, hogy igenis van ilyen a világon.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Mónus Józsefnek, ennek a nagyon csinos fiatalembernek ezt a szép beszélgetést, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen, Isten áldjon magyarok, Isten áldjon mindenkit a világon.
0: Tehát Mónus József és Tucsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz. Erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Sesták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy 3 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben. Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jászlajkun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Egy néhány hetes történet, hogy valakinek ellopták az autóját, ami nem kevesebb, mint 13 év után került elő, mégpedig a Dunából. És itt jön a fogyasztóvédelem. Az eredeti tulajt ugyanis kötelezte a hatóság a roncs elszállítatására. Felmerül tehát a kérdés, hogy vajon milyen szabályok vonatkoznak az ilyen esetekre. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és még egy autózással kapcsolatos témára is számíthatnak a mai műsorban. Mit lehet tenni, ha valaki az autópályán kájtúba hajtott, aminek komoly következménye lett, ám a közútkezelőnek esze ágába sincs megtéríteni a kárt. Hova kell ilyenkor fordulni a jogos igényünkért, illetve mit kell benyújtani, mit várhatnak el észszerűen ennek kapcsán? Legolcsóbb, legjobb, leggyorsabb, legfinomabb. Nem ragozok csak úgy magamba, mert hogy még ezt vég nélkül tudnám sorolni, higgyék el ezeket a bizonyos hívószavakat, amelyekre valljuk meg mindannyian felkapjuk a fejünket. Mert miért? Emberi tulajdonság, hogy szeretünk jól járni. De vajon tényleg igazak ezek az állítások, vagy csupán a vevőt akarják becsalogatni? Szerintem egyáltalán nem véletlen, hogy a gazdasági versenyhivatal tájékoztató kiadvánnyal igyekszik minket vásárlókat edukálni, mert nem könnyű, tényleg nem könnyű kiszűrni a valóságos ajánlatot a becsalogatótól, vagyis a megtévesztőtől. Aztán szőnyeg és karpettisztítógép. Nem dadogok, és nem rosszul beszélek, hanem ilyen, és ehhez hasonló, igazából csak magyarul írtnak látszó szövegekkel, meg ki sem tudom mondani, gyakran találkozhatnak a termékek csomagolásán. De vajon jól van-e ez így? Ma sorra veszük a termékek feliratozásával kapcsolatos szabályokat, és miután a múlt héten a tanulóbiztosításról volt szó, rengeteg kérdés észrevétel érkezett, ha időnk engedi, még ezzel kapcsolatban is segítünk önöknek a további eligazodásban. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. Már itt is van a stúdióban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Téged is nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami a minap eszembe jutott, mikor a kezembe került valami, és nem tudni magyarul volt ráírva, hogy mi az tulajdonképpen, és én azért azt gondolom, elég jól ismerem a magyar nyelvet, de nem tudtam túl jól megfejteni, és az jutott eszembe, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt volt egy olyan szabály, vagy törvény, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy minden termékre magyarul föl kell írni, hogy micsoda, és magyarul, tehát nem csak magyarnak látszó módon föl kell írni, és használható utasításnak is kell benne lenni magyarul. Ez mintha elfelejtődött volna.
1: Hát ez nem jó, ha elfelejtődött, mert ez a szabály létezik. Ugye itt két dologról is beszélünk. Egyrészt a használati utasítás, minden termékhez kell magyar nyelvű használati utasítást adni. Pont. És az érthetőnek kell lennie. Tehát nem ez a Google fordító, amit említettél, mert ilyen
0: de 10-ből 9 az.
1: Sajnos mi is találkozunk, ez jogszabálysértő.
0: Aha.
1: A másik pedig a reklámok tekintetében. Akár tévéről, internetről van szó, szabadtéri reklámról, de akár a kirakatba kitevő reklámról, főszabály szerint magyar nyelven kell a reklámoknak és minden feliratnak megjelennie. A cégnévnek nem, tehát ugye a cégnév idegen név az nyilvánvalóan nem, de például a mottónak is adott esetben. Tehát nem lehet egy angol nyelvű, most hozhatnék egy cipőmárkát, aminek Pipa a jele, és tudjuk a mottóját,
0: igen,
1: az nem szabályszerű. Tehát ha meg is van angol nyelven, ott kell lennie mellette lennie magyar
0: nyelven. De erre az ellen például az egyik telefon, nagy telefongyártó, amerikai telefongyártó, akinek tudjuk angolul is, de mindig magyarul is megjelenik.
1: Az nagyon jó, és ez a jogszabályszerű egyébként. De ugyanis, hogyha bármit kirak a kirakadó, és nagyon érdekes, akkor ugye legalább magyar nyelven is fel kell tüntetni, amellett, hogyha az adott ország
0: az
1: nyelven
0: nem
1: is.
0: Baj.
1: Az nem baj, hogyha idegen nyelven is fel van tüntetve. De hogy mi minősül? Mert a jogszabály azt is előírja, hogy ha már meghonosodott idegen nyelvű kifejezésről van szó, azt nem kell feltüntetni. Mondok egy példát, hamburger.
0: Ezt úgy tudik, használjuk, hogy nem magyar merül. Szó.
1: Így van.
0: Csak másként ejtjük, abszolút. Nem hamburgernek.
1: Vagy például az online kifejezés, hogy ezek is. De például van egy nagyon érdekes, ami nem minősül annak, a szél. A sale,
0: igen,
1: ugye, hogy a hallgatók is mondjuk.
0: Igen,
1: tehát a kiárusítás. Ha csak az van, hogy szél 50%, látunk ilyet, az nem jogszabályszerű. Az nem minősül meghonosodottnak.
0: De miért?
1: Mert az, hogy mi minősül meghonosodottnak, azt egy külön testület mondja ki, méghozzá a Magyar Tudományos Akadémia egy önálló testülete. Tehát, hogyha például van valami, nem úgy kell felfogni, hogy kiad mondjuk évente valami listát, de egyébként van egy pár évvel ezelőtt tényleg közzétettek a honlapjon, de a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban kérdéses, hogy mondjuk a szél annak minősül-e, akkor mi megkeressük ezt a testületet, aki válaszol nagyon rövid időn belül, és azt mondja, hogy ez nem egy meghonosodott név.
0: De ti nem kérhetitek, hogy az legyen, hanem annak kell, aki használja.
1: Annak kell, pontosan a Magyar Tudományos Akadémia, én azt gondolom, hogy ez folyamatosan felülvizsgálja egyébként, nem tudom pontosan, hogy vannak a szabályok, de egy rakás felsorolás a honlapján egyébként.
0: A spray például az is egy ilyen szó, ami igen, hogy beép, tehát, hogy már meghonosodott, de abszolút használjuk.
1: Én azt gondolom, hogy az igen, vagy akár a kompjúter. Igen. Tehát, hogy számítógépet adunk el, és az van, hogy kompjúter itt ennyi és ennyibe kerül, akkor az meghonosodnak minősül.
0: Igen, hát ugye régen próbálkoztak, mikor jöttek be a dezodorok a permet szóval, nem annyira jött be, mert mikor a bak sprayt bak permetnek hívták, akkor azért a közönség elutasította, mert félreérthető volt, én emlékszem még erre, hogy nagy vita volt a magyar nyelv kapcsán, de azért azt te is látod, meg én is, egyre több szó honosodik meg, ami szerintem normális, nem is itt érzem a bajt, hanem ott érzem a bajt, hogyha veszek valamit, akár egy nagy cégét is, ma már miután nem ott gyártják, hanem vélhetően Kínába, kapok egy kötetet hozzá, amit azonnal szelektív hulladékba dobok, meg kivágom azt, ami magyar, és csak azt rakom le, de az sincs igazán magyarul. Ilyenkor ez szabálytalan, ugye?
1: Ez szabálytalan, hiszen az, most mondhatnánk, hogy az nem magyar nyelv tulajdonképpen.
0: Magyarnak látszó.
1: Magyarnak
0: nyelv.
1: Látszó. Tehát az egésznek a lényege az, hogy azért kerül be a jogszabályba ez a kötelező magyar nyelvű kötelező használati útmutató, vagy utasítás, hogy a fogyasztó pontosan tudja, hogy hogy kell használni az biztonsági szempontból, gyakorlati szempontból, használati szempontból, stb. Ha neki ez nem segít, ez a használati útmutató, mert nem normális magyar nyelven van, hanem tényleg internetes fordulásban, akkor nem segít, tehát a célját, a rendeltetését nem tölti be az
0: de ma már az is divat, bocsánat, hogy közbevágok, hogy tájékoztatnak, hogy menjek föl a netre, és ott le tudom tölteni a használati útmutatót. Én föl tudok menni a netre, de miért kötelező annak, aki, tehát, hogy ez normál, ez elfogadható?
1: Ez sem normális. Online vásárlás esetén igen, de ott nem elfogadható. Online nem online esetén, ha mi kérünk, tehát az is megtörténhet, hogy azt mondja, hogy ezen és ezen a QR kódon elérhető.
0: Igen.
1: De hogyha mi azt szeretnénk fogyasztóként, és hagyományos boltba vásárolunk, hogy nekünk odaadják papíron azt, akkor ezt biztosítania kell a kereskedőnek, és nem mondhatja azt, hogy a gyártó nem biztosított.
0: Akkor tehát nyomtassa a kereskedő, ki.
1: Pontosan,
0: nyissa,
1: kereskedő
0: ki.
1: Forgalmazó kötelezettsége ilyenkor azt teljesíteni.
0: Egyébként a QR kódról jut eszem, hogy egyre több étterem csinálja már azt, hogy beülsz, és az étlapot egy QR kódon tudod megnézni. Egyébként itt megint hátrányba kerülnek az idősebbek, mert nem biztos, hogy tudja egyáltalán mi.
1: Hát és már csak azért sem, mert a jogszabály sem ezt írja elő, hanem ott a helyszínen kell adattáblán, sőt már a bejáratnál ugye feltüntetni. Így van, bent meg ott kell lennie a konkrét árnak is, úgyhogy ez nem megfelelő. Ez egy segítség lehet nyilván a modern korban, mi is azért gyakran használunk ilyeneket, tehát ez egy lehetőség, de ez nem válhat kötelezettségé a fogyasztó számára.
0: Vissza a használati útmutatóhoz, illetve kicsit kiszélesítem, ugye az élelmiszereknél az a lényeg, hogy mi van benne, az összetevők, meg hogy mennyit hízok tőle, így nagyon egyszerűen női adja megfogalmazva. Szóval ez van, amin rajta van, egy plusz ragacsal, de van, amin egyáltalán nincs rajta.
1: Hát pedig rajta kell lennie, ez pont azért, amit mondasz, hogy egészségvédelmi szempontból, és ami még felmerül, és a nejemet nagyon sokszor hallgatom, felháborodottam, hogy olyan kis betűmérettel van, hogy már nem tudja elolvasni, és néha egyébként én sem, és a gyerekeknek adjuk oda, hogy mondják el, hogy most itt mit látnak.
0: Én el szoktam kapni egy fiatal kisasszonyt a boltba, és azt mondom, hogy olvassa föl, de van olyan üzlet, egyébként, ahol nagyító van a kosáron, az a DM nem állok.
1: Ezek egyébként jó megoldások, persze. Ugyanakkor nem gondolnám azt, hogy jogszabályszerű az, hogy olvashatatlan méreteket öltenek.
0: Tényleg nem lehet elolvasni, szóval valami borzasztó, hogy összezsugarítják. Ezek szerint akkor kötelező, és ha ilyen nincs, akkor szabályszegnek, illetve a magyarnak látszó, de értelmezhetetlen szövegek sem megfelelőek. Ilyenkor megint kormányhivatalhoz kell fordulni?
1: Abszolút, de mindenekelőtt magának a kereskedőnél tegyünk bejelentést. Tehát az első, hogy vagy a vásárlókönyvét elkérjük, vagy a jegyzőkönyvet vetetünk fel, mert ha elutasító, vagy nem válaszadott esetben, ekkor tud csak eljárni a fogyasztóvédelmi hatóság. Tehát az első eset, hogy mindig megpróbáljuk ott a helyszínen, vagy akár e-mailben utólag, mert az is lehet megoldani a problémát.
0: Legközelebb arról fogunk beszélni, már most mondom, hogy készülj föl rá, hogy régen volt a kötelező alkatrész biztosításra 5 év. Aztán ezt eltörölték, ez a gyártsuk a szemetet, de ha jól tudom, nem soká visszakerül az unión belül is ez a kötelezettség, mert egyre inkább divat az újrahasznosítás, a repair, meg mindenféle. Tehát, hogy ha lehet, akkor a hallgatóknak is mondom, biztos érdekes lesz, meg újszerű, akkor beszélgessünk majd a jövő héten erről. Rendben van?
1: Mindenképpen, azért is, mert nem sokára fog tényleg hatályba lépni az a jogszabály, ami ezt módosítja. Ez a javításhoz való jog, ott tünteti fel. Tehát ha elromlik mondjuk a mobiltelefonunk, akkor nehogy azonnal vegyünk egy új mobiltelefont, hanem javítható legyen hozzá alkatrész nyilván,
0: hát
1: szoftverfrissítés, stb. Tehát vonatkozó szabályok azok lesznek.
0: De ha már most így tudod, akkor nem menjünk a jövő, de én azt mondom, hogy aki hallgat minket, az a jövő héten is hallgasson, beszélgessünk, akkor erről Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője volt a vendégem, talán megtanulom ezt a nevet, mire át nevezik. Minden esetre köszi, hogy
1: köszönjük
0: itt
1: voltál. Köszönjük szépen.
2: Facsipesz.
0: Ejtman Norbert elvihazott, Horváth Bálint a GVH kommunikációs vezetője pedig megérkezett. Szia, köszönjük, hogy itt vagy.
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Úgy kezdtem, hogy amikor ilyen szuperlatívuszokkal próbálnak minket becsalogatni, vagyis legolcsóbb, legjobb, utolsó pillanat, de azt hiszem, ezt tényleg vég nélkül lehetne sorolni. Nem mondd, hogy nem kapott föl te is a fejed, de nem mint a GVH kommunikációs vezetője, hanem mint ember, mert rezonálunk rá.
3: Így van, valóban nagyon gyakran találkozunk ilyen állításokkal, amikor ezek az úgynevezett piac elsőségi állítások, amikor
0: jaj,
3: egy cég vagy egy vállalkozás azt állítja a szolgáltatására, hogy ez a legolcsóbb, a legjobb, a leggyorsabb, vagy a legfinomabb.
0: A legjobb zöldségkereskedője hangzott.
3: Valóban felkapjuk erre a fejünket, még én mindig szkeptikus vagyok, amikor ilyet hallok, hiszen rögtön már elindul az a fajta gondolkodásom, ami a versenyhatósági munkámból adódik. Ugye van egy elhíresült eljárásunk ezzel kapcsolatban, ami 2023 júliusában indult, a Lidl kereskedelmi lánc állította magáról nagyon sarkosan, hogy a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc.
0: By the way, tényleg így van egyébként szerintem, mert nekem ez a,
3: hát igen,
0: háziasszonyi tapasztalat.
3: Ez a te fogyasztói érzékelésed ezzel kapcsolatban, de az volt a probléma, hogy amikor megkérdeztük őket, hogy ezt mi alapján állítják, teszik ezt, akkor egy teljesen véletlenszerű, egy médium által készített, vagy egy újság által készített felmérésre alapozták ezt az állításukat, ez nem egy reprezentatív felmérés volt, nem is volt igazán pontosan meghatározva, hogy mely termékekre vonatkozik ez. Tehát gyakorlatilag itt egy elmarasztaló ítélet született. A Lidl egyébként megtámadta a bíróságon ezt az ügyünket, és ezért egy hosszadalmas bírósági eljárás kezdődött, ami alapján egy új eljárás kellett a gazdasági versenyhivatalnak lefolytatni ebben az ügyben, amelyben már egyébként a cég együttműködött aztán velünk, és az augusztus elején lezárult ez az ügy, és ennek az lesz az eredménye, hogy a Lidl vállalta, hogy körültekintő többen fog eljárni az árakkal kapcsolatos kommunikáció során. Tehát amennyiben alkalmaz is...
0: Annyit mond, már bocsánat, nem azt mondja, hogy ő a legolcsóbb, hogy a Lidl talán a legolcsóbb, akkor már nem tudnak megbukni.
3: Igen, itt a szavaknak is van jelentősége, hiszen nagyon fontos, hogy mi mindig a fogyasztói értelmezést vizsgáljuk ilyen esetben, hogy a fogyasztó számára mit jelenthet ez az üzenet, és nagyon fontos azt, hogy a cégnek azt is közé kell tenni, hogy mi alapján teszi ezt az állítást, milyen felmérés alapján. Ha például a gazdasági versenyhivatal által működtetett árfigyelő rendszernek a nagyon objektív

0: megpróbálnak nyilván kitűnni, küzdenek a fogyasztók figyelméért.
1: És ilyenkor
0: bizony áttépnek határokat, és hát az a probléma, amikor a marketing szakemberek erősebbek, mint akár a jogászok, vagy a compliance szakemberek.
1: Mert lehet, hogy végig se gondolja, hogy a szavaknak súlya van.
0: Igen, az egyes kampányoknál ez nagyon fontos, hogy pontosan végig kell gondolni, hogy ez mit jelent, megalapozott ez az állítás.
1: De a Lidlön kívül még rengeteg ilyen.
0: Nagyon sok más cég alkalmazza, természetesen ezt nem is szabad, nem is lehet egyetlen cégre kihegyezni. Ez egy nagyon széles körben alkalmazott állítás volt, ezt egy országos reklámkampányban, televíziószpotokban, az interneten is széles körben alkalmazták ezt az állítást, és ezzel kapcsolatban aztán megállapította a gazdasági versenyhivatal, hogy ez jogsértő volt ez az állítás, és a cég vállalta, hogy változtat egyébként.
1: Akkor én meg azt mondom, hogy ajánlom figyelmetekbe a tévéreklámokat, mert most egy másik ugyanilyen szupermarket lánc is állítgat olyanokat, ami azért korán sem fedi a valóságot, ráadásul olyan termékeket mutogat, amit nem kapható a polcaikon, tehát hogy most kár ezt, nem akarom védeni a Lidlt, mert nem áll érdekembe, de kár ezt rájuk kihegyezni, a másik fele, egy másik cég ugyanezt csinálja.
0: Igen, és ezek általában a látókörünkbe is kerülnek, mert egyrészt maguk a vásárlók, a fogyasztók is jelzik ezt számunkra.
1: Én az Aldiról beszélek konkrétan, van már vizsgálat ellenük?
0: Bejelentik a gazdasági versenyhivatal, az Aldival szemben is van egyébként folyamatban eljárásunk, tehát vannak eljárásaink több kiskereskedelmi vállalkozással szemben is. Bejelentik ezt hozzánk a fogyasztói, meg hát általában is az is egyébként, hogy sokszor az adott piacon működő vállalkozások egymás kereskedelmi gyakorlatait is beszokták jelenteni a gazdasági versenyhivatal.
1: Az nagyon korrekt. Tehát igen, tudjuk, ez az ország, ez már csak ilyen. Nincs olyan nap alatt, itt 100 évre visszamenőleg. Tehát akkor van ez a tájékoztató kiadvány. Ez csak a neten elérhető, vagy netán próbáljátok edukálni a fogyasztót, vagyis minket is, és ezek elérhetők más formában is. Mert például az idősebb korosztálynál atipikus, hogy neten tájékozódik, meg mondjuk a GVA honlapjára fölmegy, de ha egy jópofa kis brosúrát kap, vagy ki van téve egy üzletbe, azt lehet, hogy ő szívesebben elolvassa, mint én mondjuk.
0: Nekem az az általános tapasztalatom egyébként, hogy az idősebb korosztály is már egyre fogékonyabb az internetes tájékoztatások iránt. Engem egyébként viszonylag sokszor hívnak fel fogyasztók különböző ügyes bajos dolgaikkal. Tényleg? És kérdéseikkel.
1: Igen, hát, meg kim van a neved a sajtóközleményeknek, a telefonszámot.
0: Sokszor találnak meg, és ilyenkor mindig felhívom a figyelmüket erre a menüpontra, ami a gazdasági versenyhivatal honlapján, a gvh.hu oldalon van egy gondolja végig higgadtant kampánysorozatunk, ennek is nagyon frappásan GVH rövidítése.
1: Igen.
0: És ebben a kampánysorozatban teszünk közé rendszeresen különböző edukatív tartalmakat a fogyasztók tájékoztatás érdekében, a vállalkozások tájékoztatás érdekében. Azért is, mert hogyha higgadtan végig gondolják, akár egy reklámkampány kialakítása során a vállalkozások, vagy akár a fogyasztók egy vásárlás esetén az adott ügyletet, akkor bizony nagyon sok problémát el lehet kerülni, és mi azt gondoljuk egyébként, hogy a számunkra a legolcsóbb vizsgálat, vagy a legolcsóbb ellenőrzés az, hogyha nagyon intenzív edukációs tájékoztató tevékenységet folytatunk, hiszen ezáltal meg tudjuk előzni az esetleges jogsértéseket.
1: Hát eljutottunk odáig a 21. században, hogy egyáltalán nem könnyű vásárolni sem, illetve jó döntést hozni, már ehhez is külön tudomány kell, viszont én elengedem Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét, fut tovább más hova. Köszönöm, hogy eljöttél, néhány hét múlva remélem megint vendégünk leszel.
0: Köszönöm szépen, mindig nagyon szívesen jövök. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, szia!
2: Facsipesz.
1: Viszont a stúdióban már itt van velünk Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője, dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértő, és nem különben Zentai András, a hvg.hu főszerkesztője. Üdvözöllek titeket, sziasztok!
3: Jó napot kívánok, szervusztok!
4: Jó napot kívánok, szervusz!
5: Jó napot kívánok, köszöntjük, kedves hallgatókat!
1: Na, mindenki megszólalt, mindenkinek működik a mikrofonja, akkor bele is vágunk. Tehát mondtam, hogy egy néhány hete, de lehet, hogy már egy hónapja volt, mikor döbbenten néztük, de és ez téma is volt a közbeszédben is, hogy a nagyon alacsony Duna szint okán mindent találtak. Mondjuk azon nem lepődtünk meg, hogy különböző bombákat, mert tudjuk, hogy a második világháborúban tele szórták Budapestet, aztán nagyon sok ott volt a tömeg sírban, a víz a Duna sírjában, de viszont az elég megdöbbentő volt. Előúztak egy autót, egy kis hajó, amikor Opel Corzát, És ami még megdöbbentőbb volt, hogy milyen jól működt

0: tett a kesztyű tartója, mert amikor kinyitották, akkor megtalálták abszolút nem roncsolódott annak a szerencsétlen embernek, aki a korábbi tulajdonosa volt, az iratait, így be is tudták őt azonosítani. Ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban jó is, hogy mind a hárman itt vagytok, mert remélem mindenkinek lesz ehhez hozzáfűzni valója. Több kérdés bejött fogyasztóvédelmi szempontból. Az egyik az, hogy ugye az eredeti tulajt elkezdték kötelezni arra, hogy szállítassa el onnan a roncsot. És akkor itt most dr. Kecskés Andráshoz fordulok. Jog, itt a jog mit mond? Ugye a történet az, hogy egy héten belül vette, stb., de aztán biztosítója neki kifizette, ha jól emlékszem.
1: Igen, én is úgy emlékszem, itt igazából ez a kardinális kérdés az elszállítás költségének a jogosságát illetően, hogy rendelkezette ő kaszkó biztosítással, vagy kizárólag csak kötelező felelősség biztosítással.
0: Mert miért nem mindegy?
1: Mert ugye, hogyha kaszkó biztosítással rendelkezett, és az az információ a valós, amiről egyébként én is úgy olvastam a megjelent cikkeket, hogy neki a kaszkó kifizette ugye a lopáskárt,
0: igen,
1: akkor ebben az esetben tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy formális tulajdonos változás jön létre. Tehát ugye,
0: amikor nincs köze az autóhoz?
1: Hát innentől kezdve tulajdonképpen a roncsnak az értéke, nevezzük úgy, az ugye átszáll a biztosítóra. Ez ugye ez olyan alapelvekben, mint a káronszerzés tilalma beleütközik. Tehát ha most megkerülne az autó, és azt mondanánk, hogy az övé, annak ellenére, hogy ő egyszer ennek a gépjárműnek az ellenértékét kvázi a lopáskor megkapta a biztosítótól, akkor tulajdonképpen ő kétszeresen gazdagodna azzal, hogy a roncs értéket még egyszer el tudja adni. Most az, hogy ez milyen értéket képvisel, azt hagyjuk, de alapesetben, amikor a biztosító fizet kaszkóra, akkor onnantól kezdve a tulajdonosnak a rendelkezési joga az megszűnik.
0: Binder István annyira bólogat, hogy meg kell, hogy szólítsam.
2: Én tulajdonképpen úgy kötjük meg a szerződést, hogy a tulajdonjogot kár esetén, hogyha bekövetkezik a legrosszabb, engedményezzük a biztosítóra, és innentől a roncs maradvány értéke, vagy a jármű értéke az a biztosítóra száll. Lehet itt jogilag kötözködni, tehát lehet olyan megközelítés is, hogyha az ügyfél esetleg, ha meg kell utólag, akkor ő dönthet úgy, hogy ő visszafizeti a kapott biztosítási összeget, mert neki fontosabb lenne a jármű. Nem hiszem, hogy a Dunában 10 éve
0: 13 pihenő
2: autó, ez annyira ragaszkodnánk, érted? De itt valóban, ahogy hallottuk, ez a biztosító, ez a maradvány érték, tehát nem az ügyfélnek kell gondoskodni.
0: De a kaszkóról beszéltünk, de ha nem
1: volt kaszkója. Igen, az egyébként feltételezhető, hogy még kaszkó biztosítás esetén is, ugye, hogyha a biztosító kifizette ennek az autónak az értékét a lopás miatt, hogy a gépjármű nyilvántartásban továbbra is a korábbi tulajdonos szerepel. Tehát valószínű, hogy a biztosító ilyenkor nem iratja át a lopott autót az ő nevére, tehát az az alapintézkedés, hogy a korábbi tulajdonos találják meg, és őt szólítják föl, ez még azt gondolom, hogy abból a szempontból rendben van, hogy a központi nyilvántartás adataiban bízva keresték meg őt, de hogyha ő ilyenkor tudja igazolni, hogy annak idején ezt a gépjárművet ellopták, erről neki van ugye rendőrségi jegyzőkönyve, van neki ugye a káresemény kapcsán ugye egy kifizetési igazolása, akkor onnantól kezdve...
0: Szerinted mennyire életszerű, hogy 13 éve kifizetett igazolást gyűjtögetünk, hát akkor lassan a lakásunkban nem tudnánk bemenni, minden papírt megtartanánk.
1: Hát én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan esemény, amiről én biztos, hogy megőrizném. Tehát
0: valahol
1: biztos, hogy meglenne.
0: Mert te ügyvéd vagy, és neked hozzácsered bemenni a sok aktom.
1: Elképzelhető, hogy szakmai ártalom, de én azért megérezném, illetve megkérdezem, illetve a biztosító társaságtól is esetlegesen ki lehet kérni az adatokat.
0: És a biztosító gondolom, megszűnt, vagy összeolvadt, mert ilyen is előfordul.
1: Akkor is meg kell lenni irattárban valahol, tehát én azt
0: meddig?
1: Gondolom, hogy hát ez egy jó kérdés, hogy nekik meddig van iratőrzési kötelezettségük, általában ez 5+2 év, de lehet, hogy István Binder István ezt jobban tudja.
2: Ugye azért úgy szűntek meg Magyarországon biztosítók, hogy lesz jó utódjuk, és ezeknél ez itt rendben van. Azért ezt a járművet valószínűleg kivonták a forgalomból.
0: Igen,
2: tehát ott is lehet esetleg kérdezősködni, illetve a központi kártörténeti nyilvántartása azért legalábbis kötelezőknél ott van. A kaszkónál is én azt gondolom, hogy valamiféle kártörténeti adatokat le kell kérni. Tehát az ügyfél elég egyszerűen tudja ezt biztosítani, vagy megmutatni, vagy bizonyítani, hogy ő már nem fizetett biztosítást, illetve annak idején a szerződéskor ezt engedményezte.
0: De ha te azt mondod, hogy kivonták a forgalomból, akkor a központi nyilvántartásban aludtak, vagy nem értem?
1: Hát akkor hát
0: én azt gondolom, hogy akkor ha kivonták a forgalomba az autómat, akkor az megszűnik létezni. érezni.
1: Hát itt ugye nyilván az volt a pech, hogy az alvásszám nem rohadt szét az évek alatt. Ugye abból tudták felgöngyölíteni, hogy ez kinek a nevén szerepelt legutóbb nyilvántartásban.
0: Nem, meg hát megtalálták az iratait.
1: Hát az oké, de hát az lehetett volna az enyém is a kesztyűtartóba, attól még az autó nem biztos, hogy az enyém volt. Szóval
0: ne tartsuk a kesztyűtartóba, viszont Zentai András is hozzá akar szólni, úgyhogy most akkor ő...
3: Nekem az jutott eszembe, hogyha én lennék ennek a márkának a forgalmazója, biztos, hogy ebből kampányt csinálnék, hogy 13 évig megőrizte az iratokat a kesztyűtartója ennek a kis
0: autónak.
3: Ez csak egy ilyen, ilyen szakmai ártalom, hogy egyébként marketinges kérdésben is megszólalnék, igen. De amúgy én szerintem, tehát attól, hogy kifontak egy autót a forgalomból, attól még az nem szűnik meglétezni. Tehát ez ugye nem így van. Tehát én magam is kérhetem például a saját autóm kivonását a forgalomból, mert mondjuk nem akarom használni. Mert mondjuk kaptam egy céges autót a munkahelyemtől, beállítom a garázsomba, ott van az autó, de attól még azt esetleg ellopják, attól, hogy nincs forgalomba, attól még az az enyém.
2: Az igaz.
1: Így van, pont ezt szerettem volna mondani, hogy attól még, hogy kivonják a forgalomból, ugye az még az én tulajdonomat képezi nyilvántartás szerint, csak éppen nem szerepel a forgalomban.
0: Akkor mi a megoldás?
1: Itt ugye az a kérdésre válaszolva, bocsánat, csak ugye, hogyha nincsen kaszkó, hanem csak kötelező, akkor ugye nincs biztosító, aki fizet, akire átszáll a tulajdonjog. Abban az esetben sajnos ez a gépjármű mai napig ennek a személynek a tulajdonát képezi, és mivel ő a tulajdonos, és mivel végső soron ugye a beállott kárt, ha nincs felelős személy, azaz attól, vagy aki azt a gépjárművet ellopta, akkor végső soron a tulajdonos köteles viselni. Tehát szépen el tudunk jutni oda, hogy ebben az esetben ő köteles ezt elszállítani, amennyiben tudja bizonyítani, hogy azt az autót 10 évvel ezelőtt ki lopta el, és tette oda, és károsította meg.
0: Tudnád?
1: Hát nyilván nem tudja, abban az esetben ő egy regressz igényel élhetne ugye azzal a személlyel szemben, ez nyilván abszolút nem életszerű, csak azt mondom, hogy kaszkó hiányában sajnos, mivel a központi nyilvántartás szerint ő a legutóbbi tulajdonos, őt terheli az elszállítás.
0: És állítólag még itt a történetben az is a csavar, hogy egy hete vásárolta meg. Tehát,
1: igen. Tehát
0: és jogszere járt, elment, és 24 órán belül átiratta pejjére, most igen. Már azt mondja utólag pejjére. Tehát ez egy nagyon kacifántos történet, de azt gondolom, hogy sok mindent mi fogyasztók számára nagyon sok információt ad. Jól gondolom, biztosítási szempontból is, sőt, biztosítási szempontból belül, hogy nem mindegy, hogy van-e kaszkunk, vagy nincs kaszkunk, jó, hát ezek ilyen nonsense helyzetek, de egyébként is. Úgyhogy az a vége, hogy valószínűleg jogosan neki kell majd nagyon sok pénzre
1: leszállni. Ha nem volt kaszkó, és nem fizették ki, abban az esetben jogos.
0: Igen. Ez a soha meg nem tudott tőle szabadulni, de egy percig se használhatta.
2: Hiszen a kötelező a általunk okozott kárt fizeti meg más számára, kaszkó viszont minket véd.
0: Aha.
2: Úgyhogy ennyi a különbség, ezért fontos az, hogy jó, oké, van egy kötelezőnk, más már biztonságban van tőlünk, de ettől függetlenül...
0: De a kötelező amúgy se fizet, hogyha...
1: Lopásra sem fizet.
0: Hogyha így mondjuk egy tolvaj vezette az autómat, például akkor se fizet.
2: A kaszkó az, ami minket véd, legalábbis a gépjárművünket, ilyen esetekben is lopásnál, törésnél, bárminél.
0: Még mielőtt tovább rohanna Binder István, megragadom az alkalmat, hogy még itt tud maradni egy pár percig. Beszélgessünk már megint, ugye a múlt héten volt szó a tanulóbiztosításról, és te is meg Zentai András is nagyon sok dolgot elmondtak, viszont zúdulnak a kérdések ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt gondolom, van még miről beszélnünk.
2: Igen, beszélgettünk ugye Andrással a korábbi adásban, hogy akkor most károngazdagodás, kétszeresen kötött betegség, baleset biztosítás, és két gondolat hangzott el, és azt kell mondani, hogy mind a kettő igaz, tehát a közepén van az igazság. Ha két tanulóbiztosítást vagy betegség, baleset biztosítást kötünk, akkor bizonyos értelemben jár a kifizetés kétszeresen is, bizonyos értelemben nem jár.
0: Ajaj.
2: A bizonyos értelem az azt jelenti, hogy az élet oldalon, tehát hogy akár a legrosszabb történne, netán elhújna valaki, akkor járhat kétszeres biztosítási összeg, viszont a vagyoni elemek ennél a biztosításnál, tehát például a kórházi napi térítés, a gyógyszervásárlás, a mentős szállítás, a CT vizsgálatnak a költsége, ez a vagyoni rész, ez viszont nem duplázható. Tehát ha úgy tetszik, az életág, az élet oldala ennek a balesetbiztosításnak ez duplázható, itt nincs károngazdagodás, az emberi élet az nem károngazdagodással történik. A vagyoni rész az viszont nem duplázható, tehát ott nem kaphatok.
0: Ezt azért érdemes, vagy azért gyorsan mondjuk el, ugye a múlt héten arról volt szó, hogy 3 és 18 éves kor között minden kiskorúnak, minden magyar állampolgárnak és minden gyereknek jár egy automatikusan egy állami tanulóbiztosítás, és itt arról beszélgettünk, hogy ez ilyen minimum évek óta nem emelkedett, ami egyébként szerintem elég borzasztó, tehát jó lenne, ha tudna emelkedni a kifizetéseknek a díja, de most nem erről beszélünk, arról, hogy egy felelős szülő nem annyira nagyon sok pénz, ha még köt rá a gyerekre, vagy a családra egy olyan biztosítást, amiben a gyerek is benne van, és akkor az felmerült, hogy mi van, hogyha mondjuk eltörik a lába, akkor fizette a tanulóbiztosítás, meg a úgy mondom, a magán, a családi biztosítás, és erre jött ez, igen, a reakció.
2: Igen. Egy további fontos kérdés volt, hogy mi van akkor, hogyha, vagy milyen alternatívai lehetnek egy baleset esetén a tanulóbiztosításnak, és megtörténhet az, hogy nem a saját gyerekünk egy utcai közlekedési balesetnél a hibás, hanem valóban egy sofőr esetleg belehajtott, megsérült,
0: igen,
2: a gyerek, stb.
0: Igen, igen.
2: Ilyenkor tudni kell, hogy a KGFB-nek, a kötelezőgépjármű felségbiztosításnak van személyi sérüléses lába is, tehát ilyen esetekben a balesetet okozó sofőrnek, üzemben tartónak a kötelezőgépjármű felségbiztosítása személyi sérüléses kárt is a mi gyerekünk számára, tehát a vétlen fél számára ki kell fizetnie. Ha viszont a másik oldalát nézzük, tehát esetleg olyan motoros rollere van a gyereknek, vagy elektromos rollere, bizonyos kapacitás, bizonyos sebesség fölött ez kötelező, annak is van kötelező gépjármű felelősség biztosítása, az baleset esetén, az előbb beszéltünk arról, hogy a másnak okozott kárt, igen, téríti meg, ez a gyerekünknek, akinek a kötelezőjét megkötöttük, nem fog fizetni a sérülés után, hiszen ez nem erre szól ez a dolog. Sőt, ha kaszkója lenne a rollerre,
0: akkor rollerre is lehet kaszkót kötni?
2: Természetesen. Tehát, hogyha kötelezőt is lehet, akkor megtehetjük.
0: A kötelezőt nem lehet, nem kötelező.
2: Nem, bizonyos sebesség, bizonyos kapacitás alatt nem kötelező ezekre. Aha. Nem csak elektromos biciklikre is, stb. Tehát itt egy elég összetett sor van. De ha kaszkója van, az is a kaszkó alapvetően a plékkárra, tehát a járműre fókuszál, viszont ezekhez a kaszk legtöbb esetben, viszont a kaszkó biztosításhoz köthetünk kiegészítő balesetbiztosítást, de akkor már megint a tanuló biztosításnál vagyunk. És mindegy, akkor, hogy minek hívjuk, csak a baleset esetére gondoskodjunk.
0: De akkor ezek szerint az államilag dukáló tanuló biztosítás, meg az autós által okozott kárnak a kötelezője is kifizeti neki a kárt.
2: Igen.
0: De duplán.
2: Az egészség élet oldalon, igen.
0: Igen. Te is szerettél volna valamit mondani, én de csak, csodálkozva csak, hallgattad.
3: Nem. Én csak minden ilyen esetben fontosnak tartom elmondani, hogy ma már egy pizza áráért lehet kötni olyan családi balesetbiztosítást, 5000 forintért havi díjként.
0: Annyiba kerül már egy pizza, én nem ezt, ilyen nem tudom.
3: Lehet kötni olyan balesetbiztosítást, az egész családra kiterjed, és sokkal magasabb összegeket de fizet baj esetén. Én ezt mindenkinek ajánlom. Nem vagyok érdekel, csak ajánlom.
0: Múlt adásban mondtad, hogy nektek van ilyen családi, ugye.
3: Nem, nekem másmilyen van, de ilyen is, ez is lehetséges.
0: De hogy te tudod, hogy mire mit fizet?
3: Nagyjából.
0: Tehát végignézted?
3: Nagyjából, igen.
0: Mert 10-ből 9-ben.
3: Hát amikor megkötöttem, akkor természetesen igen. Hát mérlegeltem, hogy a díjakhoz képest. Hát nekem sokféle biztosításom van, úgyhogy régen is kötöttem, meg nem régen.
0: Csak
3: is.
0: Azért, mert hogy ezek a biztosítások devalválódnak is, hogyha nem indexálod.
3: Hát természetesen indexálom, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy indexáljuk a meglévő biztosításunkat, de szerintem ez egy másik téma már, de természetesen én ezt nagyon fontosnak tartom. Mindig a lehető legmagasabb összeggel, amit még ki tudunk gazdálkodni.
0: Hát ez az, hogy ez addig tudunk nyújtózkodni.
3: Hát ha nem
0: akarunk.
3: Tudunk nagyobbat kigazdálkodni, akkor ne. Tehát ez is nyilván egy felelős.
0: Binder Istvánnak szerintem ma szereztél egy nagyon nagy piros pontot, mert annyira így boldog, van, hogy ezt te mondtad ki, és nem a szakma, nem
3: már
0: a hivatal.
3: Melyik részét? Az indexálás?
0: Nem, az, hogy több biztosításotok is most nagyjából. Szerintem ez nem, hogy tudják, hogy mi mennyi.
2: Az öngondoskodás, ez az a szó, amit nem szeretnek annyira az ügyfelek. Biztosítás, nyugdíjvédelem, ilyesmiket mondják. Volt egy felmérés, hogy ezt a szótól ettől idegenkedünk, hogy öngondoskodás. Ez nagyon. Most ezt a forró kását kerülgetjük.
0: Nem mondom kötünk, meg, hogy miért.
2: Igen, hogyha egyszer gondoskodunk a jövőnkről, a családunkról, szerintem az nagyon sokszor megmenthet minket. Olyan helyzetekben, amikor tényleg a munkahelyünkről kell eljönni, mert a gyereknek a kórházi ágyához megyünk, vagy bármilyen más váratlan helyzet adódik. Én ezért szerintem ez mindenképpen támogatandó, valahogy, akár a nyugdíjra, akár az egészségre fókuszálunk.
0: De valahogy a magyarok biztosítási kultúrája az, hogy finoman fejezem ki magam, fékezett habzású, tehát tőlünk nyugatabbra sokkal tudatosabban csinálják ezt az emberek, mert ezek olyan evidens dologként vannak beépítve a családi költségvetésbe. Én nem tudom, hogy ennek mi az oka.
3: Én szerintem ennek társadalomtörténeti okai vannak egyébként.
0: Valószínű.
2: Nagyon erős nagyon erős kultúrája van ennek, hogy az állami társadalombiztosítás fizesse költségeket, és kétségtelen a GDP-hez vagy egyéb nagy mutatókhoz képest a biztosítási éves díjbevétel alacsony, viszont én tudok nagyon fontos ellenpéldákat, egy óriási nyugdíjbiztosítási reneszánsz jött el, tehát nagyon sokan kötnek privát nyugdíjbiztosításokat azután, hogy a Nemzeti Bank leszorítatta ezeknek a különböző költségeit, ezeket a biztosításait. Másrészt pedig a közelmúlt, az elmúlt kb. Egy év arról szól, hogy az önkéntes nyugdíjpénztáraknál az egészségpénztárak után megindult a taglétszám növekedése, mm-hmm. tehát már az emberek rájöttek, hogy lehet, hogy bizony az állami oldalról nem lesz olyan jó a...
0: Azért, mert már nyugdíj. Ez egy másik generáció, aki fölnőtt, ez a Z generáció, igen. és ők érték el azt a kort, amikor azt mondták, hogy most már több kettőnél csak a mának éj, mint a tücsök és a hangja meséjében, hanem ők inkább előre gondolkodnak. Szerintem ez azért van, talán kimosódik az a régi begyöpösödés, hogy majd az állam gondoskodik rólunk. Én meg azt mondom, hogy jaj, köszönöm szépen nektek, tényleg elengedlek titeket, de folytatjuk még természetesen mindjárt a műsort.
1: Facsipesz.
0: Mert hogy akit nem engedtem el, a parkolási szakértőnket semmiképpen nem engedtem el, mégpedig dr. Kecskés Andrást. Ugye a műsor egyik részébe beszélgettünk erről a fából vaskarikáról, nem tudok mást mondani, ez annyira megmutatta itt a biztosításoknak a furcsaságát, ez a Dunából kihorgászott 13 éve. Ott volt, és aztán kiorgászott autó. Egyébként szerintem a tulajdonos, csak egy mondatig visszatérek, átkozza azt a percet, mikor megtalálták, mert hogy csak a gondja, meg a baja van vele. Viszont van más témánk is. Az sem sajnos nem ritka a Magyarországon, hogy bele rongyulunk egy kátyúba, és maradandó kárt okoz a kátyú. A fővárosban mondjuk szerintem ez a kátyúk városa az utóbbi 4-5-10 évben, ott is más az eljárás, és az is más, mint ha mondjuk, mert hogy ez megtörtént nem is egy emberrel, az M1-es volt olyan állapotban, most meg nem lehet rajta közlekedni, mindegy, hogy tele volt olyan még kátyúval, hogyha valaki belezutjant, akkor még a fél tengelye is el tudott törni, tovább se tudott menni, stb. Viszont ahogy én is utána néztem, nem az a rutin, hogy a közútkezelő megemeli a kalapját, és azt mondja, hogy bocsánatot kérek, és tessék, kifizetem, hanem ha már ezzel értem, akkor inkább azt mondom, hogy a mutatóját mutogatja, tehát, hogy nem barátságos, nem állampolgárbarát, de lehet-e mit tenni? Talán, ha...
1: Ja, hogy hozzám fordultál, hát, igen.
0: Annyira rád nézek, de ennyire kancsal lennék.
1: Nem, hát alapesetben a közútkezelő az ugye felelősséggel tartozik azért, hogy megfelelő biztonságú közutat tartson fönn, tartozna. Ilyenkor ugye azt mondják, hogy amikor az eset megtörténik, akkor rögtön megállunk a kátyú mellett, és akkor fényképet készítünk. Abszolút nem életszerű. Tehát nekem múltkor, pont jó múltkorában télen történt a feleségemmel, reggel ment a Lágymányosi hídon át, ahol azért viszonylag nagy sebességgel közlekednek az autók, és sűrűen ugye a városi sebességhatárhoz képest, és hát úgy érezte, hogy belement egy nagy kátyúba, de hát ment tovább dolgozni, és este, mikor már sötét volt, akkor hívott, hogy hát olyan furán megy az autó, hát mondtam, hogy álljon vele félre, mert aztán megnézte, és hát kiderült, hogy nem csak a defektet kapott, de maga a felni is ugye eldeformálódott, és mondta, hogy hát akkor ez valószínű a reggeli ütődéstől történt. Most nem mondom, mennyibe került, nyilván
0: sokba.
1: Senki nem térítette meg a kárt sokba, de ugye ebben az esetben is most mi lett volna az eljárás? Az, hogy ő most reggel a csúcsforgalomba lágymányosi, hát ezt ja, mondom,
0: életét kockáztatva lefogott.
1: Hát nyilván nem, de alap esetben ugye az eljárás az lenne, hogy amikor az eset történik, ott megállunk, ott fényképet készítünk, felhívjuk a közútkezelőt. Az, hogy mennyire életszerű, mennyire nem, van olyan útszakasz, ahol igen, van olyan útszakasz, ahol nem, egy autópályán sem életszerű, tehát én azokon is meglepődök, akik nem tudom, kiszállnak autópályán a leállósába, nem tudom, mellékhelyiségként használni a bozótot, mert életveszélyes, tehát azt gondolom, hogy nincs az a helyzet, hogy a következő pihenőhelyig nem jut, ne jussunk el. Szóval alapesetben ez lenne a helyzet, mert ez tudja igazolni a mi kártérítési alapunkat. De általában sajnos a közútkezelő pedig, hát hogy mondjam, azért van egy bizonyítottsági nehézségi tényező ebben a dologban, tehát mivel ugye én állítok
0: de
1: valamit, nekem kell bizonyítani.
0: De tudja, hogy hol vannak. Ezt a csavart érzem tisztességtelennek. Egyrészt minden tele van kamerázva, ezt mondjuk akkor derül ki, mikor a tévéhíra olyan eseteket mutatnak, ami számukra előnyös, fogalmazzunk így, tehát ilyen elrettentő közlekedési eseteket, de akkor ugyanígy pontosan tudják, hol vannak a kátyuk, mert a kamerán keresztül az is látszik, hogy zöttyent az autó.
1: Így van, tehát az autópályának most már nagy része be van kamerázva, ami egyébként egy ilyen eset szempontjából is abszolút szerencsés, igen, mert akkor a kamera felvételt kikérve láthatjuk, hogy hopp, valóban ebben a kártya valóban. Ki lehet kérni, ki lehet kérni.
0: Meddig őrzik, hány évig?
1: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem ez nem években mérhető, ez hónapokban mérhető, tehát olyan sokáig nem. De egyébként nagyon hasznos, most egy példát mondok, egy pár évvel ezelőtt történt, szüleim mentek autópályán, belső sávban, nem nagy sebességgel, és egyszer csak a külső sávból valaki úgy gondolta, hogy ő előzni fog, de nem vette őket észre, hogy ott vannak, rájuk rántotta a kormányt, ők neki mentek a szalagkorlátnak, majdnem fölborultak, de a másik autó fölborult, tehát egy ilyen abszolút ilyen filmbe élő jelenet zajlott, majd félreálltak ők is, visszaszaladtak, hogy jól van-e, stb., és utána a hölgy, aki nekik ment, az közölte, kihívott valami, hogy mondjam, szolgálati ismerőst, hogy finoman fogalmazzak, majd neki estek az én 81 éves, hát nyilván az életkorát használjuk ki az embernek, édesapámat, hogy hát biztos ő a vak, meg a hülye, meg az öreg, és nem látta.
0: Hülye öreg, igen.
1: Igen, és hát mondta, hogy dehogy is, hát ő szabályosan ment, és egyszer csak oldalról neki jöttek. Na most ott még a rendőr is őt csitítgatta, amikor ugye ott az egyik közútkezelő mondta, hogy hát ott van a kamera, kérje már ki, azt mondja, a szerencséjük van, akkor volt is benne éppen ugye kamera a dobozban, tehát mert ugye igen, nem mindegyikben van, és szerencsére meg volt a felvétel, amint tökéletesen látszódik, hogy ő egyenesen haladt, húzta, és a drága hölgy húzta rá a kormányt, de hogy csak ebből a szempontból mondom, hogy azok az útszakaszok, ahol kamera felvétel van, az igenis ugye nagyon nagy segítségünkre szolgál. Például a gépjárművekben a fedélzeti kamerák, egyre többen alkalmaznak fedélzeti kamerát, pont abból kifolyólag, mert rengeteg olyan eset történik, ami egyszerűen nem bizonyítható. Előbb, hogy Binder István pont mondta ugye a biztosítás kapcsán a rollereket, kerékpárosokat, hogy bizonyos teljesítmény alatt ugye nem kötelező nekik ugye kötelező biztosítás megkötése, viszont a forgalomban most már Budapesten is látjuk, hogy a bringások hát eszeveszett őrült módon nagy létszámba vesznek részt, neki megy az autónak, meghúzza, 5 perc alatt tovább megy, eltűnt, én meg ott állok, és az életben nem fogom tudni bebizonyítani, hogy ő okozta a káromat. Igen. Ha viszont ugye van esetleg egy térfigyelő kamera felvétel, ahol nehezen, de beazonosítható az elkövető, akkor ugye azért a kamera felvétel az igencsak segítségünkre tud lenni.
0: Nagyon érdekes, én még elbeszélgetnék veletek erről, de térjünk vissza az eredeti témához, tehát mondjuk egy autópályán belementem egy kátyúba, tengelyem eltört, nem akar fizetni a közútkezelő, fölkeresem a közútkezelőt, ugye írok nekik e-mailt, kérem, hogy térítsék meg, ők mindenfélét kérnek, mit lehet tenni?
3: Hát a konkrét eset, amivel például hozzánk a hovege.hu ügyfélszolgálatához fordult egy illető, ő neki konkrétan ez volt, amit elmesélt nekünk, hogy az M1-es autópályán, ahol ugye építkeznek, sáv elhúzás, sáv szűkítés, stb. Van, ő nem kátyúba hajtott, hanem valamilyen építési törmelék volt az úton. Amin átment, felnitörést szenvedett az autójával, az ő állítása szerint nem megy gyorsabban a megengedett sebességnél.
0: Hát ott nem is lehet az M1-es.
3: Félreállt, dokumentációt készített, tehát fotót, videót készített az a törmelékről, az ő saját autójáról, stb. És a közútkezelőhöz fordult, hogy akkor térítsék meg, legyenek szívesek az ő kárát. A közútkezelő viszont közölte, hogy ők nem térítik meg, mert az utolsó útellenőrzéskor ez a törmelék nem volt ott, és nincs tudomásuk arról, hogy azt az építkezéshez tartozó törmelék lenne, hanem ismeretlen harmadik személy helyezhette oda a törmeléket. És ezért ők nem fizetnek. Ugye egyébként a közutakról szóló törvény szerint a közútkezelőnek naponta kétszer kell ellenőrizni a szakaszokat.
0: A teljes szakaszt.
3: És hogyha ők ezt bizonyítani tudják, már pedig nyilvánvalóan tudják, hiszen készítenek róla egy ellenőrzési jegyzőkönyvet, hogy ez megtörtént, és nem találtak rendellenességet, akkor valóban a törvény nem fog nekünk sajnos igazat adni egy ilyen esetben. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ettől függetlenül mindig meg kell próbálni a lehető leginkább kitartónak lenni ezekben az esetekben. Tehát a legjobb dokumentációt elkészíteni, ha olyan súlyos az ügy, a rendőrséget kihívni, mert ugye ha van egy rendőrségi jegyzőkönyv az esetről, az minden esetben erősebb, mint hogyha én Zentai András magánszemély állítok valamit.
0: Kecskés András.
1: Igen, ez egy picit ez az eset azért ugye eltérő a Felkonfban említett kátyukártól, mert ugye a kátyukár az nyilván a közút kezelőjének a felelőssége, hogy az utat megfelelően karbantartsa, ez ugye az úttesten lévő idegen tárgyépítési törmelék által okozott kár. Itt ugye pontosan, ahogy András az előbb mondta, itt azt kell tudjuk bizonyítani, hogy az építési törmelék az egyértelműen valahogy a közútkezelő felelősségi körébe tartozóan került oda. Most nem azt mondom, hogy ő tette oda, de hogy az ő felelősségi körébe tartozik.
0: De hallod, azzal hajtották hogy, el, hogy nem volt.
1: Hogy ellenőrzés volt, igen, csak ugye most, ha esetleg most nyilván ez megint egy sokkal hosszadalmasabb procedúra és kérdés, hogy megéri-e ugye a kármértékétől függően,
3: igen.
1: De hogyha mondjuk útfelújítás zajlik, és az útfelújításból származik építési törmelék, mondjuk az út feltúrásából, és ha mondjuk én szenvedek egy ilyen kátyukárt, és megtalálom az építési törmeléket, amire rámentem, akkor azt gondolom, hogy egy szakértői bizonyítással lehet azt mondani, hogy gyerekek, én elhoztam magammal ezt a követ, és hajlandó vagyok egy szakértői vizsgálatnak alávetni, hogy abból
0: egész.
1: A gödörből szed. Hát nyilván, hogyha
3: a konkrét eset ugye pontosan ez, tehát a járművezető azt feltételezte, hogy az építési törmelék az abból az építkezésből származik, ami éppen zajlik.
0: De miért kellett volna neki analizálni, hogy honnan szegényt érte a baj, érte a kár, és ami küzdhet.
3: Igen, ő nem tudta érvényesíteni ezt a kárigényt.
1: Hát nyilván nekem is ugye a megfelelő körültekintéssel kell vezetnem. De hát ugye azért mondjuk 130, megengedett 130 km/órával haladok, akkor ugye betartom a szabályokat. 130 km/óránál, ha mondjuk nem egy óriás szikladarab van, hanem egy kisebb, tehát nem, kevésbé látható, de azért egy kátyukár okozására alkalmas kő, az nem biztos, hogy olyan gyorsan észreveszem, hogy tudjak rá reagálni, vagy lehet, hogy még mindig jobb átmenni rajta, mint elrántani a kormányt, mert sokkal súlyosabb következményekkel járhat, tehát abszolút előfordulhat. Nehéz a helyzet abból kifolyólag, amit András mondott, hogy itt állítólag megvolt ugye az útellenőrzési jegyzőkönyv, és aszerint ugye nem volt ott. Mondjuk nem tudom, hogyha megnéznénk az útellenőrzési jegyzőkönyvet, hányban lenne benne, hogy mikor mi volt ott, azért erre is kíváncsi lennék. Hogy...
3: Az jut eszembe, hogy itt a moziban, a mosdóban, ahol előre aláírják az összeset.
1: Pontosan, így van.
0: Az a gyors értelmekben is így van, azt meg még gázabb.
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez valószínűleg picikét talán így is működhet, de hogyha semmilyen úton, módon nem tudja egy egyszerű levelezéssel átverni az igazát, azt mondom, hogy sajnos akkor csak az működtet, hogy egy szakértő megvizsgálja a kőtörmeléket, megvizsgálja a gödröt, ami ott volt mellette, és ha kimutatható, hogy ez ugyanaz az anyag, ugyanonnan származik, akkor onnantól kezdve
3: igen,
1: azt gondolom, hogy már lehet nyert, ugye, megint azt mondom, hogy nyilván ez is sem annyira életszerű, meg kérdés, hogy mennyire éri meg, de elképzelhető.
3: De lehet, ezt... hogy hasznos lenne egyébként, igen, ha egyszer valaki megcsinálna tényleg egy ilyen ügyet, és esetleg ebből lenne egy precedens.
0: És mi van akkor, hogyha megyek gyanútlan az autópályán, és valahonnan, és azt én nem tudom analizálni, mondjuk 130-nál, de még 100-nál se, egy kő telibe vágja a szélvédőmet. Akkor mi van? Kifizeti a révészt? A közútkezelő, a kaszkód, és ha nincs kaszkóm, a kötelező. Mert hogy
3: a kötelező semmit nem fog ilyenkor fizetni.
1: A saját kötelezőm nem. Ugye, hogyha én mondjuk megyek az autópályán, és előttem megy egy, nem tudom, dömper, ami
0: nem mehet az
1: kavicsokat szállít, vagy, nem, hát bizony sebessége mehet, hogy eléri azt a...
3: építésen dolgozik, ja, akkor
1: igen.
3: Mehet.
1: Igen, és például mondjuk megyünk egymás mögött 80 km/h, és onnan lepattan egy kavics, beveri a szélvédőmet, akkor, hogyha én jelzem neki, megállunk, akkor az ő kötelező felelősség biztosítója, ki kell, hogy fizesse az én káromat. Egyébként jelzem, nagyon sok ilyen esetet hallottam, amikor valaki a már berepett szélvédőjével várja a dömpert, hogy beálljon mögé, és utána megállítsa ebből kifolyólag, hogy azt mondja, hogy te öreg, ez most rólad hullott le. Igen, de elméletileg, vagyis hát gyakorlatilag is, ugye, hogyha ténylegesen onnan pattan le az a kő, vagy akár egy kőfelverődés ugye az előttem lévő autóról jön, akkor én az ő kötelező biztosítójával az én káromat kifizettethetem. Hát itt megint a bizonyítás kérdése, ugye, mert hogyha ő együttműködés azt mondja, hogy oké, figyelj, most történt, látom, és elismeri, akkor ebből nem lesz probléma, de ha ő azt mondja, hogy ez csak egy próbálkozás, és nem ott történt, annak ellenére, hogy ott történt, akkor ez megint egy nehezebb dolog. Lehet, hogy bizonyítsa be, hogy azok ő most tényleg arról a dömperről esett le.
0: Tehát akkor visszatérve most az eredeti témánkra, kátyukára, azt lehet mondani, hogy nem, egyszerűen nem szabad föladni, hanem ájtatosnak kellene is végig kell vinni, mert első körbe elhajtanak minket, ezt megállapíthatjuk, ugye, uraim?
1: Ez így van, ez azért annak is nagyban függvénye, hogy milyen bizonyítékok vannak a tarsolyunkban, mert hogyha én csak vagdalkozom a nagy szavakkal, de nincs mondjuk egy fényképfelvételem, hogy egyáltalán ott jártam, ott van a kocsi mellette, akkor azt gondolom,
0: hogy... De hogy lenne, mikor megyek az autópályán?
1: Hát az autópályán mondjuk, hát most ebben az esetben ugye nyilván félre áll, meg ha mondjuk egy olyan károsodás történik, hogy kvázi megbénítja a közlekedésemet, mert nem tudok tovább menni, tehát hogyha történik egy felni repedés, akkor én nyilván félreállok.
0: Hát egy
1: méter, de, na jó, de ott akkor azt mondom, hogy ott kihívom a közútkezelőt, ott csinálok fénykép, visszasétálok 300 méter, lefotózom.
3: Mindenképpen.
1: Lehet, abszolút. Igen.
3: Mindenképpen. Tehát a rendőrség mindig segíteni fog. Tehát, hogy
1: mivel magának is védene.
3: Mivel ő... Én nekem az az állampolgári vélemény, egyébként a tapasztalatom is, hogy a rendőrök mindig megpróbálnak segíteni ilyen esetekben, és például abban is, hogy kihez érdemes ilyenkor fordulni. Egyébként kátyukár érvényesítése nekem még sosem sikerült, nekem is volt már, hogy megpróbáltam. Akkor például az volt, hogy mindent jól lefotóztam, beküldtem.
0: De ez te városban.
3: Ez nem Budapest volt.
0: De
3: ez
0: város.
3: Ez egy alsóbrendű közút volt, uh-huh. Ahol azzal hajtottak el, hogy hát van ott egy tábla, ami kér egy úthibák.
0: Az egy jogi szempontból, ha kiírtják, hogy úthibák, akkor már ez azt jelenti, hogy hozzánk van vágva felelős.
3: Bizony.
1: Sajnos igen.
3: Bizony.
1: Sajnos igen.
0: Megint tanultunk valamit.
1: Na most ezt igazából ki lehetne rakni a magyar határon.
3: Hát nagyon
0: igen.
1: És a következő határon áthúzni.
0: Tehát ha valahol ki van téve az úthibák tábla, onnantól kezdve az én felelősségem, tök mindegy, hogy gyökkentővel megyek, vagy szabályosan 50-nel, ha ott valami baj történik, miután ki van téve, én vagyok a hunyó, a saját pénzemért.
1: Illetőleg ő mentesül a felelősség, arról megkisette a táblát.
3: Mentesül a közút kezelője, igen.
0: Ez valami döbbenet.
3: Hát sajnos így van, hát olcsóbb a tábla, mint az aszfalt. Kis mennyiségben legalábbis biztos.
0: Hát nem tudok szóhoz jutni. Nem gondoltam, hogy a mai műsorban erre fogunk kiukadni, de szerintem a mai műsor egyik legfontosabb mondata, edukációja az, hogy vigyázat, mert ha bármi történik az utakon, olyan úton, ahol ki van téve, hogy úthibák, az a jelző, az a kressz tábla, akkor bizony bármi történik a mi felelősségünk, vagyis az út kezelő, az akár főváros, akár közút kezelő, az teljesen szabályosan és törvény szerint elháríthatja a hibát. Én meg vagyok döbbenve, a műsoridőm meg már vészesen csökken, úgyhogy más dolgom nincs, mint hogy szakértő uraknak megköszönöm, hogy itt voltak. Dr. Kecskés András, parkolási szakértő, nem mellesleg ügyvéd, és Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője volt, akik itt a műsor második felében szerintem nagyon sok megdöbbentő tényt közöltek velük.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, remélem máskor is számíthatunk majd rátok, mert hogy ezzel a mai műsor végére értünk, amit mint mindig természetesen ma is Bicó Tomival közösen készítettünk. Nevében is köszönöm a hallgatók figyelmét, és még gyorsan felhívom arra, hogy akinek panasza van, észrevétele, vagy nem tudja, hogy merre, hogyan tudja fogyasztói panaszát érvényesíteni, azoknak továbbra is várjuk e-mailjeiket, facsipesz2025@gmail.com címre, de nem ígérem, hogy egy hét alatt megoldjuk, folyamatosan dolgozzuk föl ezeket is. További kellemes napot kívánok mindenkinek, a jövő héten elvárom Önöket, viszont hallásra.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is, Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz. Erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Sesták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy 3 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben. Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében. Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, és mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
4: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztalapot!
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 29-én köszöntjük Mihály nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név gyorsá és elemzővé teszi viselője gondolkodását. Kreatív, sokoldalú és találékony. Ugyanakkor a teljesítés vágy és a függetlenség iránti vágy olyannyira erős benne, hogy sokszor nehezen kontrollálja ezt. Becézése Mihályka, Misi, Misike, Misu, Miska, Misa, valamint Misó, jeles viselői Babics Mihály, költő, író, Csokonai Vitéz Mihály, költő, Fazekas Mihály, költő, író, Munkácsi Mihály, festő, Pollak Mihály János, építész, Táncsics Mihály, író, publicista, politikus, Varga Mihály, közgazdász, politikus, Vörös Marti Mihály, költő, valamint ön, kedves Mihály. Ugyanezen a napon köszöntjük még Gabos, Gabriella, Gábor, Gabriel, Kapolcs, Mikes, Rafael, valamint Ráf is nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 29-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel is készültem. 1227-tel kezdünk, szeptember 29-e boldog türingiai Gertrúd ünnepe. Az 1227 és 1300 között élt magyar származású katolikus grófleány, türingiai Gertrúd apáca Árpádházi Szent Erzsébet és türingiai Lajos őrgróf legkisebb lánya volt. Özvegy édesanyja a Velcár melletti Altenburg apácáinál neveltette, a kolostort soha nem hagyta el fogadalmas apáca, majd 1248-ban apátnő lett. Házat építetett az Árda mellett a szegények és betegek gondozására, 6. Kelemen pápa 1311-ben engedélyezte helyi tiszteletét. És most folytassuk a 16. század közepével. 1547. szeptember 29-én Alcalá de Henaresben megszületett Miguel de Cervantes Saavedra spanyol költő, akinek művei az Elmés és nemes Don Quijote de la Mancha, valamint a példás beszédek. És most ugorjunk a 19. századra. 1872. szeptember 29-én meghalt Dériné Széppataki Róza, az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője. Maradunk még a 19. században. 1899. szeptember 29-én született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. És most lépjünk át a 20. század elejére. 1902. szeptember 29-én meghalt Émile Zola, francia író. Leghíresebb műve a Nana című könyv volt. Kereken 10 évet lépünk előre, 1912-re. Szeptember 29-én született Michelangelo Antonioni, olasz filmrendező. Folytassuk 1928-al, szeptember 29-én született Lantos Mihály futballista, az aranycsapat hátvédje. És még mindig a 20. században járunk, 1935. szeptember 29-én született Jerry Lee Lewis zongorista, a rock'n'roll egyik királya. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1956. szeptember 29-én Budapesten meghalt Pattantyús Ábrahám Géza, Kossuth Díjas gépészmérnök tanár. Folytassuk 1967-tel, szeptember 29-én megszületett Dónusz Éva, olimpiai bajnok kajakozó. És végezetül 1977. szeptember 29-én meghalt Hans Habe, eredeti nevén Békesi János, magyar születésű újságíró, író. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
2: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
0: Hobby Rádió.

0: Hobbi Rádió.
1: 2026. szeptember 29-e kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből első fejezet 47-től 51. vers. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne két színűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony mondom, nektek látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Elmélkedés. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Ez a rövid mondat elég ahhoz, hogy Nátánael felismerje, itt valaki nem csak a szavait hallja, hanem a szívét is látja. A fügefa a békesség, az elmélkedés, sőt a törvény tanulmányozásának helye is volt, a konkrét esetben bizonyára a törvénytudók találkozási helye. Amikor Jézus azt mondja, láttalak, ez nem azt jelenti, hogy észrevette őt valahonnan messziről, inkább ezt, ismerlek téged. Ismerem a gondolataidat, a kérdéseidet, a rejtett imáidat, a kételjeidet, a vágyakozásodat. Még azt is tudom, amit te talán még meg sem fogalmaztál magadnak. Ez a felismerés döbbenti meg Nátánaelt. Jézus nem csak egy tanító, nem csupán egy próféta, hanem képes betekinteni az emberi szív legrejtettebb zugába is. Ő nem csak az arcokat ismeri, hanem az emberi történeteket is, amelyekről senki más nem tud. Nátánael hirtelen rájön, a messiás nem csak külső csodákkal fog hatni, hanem úgy szólít meg, hogy belül változtatja meg az embert. Isten láthatatlan szolgái, Szent Mihály, Gábor, Rafael főangyalok, akiket a mai napon ünneplünk, nem csak az ég lakói, hanem küldöttek, hírnökök, oltalmazók. Mihály a küzdelem angyala. Ő emlékeztet arra, hogy a gonosz elleni harc valóságos, de nem vagyunk egyedül. Gábor a hírnök, az örömhír hozója, aki Máriának és Zakariásnak is közvetítette Isten szavát. Rafael a gyógyító, az úton lévő kísérője és a testi-lelki sebek orvosa. A három főangyal azt üzeni nekünk a mai napon, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem jelen van az emberi történelemben, küzdelmeinkben, útkereséseinkben és fájdalmainkban. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem és ismered szívem szándékait. Köszönöm, hogy a téged szolgáló angyalokat elküldött hozzánk, hogy minket segítsenek. Mihály védjen a kísértés és a gonosz ereje ellen. Gábor tanítson meghallani Isten szavát. Rafael kísérjen utamon, és hozzon gyógyulást testemnek és a lelkemnek. Uram, add, hogy ne csak a földi dolgokat lássam, hanem felismerjem az isteni világ közelségét. Köszönöm, hogy tanúja lehetek annak, amit csak a hit szemével lehet látni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió,
2: ahol a jó zene tovább él.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ponyhalászlét fogok önöknek beállni. Én nekem az egyik kedvencem, megmondom őszintén, hát akkor kezdjünk bele. A kábított, pikkelyekkel megtisztított, kibontott pontyot szárazra töröljük. Majd levágjuk az uszonyait, a farkát és a fejét az első gerincszelettel együtt. És vigyázzunk ennél a műveletnél, amikor a fejét levágjuk, a szemeket vegyük ki, azt ne felejtsük el, és a méregfogtól is szabadítsuk meg a ponty fejét. A belsőségek közül óvatosan kivesszük a haltejet és az ikrát. A filézésből nyert csontokat és a fejet jól megmossuk. Bő vízben rakjuk fel főnni, közben hozzáadjuk a szeletekre vágott vöröshagymát és sót. Vigyázzunk arra, hogy lassan főzzük, hogy tartalmas halalaplét kapjunk a végén. A halfiléket közben szálkátlanítjuk, azaz sűrűn beírdaljuk, majd körülbelül 2-3 cm széles szeletekre felvágjuk. Mint a beírdalt, szálkátlanított halszeleteket, mind a haltejet és a halikrát besózzuk, és körülbelül 2-2,5 óra a hűtőszekrénybe helyezzük. Ez alatt a só a szálkákat teljesen megöli. Közben a halalaplét főzzük, hogy tartalmas legyen. Hosszú ideig főzött tartalmas halalaplé fölé tartott kezünk felületén rátapadnak a gőzzel eltávozó kollagén anyagok, ezért ragacsos lesz ettől a kezünk. Ez a biztos jele, hogy a halalaplé tartalmas, tehát leszűrhető. A halalaplét leszűrjük, ízlés szerint áttörni is lehet, ettől a halászlé sűrűbb, tartalmasabb lesz. Én megmondom őszintén, én mindig passzírozni szoktam, ezt a műveletet soha ne hagyják ki, az igazi halászlé az át van passzírozva. A leszűrt halalaplét lassan visszaforraljuk, a felszínén összegyűlt halzsírra óvatosan ráhintjük a jó minőségű tűzpiros fűszerpaprikát. A paprikával ne spóroljunk, ez adja meg az igazi aromáját. Miután meggyőződtünk róla, hogy a fűszerpaprika szín és ízanyagai maradéktalanul feloldódtak, hozzáadjuk az elkészített hűtőszekrényben tartott halfiléket, a haltejet és a halikrát. Lassan főzzük, majd hozzáadjuk a kockára vágott zöld paprikát és paradicsomot, téli estekben a lecsót. A halászlét ízlés szerint ízesítjük kevés cseresznye paprikával is. Ebben az esetben azonban nagyon vigyázni kell arra, hogy az étel ne legyen túlságosan csípős, mert elmúlni az étel jellegét, és ez élvezhetetlenné teszi. A halszeleteket és a halikrát, a tejet óvatosan tálaljuk, hogy ne törjenek össze, és minden adagban mindenből egyenlő arányban tálaljunk belőle. A halászlét leveses tálban, bográcsban, esetleg tűzállat tálban tálalhatjuk. A halászlével kapcsolatban még annyit megjegyzés lenne, hogy tájegységenként sokféle változata, módozata van. Ezt színesíthetik az egyes tájegységekre jellemző halfajták változatai, a készítési szokások, a gasztronómiai hagyományok, de hozzáadható a fűszerpaprika fajtája és minősége is. Példaképpen említhető többféle halból készített halászlé. Én megmondom őszintén, most amit itt az előbb elmondtam, ez ponthalászlé volt, én a halászlét mindig minimum háromféle halból készítem. Szóval példaképpen említhető többféle halból készített halászlé volt, adalékanyagok, például burgonya, lebencstészka, csipetke és számtalan változata.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. Műre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
3: Hobby Rádió.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

nézegetném, igen, nézném a táncot, táncolnék azon a... Micsodán is? Láb! 25 ott fenn egy csúf akadály. Láb kell, hogy ugrálj, szökelj, táncolj, végig lejts azon a... Ó, minek is mondják?

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám.
1: A takarítónő az őrület határát súrolja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
10: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
10: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
12: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
11: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
12: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.